Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten

0: mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szívet szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmez nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmaz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Illés Izabella vagyok. A mai alkalommal egy új műsorunk veszi kezdetét. Ezen műsorban két drága testvér az, akivel beszélgetni fogok. Az Élet Kenyere közösség tagjai, és megkérem őket mindenek előtt, hogy mutatkozzanak be.
1: Kovács Szilvia Veronika vagyok.
2: És Mária Zsuzsanna nővér.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket. Műsorunk elején arra kérnélek, hogy kicsit az Élet Kenyere közösséget mutassátok be, hisz biztos vannak hallgatóink között olyanok, akik ismernek benneteket, de lehet van olyan, aki még nem hallott rólatok. Szeretnénk jobban megismerni közösségeteket.
1: Az Élet Kenyere közösséget Franciaországban alapították 1976-ban, úgyhogy éppen idén 50 éves a közösség, ezt a jubileumot ünnepeljük egész évben. Házaspárok alapították, és nagyon gyorsan egyedülállók is csatlakoztak hozzá, úgyhogy ez egy laikus, világi közösség, Krisztus hívők magántársulása, amelynek tagjai között vannak, tehát házasok, közöttük családosok, vannak egyedülállók, akik közül egyesek megszentelt életűek, tehát szerzetesi fogadalmat tesznek és habitusban járnak, mások egyszerű egyedülállók, sőt akár papságra is elhívhat az Úr közülünk egyedülállókat. A közösség nagyon kicsi, viszont a világban sokfele van, vannak házaink, ahol egyrészt együtt élünk mi különféle életállapotú tagok, valamint házainkban, amennyire lehetőségünk van a szegényekkel is osztozkodunk, akár őket is befogadjuk, velük együtt élünk. Ez a közösségnek egy alapvető hivatása, és nyilván a nevéből adódik, hogy a legfontosabb a középpont az Jézus Krisztus, aki az élet kenyerében van velünk, minden kápolnánkban, az eukarisztiában jelen van, ahol minden nap imádkozunk egyénileg és együtt is, különösen is a szentségimádásban. Valamint még a gyermekeknek a szolgálata is a közösség alapvető hivatásához tartozik valamilyen formában, akár napközit fenntartva, akár más a helynek megfelelő vagy szükséges formában szolgáljuk a gyermekeket is.
0: Nagyváradon mióta él és van közösség?
2: Nagyváradon a 90-es évek elején kezdtünk, egy pár frissen érettségizett vagy érettségire készülő fiatal társakként, aztán összejártunk egy héten egyszer, aztán egy héten kétszer, zsolozsmáztunk, szentségimádtunk, lelkesebbek voltunk, úgyhogy vasárnaponként kirándultunk, és hamar fölmerült az igény arra, hogy legyen egy ház, ami a miénk, és meg tudjuk ejteni ezeket az összejöveteleket, imádságos összejöveteleket.
0: Isten meghívott téged az Élet Kenyere közösségbe, de hogyan tudtál igent mondani, és hogyan ismerted fel ezt az elhívást?
2: Nekem a közösségi meghívásom, vagy a hivatásom a közösségbe, az a megtérésemmel van nagyon szorosan összefüggésben. 19 évesen keresztelkedtem novemberben, és még abban az évben csatlakoztam a közösségnek a társaihoz is. Tehát, hogy én akkor ott mindent akartam a katolikus egyházból. Első szombatos imacsoportba is jártam, voltam a neokatekumeneknél, voltam az életkenyerénél, és szépen azt hiszem egy év alatt le is tisztult, hogy életkenyerés vagyok. Úgyhogy így lettem társ, aztán bent lakó társ, és most mint fogadalmas nővér.
0: És a te életedben hogyan alakult ez?
1: Én olyan családból származom, ahol bár fontosnak tartották, hogy a keresztség első áldozás meglegyen, azután én ott hagytam az egyházat, és kamaszként tértem vissza, 14 évesen egy Isten élmény kapcsán, és rögtön elkezdtem keresni, hogy merre tovább, és hogy Jézus milyen életformára hívja ma keresztényét. Elkezdtem látogatni szerzetes rendeket, úgy gondoltam, hogy biztos én is erre kaptam meghívást, aztán ez később kiderült, hogy nem egészen így van. Az Élet Kenyere közösséggel egy tagon keresztül találkoztam, aki odaadta nekem az alapítónak, Pascal Pengónak egy könyvét, ami magyarra is le lett fordítva, az Együtt a szegényekkel című könyvet, és ahogy azt olvastam, az volt a gondolatom, hogy na ez az, amit én kerestem. Úgyhogy utána fölkerestem a közösséget, akkor még Magyarországon volt házunk Martonvásáron, oda ellátogattam, és az volt a gondolatom, hogy ebben a közösségben benne rejlik a lehetősége annak, hogy az evangéliumot úgy éljem meg, ahogy arra engem az Úr elhívott. Úgyhogy ezért csatlakoztam hozzá. Hát 19 éves voltam, mikor én beléptem.
0: És azóta hogyan éled meg a közösségi életet? Mit jelent számodra itt lenni?
1: Hát én sokfele voltam, illetve főleg Perúban, utána misszióban. A közösségi élet az mindenhol kicsit más. Van, ahol inkább a néppel élünk együtt, sokkal nyitottabb a ház, jönnek az emberek, tehát úgy érezzük, hogy még velük is egy szoros közösséget formálunk. Hát most már 8 éve azt hiszem, vagy 9, hogy itt vagyok Nagyváradon. Hát ez megint egy teljesen más világ, ahova be kell illeszkedni. Én nagyon szeretek közösségben élni, és azért is vagyunk itt László testvérrel együtt, azért jöttünk át Magyarországról, hogy hárman itt éljünk közösségi életet, mert Jézus arra hív minket, hogy közösségben legyünk, és nem egyéni, mindenki maga útján járó kereszténységet képzelt el Jézus, nem ugye elhívott apostolokat, tanítványokat, az asszonyokat, tehát ők együtt alkottak közösséget, mi ezt szeretnénk megvalósítani.
0: Szeretném kérdezni, hogy hány éve vagy a közösség tagja?
3: 35 éve vagyok a közösség tagja. És hogy ez alatt mit jelentett közösségben élni? Hát először ugye a lelkesedés viszi az embert, és minden nagyon szép és jó. Aztán kezdjük észrevenni egymás hibáit, és akkor a menekülési útvonalat kerestem én legalábbis. Aztán az ember meghoz egy döntést, hogy megy vagy marad, és én úgy döntöttem nem csak a saját magam erejéből, hanem pont azoknak köszönhetően, akik miatt menekülni akartam, tehát hogy elég egy gesztus, elég egy odafigyelés, egy meghallgatás, hogy mégis lehet ezt tovább csinálni. Tehát így maradtam az elején. És most pedig, tehát egyre inkább megélem azt, hogy mennyire fontos az, hogy különbözőek vagyunk, különbözőek a határaink is, és hogy mennyire fontos az, hogy mindenki képviselve legyen, például a véleménye, az érzései egy-egy dologgal kapcsolatban, hogy egészebb képet kapjunk valamiről. Tehát, hogy beleadjuk a saját szegénységünket ebbe az egészbe, és ezzel valamit kezd az Úristen, és hiszem, hogy szép, szép ez így.
0: Nagyváradon mi a feladata a közösségnek?
3: Már indulásból is egy nagyon kicsi közösség volt. Én és egy másik fiatal lány költöztünk össze, és első perctől kezdve volt befogadottunk is, de mindig egy vagy kettő, tehát soha nem nagy számban működtünk. Aztán megkért az alapító, hogy működtessünk napközit, ez ilyen óvoda típusú, de nem óvoda, hanem napközi tulajdonképpen, gyerekekkel foglalkozunk, És én abba belecseppentem, mint pedagógus, én matematika tanár vagyok különben, tehát belecseppentem, hogy na akkor segítsek, s egy év alatt én vittem az egészet. Tehát, hogy az is nagyon érdekes volt. És nem tudom, hány év telt el, én nagyon sokáig férhez akartam menni, hogy gyerekeim legyenek, családom sok gyerekkel, és nem tudom, hogy egy vagy két év, egyedül voltam 14-15 gyerekkel, és ebédeltetés, lefekvés körül azért, már családban se könnyű egy-két gyerekkel, de 14-15-tel biztos, hogy nem könnyebb. És tehát, hogy épp a fejemet kerestem, hogy hol is van, amikor belém hasított, de hát nem ezt akartam mindig is, sok gyereket. Olyan megkönnyebbülés volt, vagy hogy mondjam, hihetetlen Isten élmény, hogy nem hagyja válaszolatlanul egyetlen egy mély álmunkat se. Lehet, hogy nem úgy teljesíti, ahogy mi azt megálmodtuk, de a lényege az benne van.
0: Jelenleg hány gyermek van, akikkel foglalkozol?
3: Most 8 gyermekünk van, másfél éves a legkisebb, 4 éves a legnagyobb, és van 2 iskolásunk, aki ide jön haza az iskolából, addig, amíg a szülők el tudnak jönni értük.
0: Bárkit fogadtok, vagy vannak valamilyen kritériumok?
3: Hát szüksége legyen valakire. Nagyon gyakran azok a gyerekek jönnek hozzánk, akiket valamiért a rendszer nem tud fogadni, vagy nem tud tolerálni. Tehát vagy nagyon kicsik, vagy pedig valami kis beilleszkedési probléma van, és akkor amiatt.
1: Emellett, mint szemlélődő közösség, az Életkenyere úgy gondolom, hogy fontos feladatot teljesít azáltal is, hogy minden nap imában hordozza mindazokat, akik rászorulnak, vagy akik akár magukért nem is tudnak, vagy akarnak imádkozni. Házunkban naponta több óra szentségimádás van, teljesen csöndes szentségimádás, amikor az Úr lábához ülünk, és hát oda visszük a világnak gondját, baját, örömeit, és mások nevében is találkozunk az Úrral. Ez is egy nyitott lehetőség, tehát aki akar jönni szentségimádni, azt tudjuk fogadni. És ennek keretében, mivel házunk azért nem a város központjában van, elindítottuk a Szent Anna templomban a keddenkénti városi szentségimádást, ahol szinte egész nap ki van helyezve az oltári szentség, és bárki, aki szeretne találkozni és időt tölteni az Úrral, az oda betérhet és találkozhat vele.
0: Van-e a közösségnek egy mottója, vagy egy igerész, amely előttetek van, amely ugye a szívetekben van, ami fontos számotokra?
1: Az egyik alapító igéje a közösségnek az a Lukács 4.16-ban van, amikor Jézus hazamegy és a zsinagógában, Názáretben felolvassa azt az Izaiási részt, ami úgy kezdődik, hogy az Úr lelke van rajtam, ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, és hirdessem, hogy elérkezett az Úr esztendeje. Ez a mi hivatásunk, nem csak az Élet kenyerében, hanem minden keresztény hivatása az, hogy elvigye az örömhírt oda, ahol leginkább szükség van rá. Ezt próbáljuk a hétköznapokban megvalósítani, akár szavainkkal, akár a gesztusainkkal, tényleg a mindennapi élet apró dolgain keresztül elvinni ezt az örömhírt, ezt a szabadulást, ami egyedül Jézusban van.
0: Van-e olyan igerész, ami számodra fontos?
3: Örüljetek, szüntelenül mondom, örüljetek. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha keresztények vagyunk, vagy kereszténynek mondjuk magunkat, akkor persze, hogy vannak gondok, meg persze, hogy vannak csalódások, meg vannak sebek is, de én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy örömmel legyen tele a szívünk, hogy olyat kaptunk az Úrtól, már az örök életet, és annak az ígéretét itt ezen a földön, ami messze felülmúlja azt, ami, tehát hogyha történik valami. Mostanában nagyon sokszor voltam dühös is, de én úgy gondolom, hogy csak át kell járjon minket ez az öröm. Tehát, hogy nem lehet túlélni ezeket a valós életbe való ütközéseket, hogyha nincs meg ez a mély öröm bennünk.
0: Lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Mi az, amivel a Mária Rádió hallgatóit szeretnétek buzdítani, bátorítani?
1: Talán kapcsolódva ehhez az örüljetek igéhez, most húsvéti időszakban vagyunk, éppen annak örül az egész egyház, hogy az élet Jézus Krisztus feltámadása révén győzött a halál fölött. A húsvéti időszak meghív minket, hogy befogadjuk ezt az örömhírt, hogy az élet mindig győz a halál fölött, hogy sohasem a rosszé az utolsó szó, hanem Isten az, aki győzött, és aki ezt a világot és benne mindannyiunkat a beteljesedésre vezeti. Fogadjuk be ezt a hitet, ennek az örömét és szabadságát, ami erőt adhat ahhoz, hogy a hétköznapokban kitartsunk, és ne csak fogcsikorgatva tartsunk ki, hanem annak örömében, hogy Jézus Krisztus velünk jár minden nap.
3: Köszönjük szépen a lehetőséget itt a Mária Rádióban. Mária Zsuzsanna voltam a Nagyváradi Életkenyere közösségből.
0: Köszönjük figyelmüket, Isten áldja minden kedves hallgatónkat, Illés Izabella is búcsúzik Önöktől. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és mindazokat, akik itt jelen vannak a Szent József plébánia templomban. Kedves hallgatóink, ezen az estén felajánljuk a mi imánkat a Szűzanyának. A Fatimai Szűzanya tiszteletére imádkozunk. Kérjük az ő közbenjárását és az ő áldását.

Szeretnék megköszönni neked azt, hogy ott a kereszt alatt egy csodálatos ajándékot adtál nekünk, mely mindannyiunk számára nagyon drága ajándék. A te édesanyádat adtad számunkra, hogy oltalmazzon, hogy legyen közbenjáró a Szent Háromságnál. Szeretettel köszöntünk, drága szűzanyánk, édesanyánk vagy. Köszönjük, hogy nem vagyunk árvák, hiszen te gondunkat viseled. Köszönjük a te közbejárásodat, oltalmadat. Drága szűzanyánk, általad szeretnénk felajánlni magunkat a Szent Háromságnak, szeretteinket, különleges módon a lelki betegeket, a testi betegeket, mindazok, akik problémával rendelkeznek. Különösképpen szeretnénk kérni azt a kegyelmet, hogy az életszentség útján járjunk. Köszönjük, hogy teljesítetted hivatásodat azáltal is, hogy 1917-ben Fatimában megjelentél. Köszönjük, hogy tolmácsoltad számunkra Istennek az üzenetét. Kérjük a te közbenjárásodat az egész világ számára. A te szeplőtelen szívedbe helyezzük örömeinket, fájdalmainkat, problémáinkat, mindaz, ami a szívünkben van, mindazokat, akiket elhoztunk a szívünkben, hogy te ajánlj fel bennünket a Szent Háromságnak. Köszönjük, szűzanyánk, hogy te ugyanazt akarod üzeni ma is számunkra, és mindenki számára, amelyet a kánai menyegzőn mondtál, a csodálatos Szentlélek által, tegyétek azt, amit fia mond. Drága szűzanyánk, szeretnék bocsánatot kérni a saját nevünkben is, és mindazok nevében, akiket ismerünk, az egész világ nevében is, hogy sokszor megsértettük fiadat, és ezáltal fájdalmat okoztunk neked. Bocsánatot kérünk nem csak fiattól, hanem tőled is emiatt. És szeretném megköszönni mindent. Fogadd, kedvesem, ezt a felajánlásunkat, drága Szent Háromság, amelyet mi, ami drága ég édesanyánk közbenjárása által akarjuk megtenni. Drága Szent Háromság, áld meg ezt a világot, áld meg mindenkit, és kérjük, hogy a boldogságos üzenet közbenjárása által alkalmas eszközeit legyünk, hogy mi magunk és másoknak az élete is szebb legyen, ami tanúságtételünk által. Amen.

Fátimai Szűz Mária, irgalmasság anyja, ég és föld királynője, bűnösök menedéke, felajánljuk magunkat szeplőtelen szívednek. E felajánlás által, veled és általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén vállaltunk.

Szent édesanyám és királynőm, most újra kedved leled lelkemben. Védj most engem hatalmas oltalmad alá. Gyermeki bizalommal újra átadom neked szívemet, lelkemet, és teljesen neked szentelem magam. Irányíts és vezess az erény útjára, nevelj fel szent fiat számára, és segíts, hogy egyre hasonlóbbá váljak hozzá. Szívből ígérem neked, hogy készségesen követni akarom minden figyelmeztetésedet, hogy hű szolgád legyek. Óvd meg az újabb bűntől, és adj erőt, hogy a gonosz ellenség üldözésétől megmeneküljek, hogy a világ csábításainak ellenálljak, és hogy önző vágyaimat legyőzzem. Komolyan elhatározom, hogy a bűnre vezető alkalmat kerülöm, és segítségeddel főhibáim ellen különösen is küzdök, amely már oly sokszor végzetessé vált számomra. Könyörög érettem Isten trónja előtt, hogy álhatatos maradhassak, és előre haladjak azon az úton, amely az égbe vezet. Amen.

Drága szűzanyám, titkos értelmű rózsa, szeplőtelen szűz, kegyelem anyja, koszorút kötöttünk ki mányból a te isteni fiat tiszteletére, leborultunk előtted, hogy Istentől irgalmat könyörögjünk ki. Nem a mi érdemeink által, hanem a te anyai szíved jósága által kérünk segítséget és kegyelmet abban a bizonságban, hogy te meghallgatsz minket. Titkos értelmű rózsa, Jézus anyja, rózsafűzér királynője, egyházunk anyja, kérjük ebben a viszálykodás által szét.

az egység és a béke ajándékát, és mindazt a kegyelmet, amely képes gyermekeid szívét megváltoztatni. Titkos értelmű rózsa, apostolok királynéja, onsd ki ránk égi kegyelmeid, és vezess szent fiathoz.

Isten anya, téged meghat a világnak és a léleknek oly sok nyomorúsága. Az apáknak, anyáknak, házastársaknak, testvéreknek és az ártatlan gyermekeknek sok gondja. Isten anya, téged meghat az oly sok virágjába kioltott élet, akik gyötrődnek és haldokolnak. Az a sok lélek, akiket a kárhozat veszedelme fenyeget, irgalmasság anyja. Eszközöl ki számunkra Istentől a békét. Eszközöl ki mindenek előtt azokat a kegyelmeket, amelyek egy pillanat alatt át tudják változtatni a lelkeket. Add, hogy végre mindenki megismerje azt, akit te szültél, Urunkat, Jézus Krisztust, aki által a bűntől megmenekültünk és megszabadultunk, akinek áldás és dicsőség legyen mindörökké. Béke királynője, add a világnak a fegyverek és lelkek békéjét, hogy a rend és a béke nyugalmában virágozzék az Isten országa. Amen.

Mária, Istennek anyja, ég és föld királynője, szorongatottak nagy reménysége. Ragyogó fény övesz téged, mint a napot, több dicsőség vesz körül, mint a kerubokat, több szentség, mint a szeráfokat. Magasabban állsz, mint minden égi teremtmény. Te voltál az eleink reménysége, a vértanúk dicsősége, a szentek büszkesége. Szent szűz, te hoztál világosságot és vigasztalást az embereknek. Te vagy a legtökéletesebb és a legszentebb minden teremtmény között. Te vagy a bűnösök pártfogója, a kétségbe esett lelkek reménye. Te vagy a világ vigasztalója, az árvák menedéke, a foglyok váltsága, a betegek orvossága, a szenvedők balzsama. Hozzád jövünk ezért, Istennek szent anyja, oltalmad alá menekülünk. Boríts be bennünket irgalmasságoddal, és járjál közben értünk szent fiadnál, hogy ne maradjunk meg bűneinkben, hanem elfogadva őt megváltunknak, örök gyümölcsöt hozzunk, és veled együtt dicsőíthessük Istent, mindörökön örökké. Amen.

Mária, a megtestesült igének szülője és a mi legédesebb anyánk. Itt vagyunk lábaid előtt, mi alatt felvirrad egy új nap, Istennek új, nagy ajándéka. Kezedben és szívedbe helyezzük egész valónkat, mindenünk a tied legyen, értelmünk, akaratunk, testünk és lelkünk. Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, a te Jézusod életét. Ó, mennek királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallatoddal. Add, hogy a szent és szeplőtelen áldozatban minden és mindegyik tettünk tiszta és Istennek tetsző legyen. Ó, jóságos anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja, és a te szíved vágyakozva folytonosan kéri. Amen.

Mária, reménység anyja, légy velünk. Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük. Segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen üdvözítőről. Tégy minket szolgálatkészé a fele barátok iránt, befogadóvá a rászorulók iránt. Tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé. Járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében. Béke királynője, oltalmazz minket, vírassz az összes keresztény fölött, hogy hűséggel járják az egység útját. Árasz belénk a lelki erőt és az Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Taníts minket arra, hogy a világ dolgaival élő keresztény felelősségérzettel bánjunk Isten országa, az új ég és az új föld eljövetelének örvendező reményében. Szűzanya, vezess és támogass bennünket, tekintsenek te rád bizalommal a harmadik évezred fiataljai. Tedd készségessé őket, hogy kövessék fiat hívását, és életüket Isten dicsőségére szenteljék. Segíts nekik megérteni, hogy az Isten szolgálat betölti a szívet, és hogy csak Istennek és az ő országának szolgálatában valósulhat meg bennünk az, amit Isten róluk elgondolt. Segíts nekünk, hogy életünk a Szent Háromság megtapasztalása legyen. Amen.

Szereti Szűz, a fiatalságodban kimondott igen, megjelölte egész létedet, és úgy növekedett, mint maga az életed. Jézus anyja, szabadon és örömmel kimondott igenedből, tevékeny hitedből, oly sok nemzedék és oly sok nevelő merített már indítatást és erőt, hogy befogadja Isten igéjét, szavát, és teljesítse az ő akaratát. Mária, te az élet tanítómestere vagy. Tanítsd a fiatal nemzedéket, hogyan mondja ki az igent, mely létének értelmet ad, s amely elvezeti őt a felfedezésre, és így elvezessék őket a találkozásra az igazsággal, mely felszabadít és boldoggá tesz. Amen.

Köszöntelek, ó örömünknek anyja, te valóban áldott vagy, mert az asszonyok között egyedül te voltál méltó arra, hogy teremtőd anyja légy. Boldognak mondanak téged minden nemzetek. Ó Mária, ha oltalmad alatt leszek, nincs mitől félnem, mert aki téged tisztel, annak birtokában vannak az üdvösség fegyverei. Amen.

0: volt.
1: Ó, nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened, benned és általad, királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd a nyomorultakat, és kiárazd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánok megkapják a bocsánatot, s a megigazultak a dicsőséget.

0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazd nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazd nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazd nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazd nekünk!
0: Az előimádkozott rész után mondjuk, nevesd meg könyörgésünket! Boldog asszony anyánk, Szent Fiad színe előtt, aki valóságosan jelen van, és itt él közöttünk az oltári szentségben, alázattal kérünk.
1: Nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha pártfogásodra nem is vagyunk méltók,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha rólad és Szent Fiadról sokszor meg is feledkeztünk,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha megfogyatkoztunk is a gyermeki hűségben és kegyeledben,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha szép erényeit, követését el is hanyagoltuk,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha sokszor hálátlanok voltunk is az életben,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha a tőled kapott jókat gonoszsággal is viszonoztuk,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha a tisztesség útjáról gyakran le is tértünk,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha őseink nyomdokain nem is jártunk mindig,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha olykor-olykor zugulottunk is a mennyei atya végzései ellen,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyán, ha nem is hallgattunk mindig a Szentlélek serkentő szavára,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha itt-ott ellenálltunk is a kegyelemnek,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha néha napján szóba álltunk is a kísértővel,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha alkudoztunk is a lélek rovására,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha emberi tekintetből engedtünk is néha elveinkből,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is köztünk, akik tőled és Szent Fiattól elpártoltak,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is közöttünk, akik téged Szent Fiaddal együtt káromoltak,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak közöttünk, akik téged Szent Fiaddal együtt megvetettek,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha voltak is közöttünk, akik téged megismerni nem akartak,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, ha bukdácsolásunk és ingadozásunk ellenére is hozzád folyamodunk,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Boldog asszony anyánk, mivel íme újra teljes bizalommal folyamodunk hozzád,
1: nevesd meg könyörgésünket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesed.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad rám. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol, mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában a fatimai szűzanya tiszteletére ajánlottuk fel ezen szentségimádást. Jövő héten a szűzanya közbenjárását kérjük családjainkért. Az ő oltalmába helyezzük családjainkat, és kérjük, hogy ő legyen a mi mennyei édesanyánk, aki oltalmazza és védi családtagjainkat. Köszönjük mindannyiuk imáját, áldott estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszony...

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: Szól, ámen, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony!

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat,

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit éget Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosz.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Mária, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: halunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: üzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, védj

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt erődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. de sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórium megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és prébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt évesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást, és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken Mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szent Atya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30 József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10:00 fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11:00 találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30 a Kelemen teremben szólt a pápa, a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikán csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, én Görgényi Tünde vagyok, és a mai reggel Pál Jutkával fogjuk ébreszteni önöket, imádkozunk együtt önökkel és önökért. 2026. május 13-a van, a Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja. Biztos, hogy nagyon sokan tudják, hogy 1917. május 13-án Portugáliában, Fatimában megjelent a Szent Szűz három pásztor gyermeknek, Luciának, Francescónak és Jacintának, és ma erre a napra emlékezünk, erre a jelenésre, hiszen engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította fel őket és általuk az egész keresztény világot. Nagyon aktuális, akkor az első világháború szörnyűségei vették körül az embereket, most is háborúkban élünk, akár itt a szomszédos országban, akár keleten, de nagyon-nagyon sok háború van, nagyon sok üldözött keresztény, akik nem tudják megélni a hitet szabadon, akik mindent elvesztettek, nagyon sok család tönkrement, fiatalok vesztették életüket, sokan maradtak özvegyen, árván. Úgy gondolom, hogy ma is aktuális, sőt mindig aktuális a Boldogságos Szűzanyának a felszólítása. Ezért ma különösen nyitott szívvel, tiszta lélekkel imádkozzunk a háború sújtotta területeken élő embertársainkért, azokért, akiknek a kezében a világi hatalom van, hogy ezzel ne éljenek vissza, és önmagunkért, hogy hiteles keresztények legyünk, hívjuk önöket is, csatlakozzanak az imához, a reggeli imáinkat ezért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata,
1: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
1: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Reggeli csendesség.
0: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Még sok mondanivalóm volna számotokra, de most még nem tudjátok elviselni. Vajon miről beszél itt Jézus? Mi az, amit ha hallanának a tanítványok, nem tudnák elhordozni? Nem azért nem mond el Jézus mindent nekik, mert tudatlanságban akarja tartani az övéit, hanem azért, mert még nem képesek befogadni bizonyos igazságokat. Sokszor azt hisszük, ha többet hallunk, ha többet tudunk, akkor előrébb leszünk. A kérdés azonban nem az, hogy mennyit tudunk, hanem az, hogy mennyit bírunk el abból, amit már hallottunk. És mit kezdünk ezzel? Amit ma még nem tudsz elviselni, az talán később már igen. Persze ehhez szükséges az, hogy hűséges maradj abban, amit már megértettél. A Szentlélek szerepe itt válik világossá. Nem egyszerre borít rád mindent, hanem fokozatosan tárja fel előtted az igazságot. Nagyon jól tudja, hogy aki túl gyorsan kap túl sokat, az könnyen elbizakodottá vagy összetörté válik. Időnként kíváncsiak lennénk a jövőre, a sorsunk alakulására. Isten azonban jó atyaként nagyon bölcsen cselekszik, amikor ezt elrejti előlünk. Hiszen tudatában van annak, hogy a mostani hitünk, élettapasztalatunk nem lenne elég annak elhordozásához, amit megmutatna. Csak a mai nap terheinek az elhordozásához kapod meg a szükséges kegyelmet. A holnapihoz majd csak holnap érkezik. Így hát azzal az erővel, amivel rendelkezel, nem tudnál mit kezdeni a 10 évvel későbbi problémákkal. Azok megoldásához majd csak akkor kapsz erőt a mennyből. Ezért figyelmeztet így maga Jézus. A holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. Éppen ezért bízz az Úrban teljes szívedből, és csak rátámaszkodj. Hidd el, hogy amit tudnod kell, azt a kellő időben feltárja majd előtted. Ezért ne a jövőt fürkészd, hanem Isten rád vonatkozó tervét akart megismerni és megcselekedni.

Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

0: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeblőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűnromlottságától.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből.
1: Urunk, édesanyád, járjon közben értünk.
0: Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted. Segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit.
1: Urunk, édesanyád, járjon.

0: Istenünk, Te úgy rendelted, hogy egyszülött fiad anyja nekünk is anyánk legyen. Add, hogy bűnbánattal és imádsággal álhatatosan munkálkodjunk a világ üdvösségéért, és így Krisztus országának eljövetelét napról napra egyre hatékonyabban szolgáljuk, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Másoktól semmit meg nem tagadni, magunk számára semmit nem követelni. Ez az élet szentség útja.

Jézus köszönt a reggelem, Jézus dicsér az énekem. Jézus, kérlek, hogy légy velem, örködj a lelkemet.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde ébreszti továbbra is önöket. Igaz, hogy itt nálunk Sepsiszentgyörgyön nem csak borongos, hanem eléggé zord idő van, esik az eső, fúj a szél, de hiszem, hogy a szívekben ennél több van. Ott van Krisztus fénye, az ő ragyogása. És ha már velünk tartanak, elmondjuk, hogy mi az, amire számíthatnak itt a Mária Rádióban. Hamarosan meghallgatjuk a nap örömhírét, Antal Zoltán Türi plébános tolmácsolásában, majd folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk a szokott módon, hírekkel, különböző témákkal, mindez közel 8 óráig, 8 óra előtt az igézőt hallják.
1: 8 órától Szent Misét közvetítünk Nyárhedremetéről, ezt követi a hét plébániája, majd az ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően 9 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafüzért, valamint a Lorettói litániát imádkozzuk.
0: Krisztussal a mindennapokban 10 órától kezdődik Karácsony Tibor atya műsora, 10 óra 30 perctől pedig Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések oltján Szabó Hunor adását hallják. Ez most ebben az órában hallható. 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, 12 órától pedig elmarad a déli magazin, hiszen Szentmisét közvetítünk Fatimából, Portugáliából a Magyarországi Mária Rádió segítségével.
1: 12 óra 30 perctől olvassuk a Szentírást Tibor atyával, 14 óra 30 perctől elnézést Tibor atyának a műsora, ezt követően a medzsugorjei üzeneteket hallhatjuk, majd imaszándékaikat fogadjuk 14 óra 40 perctől, az irgalmasság rózsafüzére itt imádkozzuk 15 órától.
0: Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy, illetve ajánljuk, hogy délután 5 órától lesz Szent Mise Déváról, hiszen 6 órától rózsafüzért imádkozunk a Mária Rádió világcsaládjával, melyet szintén Fatimából, Portugáliából fogunk közvetíteni. És 8 órától majd ide kapcsolunk Sepsiszentgyörgyre, ahonnan a szentségimádást fogjuk közvetíteni. 8 órakor innen lesz a közvetítés, illetve holnap, mivel szintén ünnep, áldozó csütörtök, a szentmisék megint rendhagyó időpontban lesznek, 10 órától Nagyváradról, a Szent József templomból, 1 órától Nyárhedremetéről búcsús szentmise, és délután 6 órától Déváról. Most pedig hívjuk önöket, hogy nyissák meg a szívüket, hallgassák meg a nap evangéliumát, amint említettem, Antal Zoltán Türi plébános tolmácsolásában.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! Figyelve az elhangzott evangéliumi szakaszt, a visszaemlékezés és az előretekintés egyaránt jelen van. Eszünkbe juthat a nagycsütörtök esti mozzanatból a tanítványok szomorúsága, bizonytalansága, félelme, hogy hamarosan eltávozik körükből a Mester, aki a biztonságot jelentette számukra. Jézus is tudja, hogy a búcsúbeszéd elmondásának pillanatában még nem elég erősek tanítványai, de bátorításával megmutatja az igazság beteljesedésének reményét. Mi már Jézus feltámadásának hitében és örömével elmélkedünk az elhangzottakon, és így tekintünk előre Pünkösd ünnepére, annak a jeles alkalomnak a megünneplésére, amikor az igazság lelke elvezette az apostolokat a teljes igazságra, és teljesen megváltozott az életük, a félelmet felváltotta a bátorságuk és a tenni akarásuk. Éppen ezért szemléljük a mai napon, hogy mit tett és mit tesz a Szentlélek emberi életünkben. Felemelő és bátorító Jézus kijelentése, amikor az igazság lelkéről beszél, aki a teljes igazságra vezet el. Ma is mekkora szükség van az igazságra. Legyen szó emberi életünkről, legyen szó lelki életünkről és a hit igazságairól. Mindig kérhetjük a Szentlélek segítségét, vezetését, hogy ő bátorítson. Ma is felismerhetjük, hogy a Szentlélek nem új kinyilatkoztatást ad Krisztussal kapcsolatban, hanem segít mélyebben megérteni és megélni azt, amit Jézus tanított. Ezért fontos számunkra az egyház közössége, a szentségek és az imádság, hiszen ezek által működik bennünk a lélek. Gondolhatunk arra is, hogy mennyire fontos a nyitott szív, akár a Szentírás szövegeinek olvasása, vagy éppen hallgatása alkalmával, hiszen ezáltal Isten szól hozzánk. És nem elég szóról szóra felületesen ismerni az adott részeket, nem elég ismerni a következő történést, vagy éppen mondatot, mert Isten bármelyik pillanatban megérintheti a lelkünket, ha nyitott szívvel vagyunk jelen. Sokkal többet adhat az adott szentírási rész, mint egyszerű ismeretet. A Szentlélek csendesen vezet. Lelki ismeretünkön keresztül az evangélium tanítása által, vagy egy-egy találkozásban, amikor felismerem embertársam bátorítása által, hogy jelen van az Isten. Ha engedjük, hogy vezessen minket, életünk egyre inkább Krisztust fogja tükrözni. Kérjük ma a Szent Lelket, hogy adjon alázatot az igazság befogadására és bátorságot annak megélésére. Úgy készüljünk a közelgő ünnepekre, hogy közben tudatosítjuk életünkben Isten jelenlétét. Azt is tudatosítsuk magunkban, hogy a Szentlélek működésével kapcsolatban sokszor nem a látványos történéseken van a hangsúly. Nem erőszakkal szól, hanem csendesen formálja a szívet. Segít felismerni bűneinket, erőt ad a megbocsátáshoz, és bátorít a jó megtételére. Amen.
1: Amen. Köszönjük szépen Antal Zoltán Türi plébánosnak a mai evangéliumhoz fűzött gondolatait.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhetben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
0: Örülj és örvendez szűz, Mária, alleluja,
1: mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk.
2: Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ima a hivatásokért.
1: Urunk Jézus Krisztus, aki azt mondottad nekünk, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat az aratáshoz. Íme, szavaidon felbátorodva, könyörögve kérünk téged, küldj nekünk apostoli buzgóságú lelkipásztorokat. Te választ ki őket, hogy hívő szavad nélkül senki az oltár szolgái közé ne lépje. Add meg a papi és szerzetes hivatás kegyelmét, áldozatra kész és erős lelkeknek. Önts a választottak szívébe lángoló szeretetet irántat, hűséges ragaszkodást Péter kősziklájához, amelyre anyaszent egyházadat építetted. Ott, hogy minden munkájukba egyedül a te dicsőségednek, a lelkek megmentésének szándéka vezesse őket. Add, hogy papjainkat, a bensőséges, erényes élet megszentelje, a Szentlélek kegyelme megsegítse, hogy biztonságban vezessék Isten népét az üdvösség útján, és egyházmegyénket az igazi keresztény szellemben megújítsa, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. május 13-án a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pályutkám
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. A pontos idő 7 óra és 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
2: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Csíkmadarasi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Csíksomlyói pünkösdi búcsum.
0: Kevesebb mint két hét múlva kezdődik a csíksomlyói pünkösdi búcsú. Az előkészületek már javában zajlanak a zarándoklat lebonyolítására. Albert István ferences nevén Leander házfőnök elmondta, hogy a búcsús szentmise szónokának Székely János szombathelyi megyés püspököt kérték fel. A meghívott szónokról azt kell tudni, hogy 1964-ben Budapesten született. Ferenc pápa 2017-ben nevezte ki a szombathelyi egyházmegye megyés püspökévé. 2021. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetésben részesült. Az idei pünkösdi búcsúj elmondata Szent Maximus gondolatait idézi, a kerességgel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Mint a ferences szerzetes magyarázta, a motto ahhoz kapcsolódik, hogy a gyulafehérvári főegyházmegye ezt az évet a keresség évének szentelte. A pünkösdi búcsúra a csíksomlyói ferencesek önkénteseket keresnek. A megbeszélés május 14-én, csütörtökön 19 órakor lesz. Érdeklődni Timár Sándor Asztrik ferences atyánál, a csíksomlyói kegytemplom igazgatójánál lehet a következő telefonszámon 0722-292-676. Megismétlem a telefonszámot 0722-292-676. Kiállítás megnyitó Sepsi Szent Györgyön.
2: A Sepsi Szent Györgyi Erdélyi Művészeti Központ földszinti kiállító tereiben ma délután 5 órakor nyílik meg Haller József grafikus művész retrospektív kiállítása. A tárlatot megnyitja Bordás Beáta, az EMÜK vezetője, a tárlat kurátora Portik Blényesi Ágota művészettörténész, a kiállítást kísérő katalógus előszavának írója, és Haller István, az elhunyt művész fia, hagyatékának őrzője. A tárlat július 4-éig látogatható. Medjugorjei imaes Csíkszeredában.
0: Szeretettel hívnak és várnak mindenkit az e-havi Medjugorje imaestre, ma délután 5 órától Csíkszeredába, a Segítő Mária bentlakás dísztermébe, melynek keretében lesz közös rózsafüzér szentmise és szentségimádás. Édesanyák imaestje Szárhegyen.
2: Ma délután 6 órától kerül sor a Szárhegyi Ferences templomban az édesanyák közös ima alkalmára, amely keretében Mária köszöntő és szentmise is lesz. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Többletelő est Marosvásárhelyen.
0: A tanév utolsó többletelő rendezvényét tartják ma este 8 órakor a Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégiumban. Az est során az érdeklődők Köllő Melinda Mária gyógyszerész interaktív előadásán vehetnek részt, aki az elmúlt 6 évben elkötelezetten foglalkozott a gyógynövények világának feltárásával. Kutatásai a népi gyógyászat hagyományaiból indultak, majd a tudományos megközelítésen keresztül vezettek el a Szentírásban fellelhető gyógynövények izgalmas és sokrétű világához. Búcsú a Szatmári Egyházmegyében.
2: A Szatmári Egyházmegyében a Székesegyház, valamint a Krasznaterebesi templom titulusa Urunk menj bemenetele. Mindkét helyszínen az ünnep napján, azaz holnap tartják a búcsút. Rasszna Terebesen délelőtt 11:30-től kezdődik a Szent Mise, ahol Teffenhárt István nyugalmazott plébános mond szent beszédet, a Székesegyházban pedig este 7 órától mutatják be a legszentebb áldozatot, Turturiano Robert kisdengelegi plébános predikációjával. Könyvbemutató Csíkszent Tamáson.
0: Holnap este 7 órától a Csíkszent Tamási plébánia közösségi termében bemutatják Antal Imre a Hársfa című történelmi regényét, amely a csíksomlyói kegyszobor születésének történetét dolgozza fel. A szerzővel Antal Ágnes beszélget, a könyvbemutató házigazdája Sebestyén Péter plébános lesz. A könyv a helyszínen megvásárolható. Lelki gyakorlat Csíksomlyón.
2: Június 12-e és 14-e között a csíksomlyói Szent Klára házba lelki gyakorlatot tartanak a 60 év feletti korosztálynak, melynek központi kérdése: hogyan tekintek az idősödésre? Szeretettel várják mindazokat, akik Isten jelenlétében szeretnének ránézni az időskor értelmére és értékeire. Jelentkezni Ivácsony Rita nővérnél lehet a 0746 73 11 61-es telefonszámon. Még egyszer a telefonszám 0746 73 11 61.
0: Híreink végén pedig az időjárásról is röviden. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország nagy részére érvényes figyelmeztetést adott ki szélsőséges időjárás miatt. Csütörtökig az ország nagy részén légköri instabilitásra kell számítani, záporok, mérsékelt mennyiségű csapadék, villámlás és elszórtan jégeső várható. A meteorológusok szerint négyzetméterenként 15-30 liter, helyenként akár 40-50 liter csapadék mennyiség is hullhat. Helyenként és időszakosan a szél is megélénkül, jellemzően 45-50 km per órás sebességgel fúj. A magas hegyi zónákban szerdáról csütörtökre virradó éjszaka vegyes csapadék várható. A hőmérséklet is csökken a következő napokban, alacsonyabb lesz az ilyenkor megszokottnál. Előbb nyugaton és északnyugaton, majd az ország többi részén is lehűl az idő. A hegyekben havas esőre, havazásra is számítani lehet. Erdélyben ezen a héten jelentős hőmérséklet ingadozás lesz, ma 13 Celsius fokig hűl le a nappali levegő hőmérséklete. Az éjszakák is egyre hűvösebbé válnak, a hétfői 10 fokról 4 fokig csökkennek a minimumok. Május 15-ére várható a lehűlés. Ezt követően felmelegedés veszi kezdetét a jövő hét végére, nappali 21-22 fok, éjszaka pedig 10 fok várható regionális átlagban.
2: És nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A leghidegebb ma reggel mínusz 3 fok volt a Böleátónál, a legmelegebb az ország keleti részén, Mahmudián, itt 16 fokot mértek. De 6 fok volt Aradon, Dicsőszentmártonban, Temesváron és Tordán is, 7 fokot mértek Déván, Gyulafehérváron, Kolozsváron, Nagysármáson, Nagyváradon és Zilahról is 7 fokot jelentettek.
0: 8 fok volt Brassóban, Fogarason, Marosvásárhelyen, Nagybányán, Nagyszebenben, Szatmárnémetiben és Székelyudvarhelyen, 9 fokot jelentettek Barótról, Besztercéről, Csíkszeredából, Désről, Gyergyóalfaluból, Máramaros-szigetről, Maroshévízről, 11 fok volt Kézdivásárhelyen és itt Sepsiszentgyörgyön is.
2: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Tiszteletre méltó Bognár Mária Margit, vizitációs apáca. A Torontál vármegyéhez tartozó vajdasági Mencelén született 1905-ben. Édesapja dr. Bognár János adóügyi jegyző volt. Édesanyja Schiller Etelka hadgyermeknek adott életet. Bognerék mélyen vallásos, bensőséges családi életet éltek. Az apró termetű, örökmozgó, örökvidám Etelka a ház napsugara volt, s az is maradt, mint halálig. Korán megözvegyült édesanyja, és később a sokszor mindennapi megélhetéssel küszködő nővértársai számára egyaránt. Az iskolában korán kitűnt rendkívüli értelmi képességeivel. Kézi munkázott, énekelgetett, olvasott. Kérésére édesanyja kinyitotta az ablakot, amikor társai a ház előtt játszadoztak, hogy lássa őket. Nem panaszkodott, szomorúság nem látszott rajta. Máskor a szomszéd kislányok vették körül, és sok játékkal, babával az ő ötletei, utasításai szerint játszottak. A babáknak imádkozniuk is kellett. Amelyik kislány tartotta a babát, az imádkozott helyette. Mindazonáltal lassan teltek ezek a hónapok, és az eleven kislány alig várta, hogy ismét pajtásai között ugrálhasson. 4 hónapig gipszet viselt, utána is csak géppel tudott járni. Betegsége 7 évig tartott, jobb lába egész életére merev maradt. 1915-ben meghalt az édesapa. A család megélhetési gondok miatt Nagybecskerekre költözött. Etus itt kezdte a polgárit, ami azt

asszonyunkról nevezett iskola nővéreknél. Otthon, amiben csak tudott, segített édesanyjának, kismamaként gondozta két öccsét, a legtöbbet azonban derűs természetével és rendíthetetlen lelki erejével adott gondok között törlődő anyjának és környezetének. A négy polgári után kereskedelmi szaktanfolyamot végzett. Merev lába ellenére a legelevenebb diákok közé tartozott. A kamasz etus nem különösebben volt vallásos. Előfordult, hogy a diák misa alatt megbeszélték a napi eseményeket. Tudták róla, hogy félárva, hogy súlyos anyagi gondokkal küszködnek, mégis mindig megosztja 10 óraiját a nála is szegényebbekkel, ha észreveszi, hogy nincs ennivalójuk. Az előző napi csínytevések felettetésére rendszerint nagy csokor virággal és huncut mosollyal jelent meg az illető tanár előtt. Ezen a kis úton 1923. június 1-je etus bérmálásának napja mérföldkövet jelent. A Szentlélek veszi birtokába a 18 éves lány lelkét, hogy előkészítse a kegyelem csodáját, Bogner Etelka megtérését. Elhangzik szívében a hívás, kövess engem, és ő visszavonhatatlan igennel válaszol. 1924-től lelki élete rendezettebbé válik, többet imádkozik, állandó gyóntatót választ, teljes odaadással végzi a zárdában szokásos lelki gyakorlatot. És amint Isten felé fordul, mind jobban megismeri önmagát és minden hibáját. Híjú, sok benne a tetszeni vágyás, szeret szórakozni, öltözködni, a kötelesség teljesítésében felületes, szétszort, feledékeny, és ezzel másoknak sok bosszúságot okoz, gyakran önfejű. Bánattól és szeretettől indítva lelki atya a jezsuita csávosi elemér bátorítására egy örök és egy ideiglenes fogadalmat tesz. Örökös tisztaságot fogad, és kötelezi magát, hogy utolsó leheletéig küzdeni fog a tökéletességért, azaz mindenben azt teszi, ami Jézusnak jobban tetszik. Ettől kezdve minden törekvése szeretetből vállalt fogadalmának megtartására irányul. Arra, hogy mindig hűséges legyen Jézushoz. Jelmondatául választja a két szót, Semper Fidelis. Még mielőtt a frissen megtértek hibáiba esne, és a megtérése előtti évek miatt aggályossá válna, kezébe kerül Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza. Biztos ösvényen érzi magát. Bizalommal tettem kezem az övébe, hogy vezessen, és újjongó örömmel követem az én kis égi újonc mesternőmet, lélegzet visszafojtva hallgatom tanítását. Mindig mellettem van, mindig mondja, hogy mit tegyek. Ó, Teréz tudja, hogy az ő kis testvérkéje nagyon gyönge, gyarló, hogy egyedül éppen semmire sem képes, hát szorosan mellé áll, hogy a mennyei jegyes karjaiba vezesse. Megtanítja, hogy soha egy pillanatra sem szabad elcsüggedni. Lelki életének központja az eukarisztikus Jézus lesz. Szeretne meggyógyulni, hogy szerzetes lehessen. Hosszú és nehéz küzdelmébe kerül, hogy elfogadja fizikai gyengeségét, mely leküzdhetetlen akadályt jelent, akár legnagyobb álmáról, a Kármelről, akár más szerzetes intézményről legyen szó. Egyet kér csak, erőt. Közben édesanyja megkeresi lelki atyát, térítse észre etust, aki csak a lelkiekkel törődik, pedig a jövőjére kellene gondolnia. Hiszen ők szegények, etusnak magának kell majd gondoskodnia a megélhetéséről, testi fogyatékossága miatt úgysem számíthat arra, hogy szerzetes legyen. Páter Csávosi, aki már több éve lelki vezetője etusnak, biztos a lány hivatásában. Megkíséri tehát a lehetetlent. Beajánlja etust a pesti angol kisasszonyoknak. A főnöknő első benyomásai a találkozást követően igen kedvezőek, de az orvos véleménye lesújtó. Ilyen egészséggel etus pár hónap alatt kidőlne a szerzetben. Krisztus lélekben már eljegyzett menyasszonya, csak később vallja be. Szenvedése szinte elviselhetetlen volt, de szeret, és ezért most is hűséges. Megéli a nagy Isten szeretők tapasztalatát. Minél közelebb kerül a Krisztushoz, annál szenvedélyesebben vágyódik utána. Igen, Jézusom, én nem akarok más, csak azt, amit te. Csak vonj szorosan magadhoz a kereszten. Olyan szorosan, hogy soha gyengeségből vagy gyarlóságból el ne hagyhassalak, írja naplójában. Kilencedet kezd kis Szent Terézhez, kérve adjon valami jelet, szerzetes lehet-e valaha vagy sem. A kilenced után álmot lát. Látja magát fiatalon, a ravatalon, szerzetesi ruhában. Nagyon örül, de unokanővérén kívül senkinek sem beszél a dologról. Közben megkapja az értesítést, hogy beléphet a vizitációs nővérek Thunfeldi kolostorába.
Augusztus 10-én érkezik a tiroli Thurnfeldbe. Levelei mindig csak örömöt sugároznak. Belső küzdelmeiről, próbatételeiről csak a naplójának sorai sejtenek valamit. Küszködik a honvágyjal, nehézségei vannak a nyelvvel, de kifelé mindig csak mosolyog. Mária Margit naplója sejteti, mennyire fölfokozta Isten lelkében a vágyat, a vele való tökéletes egyesülés és örök találkozás után. Ó Jézusom, én nem akarom kutatni a te szent terveidet, hiszen tudod, hogy egy pillanattal sem szeretnék előbb menni hozzád, mint ahogy te akarod, de valahogy úgy érzem, közeleg életem hajnala. Ó Jézusom, életem hajnala, amikor a nevemen szólítasz, Mária, és én szomjazom erre a szóra. Jézusom, ugye hamar szólítasz, ugye hamar hívsz. Ezt követően hozza meg élete saját szavai szerint legnagyobb áldozatát. Egészségéért aggódó lelki atya és elöljárói szavára fölajánlja magát Isten előtt a hosszú életre. Az új alapítás meglehetősen sok tennivaló elé állítja az egész közösséget. Az intézet egy része nevelő otthon lesz, ahol Mária Margit is tanítani fog. Egyelőre azonban mindenki azt teszi, amire szükség van. Keményen dolgoznak reggeltől estig. 1932-ben teszi le örök fogadalmát. Betegségében mindig ugyanolyan vidám, sőt tréfás, türelmetlennek, követelőzőnek sosem látta senki. Mikor a főnöknője figyelmezteti, hogy örök fogadalmának évfordulója következik, így szól: ezt már az égben szeretném megülni. És az úr teljesítette vágyát. Május 13-ára virradóan ezt mondta: ez lesz az utolsó napom. Reggel magához vette az oltári szentséget, és megkezdődött a haláltusája. Embertelen kénokat szenvedek, sóhajtja, aztán segítséget kér. Délután 5 körül szólalt meg utoljára: már nem látok többé. És néhány perccel később: köszönöm. Mindössze 28 évet élt. Sírja ma az ért óvárosi templom kertjében van.

0: Kedves hallgatók, 2026. május 13-a van, szerdai nap, innen a sepsiszentgyörgyi stúdióból köszöntjük Önöket.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde, ma van az év 133. napja, 232 nap van még hátra. Nézzük meg, hogy milyen híres neves személyiségek, fontosabb események köthetőek, illetve kapcsolódnak ehhez a mai naphoz.
1: 309 éve 1717-ben e napon született Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt 1740-től 1780-ig.
0: 1792-ben 234 éve született 9. Pius pápa, az eddigi leghosszabb pontifikátusú pápa.
1: 212 éve szintén e napon született Rónai Jácint pap, Kossuth gyermekeinek tanítója, a darwinizmus magyarországi megismertetője.
0: 1842-ben 184 éve született Sir Arthur Sullivan, angol zeneszerző, aki az akkori brit társadalmat kritizáló vidám operetteket írt.
1: 173 éve 1853-ban született Adolf Richard Hölzel, német festő, az egyik legelső, aki modern stílusban is festett, többek között absztrakt képeket is alkotott.
0: 1890-ben 136 éve született Makkai Sándor, erdélyi magyar író, pedagógus, református püspök.
1: 1898-ban 128 éve Budapesten született Jendrasik György, gépészmérnök, feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője.
0: 114 éve 1912-ben e napon született Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth díjas színész, filmrendező, színház igazgató.
1: 1942-ben 86 éve született Schmidt Pál olimpiai és világbajnok vívó, sportdiplomata, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, volt köztársasági elnök.
0: 45 éve 1981-ben merényletet követett el Mehmet Ali Akça, török szélsőséges, Szent II. János Pál pápa ellen. És most meghívjuk Önöket, hogy hallgassák meg a napi téma című rovatunkat, melyet Farkas Szilvia önkéntesünk készített.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia Sepsiszentgyörgyről a napi téma című műsorban. Ma a Fatimai Boldogságos Szűz Máriára emlékezünk, aki 1917. május 13-án egy Covada Iria, ami magyarul Békevölgye nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztor gyermeknek jelent meg. Szűz Mária imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el erre a helyre. A gyermekek teljesítették a kérést, s a júliusi jelenés alkalmával látomást kaptak a pokóról. A szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az őszeplőtelen szívének. E felajánlást 12. Pius végezte el 1942-ben, majd 6. Pál 1964-ben megismételte. A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Covada Iriában. Ekkor történt a híres napcsoda. A nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre. A jelenések során a szűzanya titkokat bízott a pásztor gyerekekre. Lucia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat. A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendőlése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére. A második titok Mária szeplőtelen szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. A harmadik titkot Lucia nővér 1959-ben egy zárpolitikban eljutatta 23. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben. II. János Pál ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a Szentpéter téren. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeszéssel kapcsolatban így nyilatkozott. Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy kitérítette el a golyót egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította. A Szent Szűz kérésének elegettéve II. János Pál pápa 1984-ben felajánlotta Mária szepőtelen szívének az emberiséget. Francisco és Jacinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban. II. János Pál pápa 2000. május 13-án avatt őket Moldóká. Ferenc pápa 2017-ben az első fatimai jelenés 100. évfordulóján szentté avatta őket. Lucia nővér 2005. február 13-án hunyt el 97 éves korában. Köszönöm a hallgatóknak, hogy ezen a reggelén is a Mária Rádióval tartottak. Isten áldása legyen életükön, családtagjaikon. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket, barátaikat. Várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámokon. Nagyon rövid szöveges üzeneteket, mivel rövid az időnk is, a 0758 420 555-ös telefonszámra küldhetnek. A mai napon a Szervác, Imelda és Imola nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepel.
1: És nézzük meg a neveknek az eredetét és a jelentését. A Szervác, a latin Servatius név rövidülése, jelentése a megmentett.
0: Az Imelda vitás eredetű név jelentése bizonytalan, egy újabb kutatás szerint viszont talán az Irmgard vagy Irmhild német nevek rövidülése, vagy az Irma és a Hilda vegyüléséből származik.
1: Az Imola újabb keletű magyar névalkotás, eredete egy növény nemzetség, az Imola félék közé tartozik a kék buzavirág is. A régi magyar Imola szó jelentése mocsár, hínár, vizes terület. Női névként először Jókai Mór alkalmazta a Bálványos Vár című regényében.
0: És van egy telefonálónk, nézzük meg, hogy ők itt szeretnek köszönteni. Halló, Mária Rádió!
2: Kérjük. Mária Rádió!
0: Igen, élőadásban van a kedves hallgató.
2: Halló.
0: Hallgatjuk szeretettel. Igen, élőadásban. Igen, igen.
1: Csak bezavarhat a rádió.
2: Elzárom a rádiót.
1: Köszönjük.
2: Jó, akkor vagy én beszélgetek, vagy az istókját tegyem.
0: Hallgatjuk szeretettel. Tessék a rádiót kikapcsolni. Várjuk vissza a kedves hallgatót,
1: és emlékeztetjük a kedves hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, akkor a háttérben azért érdemes kikapcsolni a készüléket, akár rádión vagy televízión keresztül hallgatnak, mert később visszahallják saját magukat, és az zavaró lehet. Mi is ugyanúgy visszahalljuk önöket.

0: újabb telefonáló lesz, vagy a kedves hallgató megpróbál újra telefonálni. Megnézem az üzeneteket. Érkezett jó néhány, de mindenik ima kérés, ima szándék. Ezeket majd 8 óra után fogjuk beolvasni. Amíg telefonáló lesz, én köszöntöm Kósa Imeldát, a Jóisten áldását kérve az ő életére, és köszönjük, hogy a rádiónknak hűséges támogatója.
1: És van egy hallgatónk is. Halló, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Először is szeretnénk köszönteni Önöket. Másodszorban leányunkat szeretnénk köszönteni Csíkcsicsóba, Kovács, Zsófia. Közelgő névnapi oltalmából kívánunk neki sok boldog névnapot, kiskel adja körében. Ezt kívánják szülei Oltfaluból. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy betelefonált és csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
0: Amíg újabb telefonáló lesz, én ismét megragadom az alkalmat, Rózsa Imeldát köszöntöm, szintén önkéntesünk Marosvásárhelyen, és Szász Juliannát Görgény Üvegcsűrön, akinek holnap lesz a születésnapja, a Jóisten áldását kérem az ők életükre is.
1: Telefonálunk nincsen, viszont eszembe jutott valaki, mégpedig Balogh Dorottya napokban ünnepelte születésnapját Csíkszentsimonban. A Jóisten áldását kérem, kedves Dorottya, az életedre és a családodra.

0: Egy üzenetünk érkezett, Kósai Imeldát köszöntöm születésnapján, illetve névnapja alkalmából, írta egy kedves hallgató. Még 2 percünk van ebből a köszöntőre szánt időből, hogyha valaki gyorsan tárcsázza valamelyik számot, még élőadásba bejuthat. 02-59-420-555 vagy 03-59-420-555. És már is itt van egy kedves hallgató, őt köszöntjük most.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörök
1: én is szeretném köszönteni egy kicsit megkésve Boldizsár Ferenc Papa bácsit, mert nagyon szeretem a műsorait, és a Jóisten még tartsa meg, hogy tudja a műsor egészségbe, békességbe, hogy tudja a műsorait végezni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen, mi köszönjük, hogy betelefonált, a Jóisten áldását kérjük az ön életére is, és csatlakozunk a jó kívánságaihoz.

0: nem érkezett több jó kívánság, csak imakérés, imaszándék, telefonálunk sincs. A Jóisten áldását kérjük mindazokra, akik ünnepelnek, az Imeldákra, Imulákra, természetesen a szervácokra is, ha van, bár elég rossz időt hoztak a mai nap, itt Sepsiszentgyörgyön legalábbis. Na és befutott még egy telefon, halló Mária Rádió. Halló. Halljuk önt, hogy ott van a vonal túlsó végén.
1: Talán megijedt, hogy ilyen hamar felvettük a telefont. De tessék nyugodtan beleszólni.
0: Nem halljuk a kedves telefonálót. Sajnáljuk. Közben le is járt az ide szánt idő. Most megkérlek, Judka, hogy olvasd fel a mai napra választott gondolatot, melyet Clairvaux-i Szent Bernát apáttól választottunk.

Ha feltámad benned a kísértések vihara, ha ott állsz az elhagyatottság szírt falán, tekintsd a csillagok felé, hívd segítségül Máriát.

0: Kedves hallgatók, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokba kapcsolódhatnak be. Pár perc múlva az igéző hallható, egy rövid tanúságtétel egy bibliai idézetre építve, majd szentmisét közvetítünk Nyárád remetéről, melyet a hét plébániájának az ismertetője követ.
1: 9 órától ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően a dicsőséges rózsafűzért, valamint a Lorettói litániát imádkozzuk.
0: 10 órától Karácsony Tibor atya műsorát hallják Krisztussal a mindennapokban, 10 óra 30 perctől pedig Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című adásunkat, melyet Oltyán Szabó Hunor szerkeszt.
1: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, 12 órától pedig szentmisét közvetítünk Fatimából, Portugáliából.
0: 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, majd a medzsugorjei üzenetet ismételjük meg Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában. 14 óra 40 perctől az önök ima szándékaikat fogadjuk, ezt követően pedig az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni.
1: Kedves hallgatóinknak elmondjuk, hogy ma 17 órától közvetítünk szentmisét Déváról, ezt követi a hét plébániája, 18 órától pedig a Mária Rádió világcsaládjával, Fatimából, Portugáliából imádkozhatjuk mindannyian a rózsafűzért. Ezt követi a Mennyek királyné asszonya, és azt is megemlítjük, hogy 20 órától szentségimádást közvetítünk innen Sepsi Szentgyörgyről.
0: Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk ébredtek, és velünk és értünk imádkoznak. A Jóisten áldását, a szűzanya oltalmát, hiszen ma a fatimai szűzanya, fatimai jelenésekre emlékezünk, az ő oltalma legyen mindannyiuk és mindannyiunk életében. Búcsúznak a mai adás szerkesztői,
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: tegyetek meg mindent, amit csak mond. Elmondhatom, hogy nem én kerestem ezt az igét 21 éve, hanem valójában az ige keresett engem. A diakónussá szentelésemre készülve kellett ugyanis ugye jelmondatot választani. És egy jelmondatot találtam, amit valójában nem én találtam. Nem csak az enyém lett, hanem velem együtt másik 23 emberé is, ugyanis nem én választottam, hanem a római évfolyammal együtt ültünk össze, és így mindenkié ez a jelmondat lett. Bevallom, egy kicsit szégyenkeztem is önmagam előtt, mert éppen akkor kezdtem a mariológiai specializációt, és hát mégis hogy lehet, hogy nem épp nekem jutott eszembe elsőnek, de persze nagyon örültem neki, és azonosultam is vele. És jó volt látni, hogy mi, akik szintén szolgálatra szentelődtünk ott a diakonátusban, még ugye nem papságra, valahogy Jézus bensőséges barátaiként vagyunk, mint ott a szentírási részben, akiknek tudniuk kell, hogy honnan van a bor, mert közel kell, hogy álljanak Jézushoz. És jó volt magunk mellett tudni az Isten szülőt is, a bizalom édesanyjának a kegyképe, mely ott volt a szemináriumban egy másolatként a lateráni bazilikában, Mária és a gyermek a szentelési oltárnánk is ott ránk mosolyogtak, és valósággal üzenték ott is, hogy ha már eddig is sikerült együtt haladnunk az úton, akkor feltétlenül keressük és teljesítsük majd Jézus kérését ezentúl is. Nekem személy szerint sokat jelent azóta is papként is az a tudat, hogy a diakonátus alól nem lettünk mi fölmentve, hanem a papszentelés kegyelme azt mítette még tovább. Ez az ige különösen is sokat adott, amikor hát nem klasszikus lelkipásztori munkával teltek a napok, hanem különleges központi szolgálaton. És ott éltem meg leginkább egyik régi előjárom szavát, hogy a pap legbelül diakónus is marad. És akkoriban rengeteget merítettem a hivatali szolgálat évei alatt ebből az igéből. Ez segített sokszor a nem éppen papi tevékenységnek látszó munkát igazán szolgálatként megélni. És ez az ige sokat ad ma is, valahányszor csak megállok, hogy a Szentlélek megújíthassa bennem a szolgálatnak a tüzét, valahogy gyakran elém kerül, és akár mások által is idézve, vagy épp egy jó barát által nekem ajándékozott könyvjelzőn, amin éppen ez a mondat áll, valahogy mintha keresne engem ez az ige, és örömet tud szerezni ma is. Épp azért, mert nem csak az Isten igét látom benne, hanem ilyenkor valósággal hallom visszhangozni Mária anyai szavait az én lelkemben is, és ő ezzel ott akkori klerikus életünk hajnalán mondhatni mindent elmondott nekünk. Jó tapasztalni, hogy azóta is kísérés segít felizzítani idebent Jézushoz tartozás örömét.
1: Dr. Kovács Zoltán, mariológus atya gondolatait hallották.

Szeretessék a Jézus Krisztus! A Szent Misét a nyárádemetei Urunk mennybe menetele templomunkból közvetítjük. Celebrálja Dr. Kollő Gábor, plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látja el.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete,

Kedves keresztény testvéreim, szeretett Mária rádió hallgatók! Amikor valaki elindul és egy célt választ, hogy oda meg szeretne érkezni, útközben a legfontosabb dolog, hogy megérkezzék önmagához. Belső ismereteit gyarapítsa, és ezáltal azt a környezetet, amelyben él, embertársai szolgálatára tudja szentelni. Ezekkel a gondolatokkal imádkozunk ebben a szentmisében Székely Margitért, akinek temetését ma délután 1 órakor végezzük. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ezen a szentmisén. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenemhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, akik fiat feltámadásának misztériumát ünnepeljük. Engedd, hogy amikor újra eljön, az összes szenttel együtt örvendhessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és ember szerető jóságával szeret bennünket a Szent Lélekben,

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak az apostolok cselekedeteiből. Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Athénig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Athénba. Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopágoszon, Athén főterén. Athéni férfiak, látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felirat állott, az ismeretlen Istennek. Azt hirdetem tehát nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomban, mivel ő a mennynek és a földnek az ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen ő ad mindenkinek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be egy őstől származó emberiséget, az egész földet, és ő szabta meg itt lakásuk pontos idejét és határát. Azt akarja, hogy keressék az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formál arany, ezüst vagy kőszobrokhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, melyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie. Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart majd az egész világ felett, egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek. Mások meg azt mondták, erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Pár erre eltávozott közülük. Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areopagita Dénes, egy Damaris nevű asszony, és még mások is. Ezek után Pál Athénből Korintusba távozott. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Még sok mondani valóm volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is, ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves keresztény testvéreim, tisztelt Mária rádió hallgató! A felolvasott szentírási részek az apostolok cselekedeteinek egyik érdekes történetét közvetítik, amikor Pál apostolra föllázad a nép, és menekülnie kell Athénba. Pál kísérői Páltól azt az utasítást kapták, hogy Szilás és Timóteus minél előbb menjenek utána. És ekkor kerül sor ez alatt az idő alatt az Aeropágoszi beszédjére, amely zsenialitására és filozófiai képzettségére utal Pál apostolnak. Azért mondom, hogy retorikai készségére, mert ő 30 éves koráig Gamaliel rabbi lábánál rabbi képzőfőiskolát végzett. Ismerte azt a fajta tudományt, amely az érvelésnek, a beszédnek, az emelkedett kultúrának az eszközeivel dolgozott, és ezt csodálatosan tudta alkalmazni később megtérése után, amikor embertársaival a megalapított közösségben felmerülő problémák alkalmával választ kellett adni. Ebben a csodálatos beszédében, az Aeropagitai beszédében azzal kezdi, hogy Isten a mennynek és a földnek ura. Egészen aktuális téma, hiszen manapság is minden, ami bennünket körülvesz, az éter, amelyben érzékeljük az Isten jelenlétének tömény és helytálló valóságát, meghatározza az életünket. Oda se figyelünk arra, hogy lélegzetvételünk által mennyire erős életerő mozog bennünk, amit szintén a Szentlélek erejéből kapunk. Hogy Isten a mennynek és a földnek az ura, erről nem kell sokat vitatkoznunk, hiszen látjuk azt, hogy a végtelenség és a közöttünk és a körülöttünk lévő valóság mennyire szépen ölelkezik. A harmónia megmutatkozik mindenben, amit egyszerűen csak tudomásul kell vennünk. De ez a tudomásvétel mindig, mintha elmaradna. Nem szorul kisegítésre ez az Úristen, mondja Pál apostol, és ezt azért kell újra és újra hangsúlyoznunk, mert Istenről manapság is olyan fajta elképzelések vannak, hogy ő tulajdonképpen nem személyes, és nem is Isten, hanem valamilyen fajta világelv, amely az anyag természetéből adódik, annak kiteljesedését hordozza, de nincs benne egyáltalán semmi olyan, ami az embert megemelné az ember testestől, lelkestől és szellemétől, valami különállóvá és valami különböző, egészen különleges lényé tenni. Ebben a narrációban a legszebb mondat, ami nekem tetszik, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ennél csodálatosabb szentírási részt alig találni Szent Pál apostolnál, mert ezzel elmondja mindazt, hogy Istenben az emberi szellem, lélek és test benne nyugszik. Tehát mindaz az információ, amit Isten kegyelméből átdolgozunk, feldolgozunk magunkban, környezetünket gyógyítja, környezetünket tágítja, és az emberi jelenlétnek a komolyan vételére utal. Amikor valakivel beszélgetünk, akkor élettér alakul ki bennünk, odafigyelünk a másikra, és ebben az odahallgatásban vesszük észre azt, hogy ennek a beszédnek a tulajdonképpeni ura nem csak mi vagyunk, hanem a Teremtő Isten, aki az emberi kapcsolatokat ápolja. Hogy mindenhol és mindenkinek meg kell térnie, ezt is emlegeti ebben a csodálatos prédikációban. Ez természetesen az akkori görögöknek nem nagyon tetszett, hiszen a megtérés részint ismeretlen volt, de annyiban mégis fogalmi rendszerként biztosan tudták azt, hogy az a fajta élet, amelyet ők élnek, az nem a szellemi, az Teremtő Úristennek tetsző életformát jelenti. De Szent Pál apostol bátor és belső meggyőződéséből, a Szentlélek által megérintett szívéből mondja mindezeket. Alkalmam volt, vagy jó 10 éve ezen a helyen megállni, és elgondolkodni erről a mondatról, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ennek aztán következménye az lett, hogy amikor a halottak feltámadásáról beszélt, akkor hátat fordítottak neki, elmentek. Szeretett testvéreim, ez ma is így van. A keresztény tanúság tétel, a már tűrjön szó a fiatal egyházban olyan kerességet is jelentett, amely vérkerességnek nevezhető, voltak kiváló tanúbizonságot tévők, akik a vérükkel pecsételték meg a hitük értékét. A tanúság tétel azonban azt jelenti, hogy tanú vallomást teszek arról, hogy az, aki bennem tanúskodik, Jézus Krisztus, annak a vallomását mondom el másoknak, és ez által életteret teremtek, kapcsolódást hozok létre azokkal, akik az Isten szavára éhesek ugyan, de ezt nem tudják megfogalmazni. Nagyon fontos dolog itt az emberi jelenlét. Aki imádkozik és naponta többször elmondja például a Jézus imát, vagy egész nap imádkozza, amit a keleti szerzetesek is mondanak, megvilágosítja az embernek a szívét, lelkét, és megadja azt, hogy embertársaink szolgálatához hozzá tudjuk kapcsolni mindazt, amit Istentől ingyen kaptunk. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, hogy most még nem tudjátok elviselni, ami van, és később majd képesek lesztek felismerni azt a titkot, amelyet rátok akarok bízni. A lélek erősíti őt ebben, a folyamatos felismerésnek a titkát hangsúlyozza.

Ink vagy jelenlétünk által embertársainkat gyógyítani tudjuk. A tapasztalat tulajdonképpen a szenvedésből, az imából és a lelki fejlődés útjából áll. A tapasztalat és az ima és a szenvedés, ezek együtt járnak. A szenvedés tulajdonképpen senkinek sem tetszik. Pedig ez az élő szövet az, amellyel megcsíszolja az emberi szellemet. Erőssé teszi az akaratot. És valahányszor a szenvedés sikeres átvészelése vagy feldolgozása megtörténik, az ember erősebb lesz, finomabb lesz, csíszoltabb lesz, és helytállóbb is lesz. Ez a fajta szenvedés a fejlődésre teszi rá az emberi lelket, mert a fejlődés az kibontakozás, az állandó, mindennapi megújulás, titka. Úgy is mondhatnánk, hogy örökös fejlődésnek a titkát kezdjük megérteni, hiszen a mi életünk a testünk levetése után is állandóan fejlődik. Teljesen más dimenzióban Isten szépségét keresi és látja, és ez mind-mind értékesé teszi az ember, hiszen Istennek értékesebb teremtményei egyáltalán nincsenek, mint az ember. Továbbá azt is elmondhatjuk, hogy nem új evangéliumot hirdet Pál, hanem annak mélyebb ismeretére segíti rá az embert. Amit eddig Jézus tanított, arról beszél. Csak azzal a különbséggel, hogy ő Krisztus belső emberévé alakult át. Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok, rám árasztott kegyelme nem volt hiába való, mondja ő. A csodálatos az, hogy itt is kifejezi, hogy nem önmagától beszél. Ez a mondat a Szent Háromság Úristennek kisugárzó erejéről szól, ez a hármasság, a tökéletes egység, amely az emberi lelki tudományt állandóan segíti. A Szent Háromságos Egyisten szeretete, vagy ahogy Pázmány Péter fogalmazna, szerelme, az emberi lélek sebzettségén túl a tisztánlátás, a végtelen erőnek a feltárásán dolgozik. Engem fog megdicsőíteni, mondja, a Szentlélek Krisztusra mutat. Tehát ebből a mondatból látjuk azt, hogy Jézus a Szentlélek Úristenre mutatva, hogy a lelki élet nem lehet öncélú. Ezt Pál apostol több alkalommal is hangoztatja, hanem közelebb visz Krisztus személyéhez, a szeretethez, az igazsághoz, az alázatossághoz, a megbocsájtáshoz. Mindaz, ami az atyáé, az az enyém is, mondja Jézus, egy lényegű az atyával. Ezt megérteni csak úgy tudjuk, ha igazán megértjük azt, hogy az a természetes és mi általunk természet fölöttinek nevezett egység, amit a mennyei atya és Jézus és a Szentlélek között tapasztalhatunk, érezhetünk, az egy másik dimenzióban létezik. Mi földi emberek a harmadik dimenzióban érzékelünk dolgokat, sokszor illuzórikusan csapunk bele bizonyos dolgok felismerésébe. De az Atya, a Fiú és a Szentlélek a teljes háromságnak a természetes teremtő ereje az, ami a legtermészet fölöttibb. Az a világ, amelyben a Szent Háromságos Isten él, az a mi életünk igazi pajzsa,
onnan ered a bölcsesség, a tudomány lelke,

0: a megbocsájtás lelke, a jóság, a hűség, a szelídség, a törvényismeret, a hálaadás és minden olyan keresztény virtus, belső lelki tiszta üzenet, amelyből élünk. Szeretett testvéreim, ha összefoglaljuk ezt az evangéliumi részt, akkor a következőket mondhatjuk. Fokozatosan értjük meg az isteni igazságokat. Lépésről lépésre. És az isteni igazságok bennünket értelmessé tesznek. Értelmessé az Isten tulajdonságának, szeretetének ismeretében. Céltudatossá tesznek. A latin közmondás azt mondja, quicquidagis prudenter agas et respice finem. Akármit teszel, okosan cselekedd és várd ki a végét. Ez egy alapvető döntésnek a folyamata, amelyben teljes emberségünk, teremtettségünk teljes mélysége és szépsége benne van. És bennünket a Szentlélek vezet. És végül minden Krisztushoz vezet vissza. Adja Isten, hogy megérezzük, és lelkünkben össze tudjuk foglalni mindazt, amit az apostolok cselekedete által és a János evangélium által Isten a mai napra üzen nekünk. Ámen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atyaisten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson. Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
0: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza püspökeinket és papjainkat és szerzeteseinket, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, téged, hallgass meg minket.
0: Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, téged, hallgass meg minket.
0: Hogy vezérelje az állam férfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulások munkálásában, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, téged, hallgass minket.
0: Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, téged, hallgass minket.
0: Hogy Margit nővérünk, akiért ezt a szentmisét bemutatjuk, láthassa, érezhesse Isten jelenlétét, színről színre, kérjük Urunkat.
1: Kérjük, téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.

0: imádkozzunk, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atyaszent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban megvalósul, Isten életed részesévé tettél minket, add kérünk, hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus

Ős, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány, mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra élet,

A nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és az angyalok hatalmas kórusa, dicsőséget himnuszát zengik,

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Hálát hirdetjük, Urunk, és hitte vagy föltámadásodat, amilyen jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, hogy gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László, György és József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Ben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
2: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne hidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
3: Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.
0: Támadása után Jézus így köszöntette tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézett a nemegyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és szeretsz bennünket, mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
3: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsük egymást a béke jelével.
3: Legyen és egységünk.
0: Amen.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok vagyunk, mert meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: képethez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régi bűn az új életre, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgáljuk Istent és társainkat szeretettel.
1: Istennek legyen hálát!
0: Templomodból, Uram, mi erőt távozunk, hölgyporába hullva újra imádkozunk, buzgón esedezve arra kérlek téged, ne próbáld meg tovább állítatos népet. Ha te benned bízva munkája után lát, húlasd munkájára áldásod harmatját. Ha könnyeid között örömét kiáll fel, bűnbánatos népet, ó Uram, nevesd el. Hogyha vész rohan rá, s te tőled kér segít, hatalmas kezeddel hálítsd el a veszély, hogy így napról napra, zsiradván örömre, nevedet dicsérje most és mindörökké. Amen. Dicsértessék és áldassék, legméltóságosabb oltári szentség, most és mindörökké. Amen.

A szentmisét a nyárádra metei Urunk mennybe menetele templomunkból közvetítettük. Szereplálta dr. Köllő Gábor plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba kántor látta el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárád remetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárád remete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárád remete a Nyárád menti Szentföldnek nevezett tájegység legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sorjázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájegységnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban remete. Nyárád köszvényes filiája volt. A név a személynévként is használatos remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecsvárának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezeréves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett utakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekestetőre, Tompatetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza, Weiss-Stoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Weiss-Stoss segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszülete Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi Angster és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában 4 harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építtetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi Ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád Remetei Urunk mennybe menetele plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád Remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Elérkezett az ima szándékok fogadásának az ideje. Görgényi Tünde vagyok, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Következőkben a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni a Mária iskolásokkal, felajánlva hálából a szűzanyától kapott kegyelmekért, közbeni járásért. Ugye ma a fatimai jelenésekre emlékezünk, május 13-a van. Köszönjük, hogy a szűzanya mindig Jézushoz vezet minket, mindig anyai jóságánál, anyai jóságával terelget bennünket. Ma is imádkozunk a békéért, leópápáért, püspökökért, papokért, a keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért. Felajánljuk minden betegért, akár testi-lelki betegek, akár szenvedélybetegségben szenvednek. És hálatelt szívvel imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, munkatársért, minden támogatóért, azokért, akiknek fontos a Mária Rádió. És imádkozunk elhunyt önkénteseink, családtagjaink, barátaink lelke üdvéért is. Hívhatnak a szokott módon 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre. Telefonáló van, illetve volt, mert megszakadt. Bátorítom a kedves hallgatókat, hogy kicsit hosszabban csengessenek, és ne feledjék el a háttérben kikapcsolni a készülékeket. Köszönöm szépen. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Köszönjük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmet, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyei atyának, továbbá kérem a szűzöny oltalmát és az ő közben járása, a gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségéért, az ő sikeres vizsgájáért, tanulásáért, munkahelyéért, valamint a családékért, a gonosz távozásáért, lelki, testi gyógyulásunkért, bűneink bocsánatáért, te fontos szándékét is, és önökét a Mária Rádió fennmaradásáért, egy családjáért. Isten fizesse, hogy meghallgattat, így sok bizony benne, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértes Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom a bácsiknak, a háborúnak színesét, és magukért is, magamért is, a bácsikért is felajánlom, és a pápákért és a háborúnak színesét, és a mindenkinek, halottaimnak, az egész halottaknak, ezt mind felajánlom. Magunknak esnék, a betegeknek is, az ápolóknak is mind felajánlom, maguknak is felajánlom. Imádkozunk együtt, így csertessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk. Betegekért, ápolókért, mindazokért, akik nehéz, megpróbáltatott helyzetben vannak. Közben üzenetek érkeztek, ezeket osztom meg önökkel, a rózsafüzért. Önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm a kedves betelefonálót.
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, ezt a Szent Rózsafüzért és minden imát szeretném felajánlani a elhunyt halottainét, és szeretném köszönteni a hétvégén ünneplik az Iker leányaim születési 45. évét, Dani Tünde Madéfalván és Ador Jánti Meja Csíkmenaságon. A Jóisten áldását kérem rájuk, a Jóisten segítsen minden léptikkel, a családikkal együtt, a szűzanya takarja be őket a palástjával. Köszönöm szépen, édesanyjuk voltam Csíkból, Pannika, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen mindenkinek az imáját.
0: Mi is köszönjük a hívását, köszöntjük a lányait, és köszöntjük önt is, mint édesanyját. Felajánlom a rózsafűzért egy mai sikeres vizsgáért, szűzanyám segíts meg, egy mindennapos hallgató írta. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is ajánlom, és imádkozom a rózsafűzért, egy mindennapos hallgató írta. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, az éjjel indult a külföldre, hogy a szűzanya vigyázzon rájuk. Szűzanyánk, hallgass meg imánkat. Édesanyjuk Gyimes Felsőlokról imádkozik. Ezt a szent olvasót szeretném felajánlani fiam élete jobbá alakulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával. Isten fizesse, egy édesanya kérése volt ez. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót.
0: Köszöntöm én is.
4: Én is csatlakozom az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz, az általános ima szándékokhoz. És bízva a közös ima erejébe, imát szeretnék kérni családom betegeiért, gyógyulásukért, fontos szándékokért, családhoz tartozó halottak lelke üdvéért. Nagyon fontos feladatok várnak ránk, és a mennyei atyai ágyon közben, hogy sikeres legyen gyermekeim családjába békességért, egyetértésért. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattok önökkel, és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy velünk és értünk imádkozik. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló?
5: Halló?
0: Szeretettel köszöntöm. Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért fő szeretném ajánlani férjemé, aki a 7. éve, hogy elhunyt, szüleimé, testvéreimé, két testvérem hunyt el, és három gyermekemé, 9 unokámé, a halottaknak békés nyugodalmat, az élőknek pedig szeretetet, békességet a családi körükben. 3 gyermekem, 9 unokám. Értük, imádkozok, hogy nőjenek, s békesség legyen a családban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük szépen a hívását, és köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi, lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Imád kérek a fiamért, Isten fizesse. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló? Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall engem, akkor nyugodtan elmondhatja az ima szándékát. Én hallom, hogy ott van, csak nem hallom, mit mond. Halló? Sajnos nem hallom a kedves telefonálót. Adjunk esélyt valaki másnak. A rózsafűzért felajánlom ezért a nagy bajért, amiben egy család és egy nagymama van. Imádkozunk a bajban lévő embertársainkért is. Imád szeretnék kérni és felajánlani férjem jó eredményeiért és a felsorolt szándékokért, gyermekeimért, szüleimért, testvéreimért, egészségért és a Mária Rádió nagy családjáért. Halló, itt a Mária Rádió.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Halló, kedves Tündike, tetszik hallani?
0: Nagyon jól hallom, igen.
6: A rózsafüzért és a mai összes imát és szentmisét elsősorban önökért ajánlom fel, most már személyesen, és a Jóistenke éltesse a Mária Rádiót, Sepsi Szent Györgyön és a többi munkatársait is, és mindenkit. Adjon a Jóistenke erőt, egészségét, békességét, szeretetét, hogy tovább is tudjuk hallgatni, és tovább is tudjanak sok mindent sugározni, és még felajánlanám azért a szép, hát, hogy is mondjam, énekekért, és ott kint az esőben a szentség, a lélekben csoporttal nagyon szépen imádkoztak reggel, hát az éjszakai ima után, adja Jóisten, hogy legyen erejük, adjon egészséget, hogy tovább is tudjanak imádkozni, és a gyönyörű szép Szent Misiért is, amelyik önökért volt, Sepsi Szent Györgyön. És a családomért, békességét, egészségét, és minden jó akaratú emberért, és minden Mária Rádió munka, közösség és hallgatóért. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tündike, hogy megtetted hallgatni. Hát én nem tudom, a kislányának is minden jót kívánok.
0: Köszönjük
6: szépen, hogy nevet változtatott.
0: Igen, Istennek hála. Köszönjük szépen.
6: Sokáig adjon boldogságot, szeretet és békességet. Nagyon szépen köszönöm, Olgi néni voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, Olgi néni. Ezek szerint itt volt az ünnepségen, és köszönjük, hogy együtt ünnepelt velünk. Rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának, az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, hidegségről írta egy mindennapos hallgató. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, családomért, áldásért, a gyermekeim munkájára, békéért, egy édesanyja írta. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
7: Azt a rózsafüzért és a mai összes imát felajánlom családom összes tagjaiért, élő és meghalt tagjaiért.
0: Együtt fogunk imádkozni. Igen, bocsánat.
7: Magam is a családban lévő betegek gyógyulásáért. Ide, halló?
0: Igen, hallgatom. Igen, hallom.
7: Igen, halál, édesanyámnak május hónapban volt halálának az évfordulója. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevébe. Felajánlom unokám tanulmányainak sikeres folytatásába. Önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért. Akkor felajánlom, ebbe a hónapban volt unokámnak a születésnapja külföldönél. Adjon a Jóisten neki egészséget és szerencsét, boldogságot. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Együtt fogunk imádkozni. Néhány üzenetet még megosztok önökkel. Ezt a rózsafűzért felajánlom. Édesapám Kecskés Vilmos édesapámért, Kecskés Vilmosért, aki ma 5 hete távozott el az örök hazába, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Lánya Csikbánfalváról imádkozik lelke üdvéért. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú emberek távozásáért az életemben, az életemből köszönöm, a közös ima erejében bízom. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai ima szándék fogadási időbe, illetve most délelőttibe. Hívom önöket, hogyha tehetik, imádkozzák velünk a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát, melyet a Mária iskola lelki családja vezet itt a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedbe üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavaim és cselekedeteim elmélkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszek a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: ne féljetek, tudom, hogy Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Urunk Jézus Krisztus, aki diadalmasan legyőzted a halált, ad nekünk a vágyat, hogy életünk minden percében törekedjünk, hiteles keresztényé válni. Ad kegyelmedet, hogy lelkünk a bűnökből kivontakozva, tisztán és örömmel szolgálhasson neked, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe fölment, kezét fölemelve megáldotta őket, áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ez Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Urunk Jézus Krisztus, te szenvedéseddel megnyitottad előttünk a mennyországot. A szentségeket is azért rendelted, hogy eljussunk oda. Köszönjük neked! Segíts, hogy szentségeiddel élve hűséges gyermekei legyünk a mennyei Atyának, aki szeretettel vár minket is örök dicsőségbe. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Amen.
2: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szentitka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Zúgás támadt az égből, majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni. Urunk Jézus Krisztus, vigasztaló Szentlélek, töltsd be szívünket és a lelkünket szent kegyelmeddel, erősítsd meg akaratunkat, hogy mindenkor tisztán és bátran szolgálhassuk mennye atyánkat, aki élsz és uralkodol mindörökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszony.

0: korályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szenttitka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Végül a szeplőtelen szüzet földi életének végén testestül, lelkestül felvette Isten a mennyei dicsőségbe. Szűz Mária, te vagy az én királynőm. Testemet és lelkemet ma, minden nap és halálom óráján a te oltalmadba, gondviselésedbe és anyai szívedbe ajánlom. Neked ajánlom reményemet, örömeimet, gondolataimat, életemet és halálomat. Közbenjárásod által eszközölt ki nekem a kegyelmet, hogy minden gondolatomban és tettemben a te isteni fiadnak akaratát teljesítsem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér 5. szentitka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Tudjuk ugyanis, ha földi sátrunk összedől, Istentől kapunk lakást és örök otthont a mennyekben, amit nem emberi kéz épített. Szűz Mária, Isten anyja, te annyira szeretted Istent, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézust a kereszten függve mennyei Atyánk kiengesztelésére és a mi megváltásunkra felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kérünk téged, légy velünk életünk mindennapján, segíts minden lépésünket, döntéseinket, légy mellettünk halálunk óráján. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűzön mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszony.

0: Amen. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszony!

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
0: Az

0: korájában. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög életünk.
2: Síksomjói segítőszűz,
0: könyörög életünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög életünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög életünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya,

0: a nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
1: Imádkozzunk Isten szolgálja Mártonáron, Erdély püspöke, mielőbbi szenti avatásáért, Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre az üldözött

0: Amen.
1: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgát és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Szent Mihály arkangyal,
1: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten.

0: szentségére. Amen.
1: Imádkozzuk a Loretto-i litániát. Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária!
0: Könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja!
0: Könyörögj érettünk!
1: Szűzek Szent Szüze!
0: Könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja!
0: Könyörögj érettünk!
1: Isteni kegyelem anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen szűz anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szűzvirág szent anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Szeretetre méltó anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos anya,
0: könyörögj érettünk.
1: Jó tanács anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Teremtünk anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítünk anyja,
0: könyörögj érettünk.
1: Nagy okosságú szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Tisztelendő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Dicsérendő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Irgalmas szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Hűséges szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörögj érettünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörögj érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörögj érettünk.
1: Lelki edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörögj érettünk.
1: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörögj érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörögj érettünk.
1: Elefánt csontorony,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk.
1: Frigynek szekrénye,
0: könyörögj érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörögj érettünk.
1: Hajnali csillag,
0: könyörögj érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörögj érettünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Szüzek királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörögj érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
0: könyörögj érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi-lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú, Szent Lélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Juhász Gyula, ó szent gyerekség! Ó szent gyerekség, hányszor elkereslek már, merre vagytok boldog szomorúság? Ti régi sétányok, ti régi kertek, és merre vagytok első réti rózsák, melyek gyors hervadását elsírattam? Hol vagy te aranyfürtös búzsmennyország? S a régi játékokat merre hagytam, mivé lettem? Fakó tükörbe nézek, és nem lelem már magamat magamban. Elraboltak engem a gonosz évek, és ami drága, ami halhatatlan, azok tűnt tájak, fájó töredékek. És amik bennem élnek, már nem élnek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban egy szentírási részt hoztam tulajdonképpen Márk evangéliumában. Mindenki ismeri ezt a történetet, hogy Jézus elmegy a tanítványokhoz, nagy sokaság van körülöttük, írástudók versengenek egymás közt, és az egész sokaság, amikor meglátja Jézust, oda mennek és köszöntik őt. Ő pedig megkérdi az írástudókat, hogy miért versengenek, és azt mondja valaki a sokaságból, hogy ne figyelj, ide hoztam a fiamat, aki néma. És az ördög benne van, szaggatja őt, tajtékozik, fogácsikorgatja, és kértem a tanítványaidat, hogy üzzék ki, de ők nem tudták. És akkor ő azt mondja, ó, hát hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek el még titeket, hozzátok ide hozzám. Tehát oda viszték, és ugye ott, amit látnak a tanítványoknak, tanítványok is, tulajdonképpen ez a ragyogás, ami belülről kifelé járad Jézusból, és Jézushoz azért vonzottak az emberek, mert amikor meglátja valaki ezt a belső világosságot, felébred benne a vágy, hogy na, ilyen szeretnék lenni. Ezt keresem. És itt is azt mondja a Szentírás, hogy a sokaság hozzáment. Tehát nem a tanítványok voltak érdekesek, nem is a beteg fiú, egy pillanat alatt Jézus lett a középpont. És itt egy másik férfit látunk, akiről beszélni szeretnénk, és ez az ember nem volt különleges ember, egy a sok közül valaki, akárki. Ja, a bukott ember mindegyforma, nincs köztünk különbség, és a Szentírás így mondja egy helyen, mindnyájan egy vérből teremtettünk, pedig mindig azt hittük, hogy különbek vagyunk a többinél. És megmondom, hogy senki nem tud olyan bűnt mondani, amire belül nem mondanám, hogy hát én is. Ha valaki azt mondja, hogy irigy, akaratos vagyok, csendben azt mondom, hogy én is. Tehát mindnyájan Ádám véréből ugye vagyunk teremtve, el kellene végre fogadnunk, hogy nem vagyok én egy extra ember. És olyan jó, ha erre ráébredünk. Tehát mindannyian bűnösök vagyunk. Megszólalt egy férfi, bűnösök vagyunk, de nem olyan. Hányszor mertem haragudni? A Szentírás szerint a gondolat ugyanaz, mint a cselekedet. Akkor kicsit rosszabb vagyok, mint ő, ha már találkoztam Jézussal, én még mindig tudok haragudni. És a Szentírás azt mondja, aki haragszik, az gyilkos. Isten szemében egyforma. Sokszor mondtuk, hogyha például egy erdő szélen ősszel leesik két makk, az egyik köves helyre esik, még a következő ősszel is ott van. Ha a másik jó földre esik, sőt esőt is kap, már kis fa lesz belőle. Tehát minden azon múlik, milyen talajba hullott az életem, milyen hatások értek, hogy az az indulat, ami bennem van, harag marad, vagy gyilkosság lesz belőle. Életem egy időszakában, mesélte az egyik lelkipásztor, olyan nőkkel beszélgethetett, akik erkölcsileg voltak internálva. És olyan megrázó volt, mikor egy leány elmondta az életét, hogy legszívesebben ugye vele együtt sírt volna. Kidobták az utcára, hogy pénzt hozzon. Tehát az az ember, akinek jobbak voltak a körülményei, és nem jutott oda, hova a másik, az úgy érzi, hogy jobb vagyok, a másikra pedig azt mondja, hogy lehet egy ilyen egy ember. Tudsz-e még csodálkozni, ha bűnözőt látsz, vagy teljesen tönkrement embereket? Olyan vagy, mint ők, csak éppen más körülmények között nevelkedtél. A Szentírás elmondja, majd eljön az igaz bíró, és akkor világosságra hozza a szívnek rejtelmeit. Idő előtt senkit ne ítéljetek. Ő látja, miben bűnös a másik ember. Nem vagyok egy hajszállal sem különb. Nem érdemem az, hogy ezt vagy azt nem követtem el, hogy nem lettem nyilvános paráznává. Ugyanazok a lehetőségek bennem vannak, a körülményektől és sok minden mástól függ, hogy kiből mi lesz. Egy férfi a sokaságból odamegy Jézushoz és azt mondja, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. Egy férfi, aki nyomorúságban van. Sokféle nyomorúság van, lehet anyagi, lehet baj az egészséggel, testi-lelki problémák, lehet, hogy iszol, és ezért van minden tragédia. Jó volna most nem az övét nézni, hanem a magunkét. Látjuk, hogy ennek a férfinek nyomorúsága az egyik legnagyobb nyomorúság. A gyerekekkel való baj mindig dupla baj. Olyan sok ember elmondta már, nem számít velem mi van, de a gyerekem. Tudjuk, mikor a zsidók kijöttek Egyiptomból, a 10. csapás a gyermek volt. A fáraó nem indult meg arra, hogy a vetés tönkre ment. Sok csapás volt,
De amikor a gyermekről volt szó, egy pillanat alatt azt mondta, nincs tovább, menjetek. Nagyon sokszor nálunk is, ha az Úr nem boldogul velünk, a gyermekhez nyúl. Ennek a gyermeknek epilepsziás rohama van. Életem egy időszakában, meséli szintén valaki, ilyen gyermekek között dolgozott, nézte őket, és az volt benne a szegények, miért kell nekik így szenvedni. Valóban tűzbe, vízbe vetették magukat, volt, aki összeégett, mert a kályha mellett kapott rohamot. Kiszámíthatatlan a pillanat, mikor jön rá a roham. Miért születnek így gyermekek? És egy idő után megértettem, meséli tovább, hogy ők nem boldogtalanok. És amikor bement az otthonba, oda rohantak, a kerítéshez örömmel fogadták, a nyakába borultak, és amikor jöttek a szülők, értettem meg, hogy nekik szól, ami a gyerekekkel történt. Láttunk síró apákat, anyákat, akik ott értették meg, hogy miattam lett ilyen a gyermek.

Juhász Gyula, Fanyar tavasz. Ma jobban fájsz, mint eddig ó tavasz. Te minden évben ékes és derűs, te minden évben fiatal maradsz, s az én szívemből lassan messze tűnsz. Hol vagytok régi tavaszok, szelid és édes játékai, szerelems dicsőség pillangói, merre vitt víg táncotok, mely játszott csak velem? Hol vagytok régi lányok és dalok és régi álmok, hol a régi bú? A régi bú, hogy fiatal vagyok, az örök álom vár már, vén fiú.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a vérfolyásos asszonynál elmondja a Szentírás, hogy sok orvostól sokat szenvedett. Ugye sok szülő is sokat szenved, amíg végigjárja a lehetőségeket, hogy hogyan tud segíteni a beteg gyermekén. Tehát egy szülő mindent megpróbál gyermekével, mindenhova elviszi. És azt mondja a Szentírás, hogy gyakran vetette őt tűzbe és vízbe. Ez a rettenetes az epilepsziánál is, hogy kiszámíthatatlan, váratlan pillanatban jön, és ahol van az illető, ott esik el. Ehhez képest talán a mi bajunk kicsi, de nagyon jó volna azt hozni, és ugye az apa látja, hogy szenved, vagy az anya a gyermeke, ő is vele együtt szenved. Talán először otthon tesz meg mindent. Tehát a gyermeken nem tudtak segíteni, elmegy a tanítványokhoz, és jön Jézushoz. És most jut végső csődbe. Ez az egy reménysége volt, még talán mondták neki, Jézushoz kell vinni. Van valaki, aki a bélpoklosokat, mindenkit meggyógyít, vigyük hozzá. Nem tudjuk, milyen körülmények között jutott el a tanítványokhoz, lehet az utolsó erejével. És itt jut végső csődbe, mert azok se tudnak segíteni. Tehát mennyire végére juthatott már ez az ember minden lehetőségnek, mikor Jézusnak mondja, idehoztam hozzád az én fiamat. Kértem tanítványaidat, hogy üzzék ki a néma lelket, és nem tudták. Voltál-e már úgy, hogy tudtad, segíteni kellene, de nincs erő? Sajnáltam a tanítványokat, mert el tudom képzelni, hogy mindent megpróbáltak, és semmi nem sikerült. Utolsó pillanatban jön oda Jézus, felsóhajthattak a tanítványok, mikor látták jönni, és abban a percben minden megoldódik. De hát nem csak ez az ember volt csődben, hanem a tanítványok is. Ők kapták először a szemrehányást, a vádat, mert Jézus is szenvedi a tanítványokat, szenved az apa, a gyermek, tanítványok, és most látjuk, hogy Jézus is szenved. Azt mondja, hogy hitetlen nemzetség, meddig kell még eltűrjelek benneteket. Tehát Jézusnak szenvedés a tanítványai tehetetlensége. És a szenvedés történet az nem a kereszten kezdődik. Jézusnak végig kell szenvednie az övéit, akik nem tudnak segíteni, nem mernek igazán hinni benne. Meddig kell még eltűrjelek benneteket? Tehát nézzük meg magunkat az apa és a tanítványok helyzetében. Tudod-e, milyen rettenetes dolog egy tehetetlen tanítvány? Már az apa is azt gondolhatta, vihetem vissza a fiamat, itt sem változott semmi, ide is kár volt jönni. Olyan jó, hogy nem itt ér véget a történet. Van egy mondat, amit szeretnék nagyon a szívetekre helyezni, hogy hozzátok őt hozzám. Tehát nincs semmi baj, hozzátok ide hozzám. Hozd azt, akit a szívedben hordozol. Hozd azt a templomba, a szentmisére, akivel odamész, a feleséged, a gyermekedet, a problémádat. Lehet, hogy csak magadat hozod, a saját reménytelen állapotodat. Tehát az evangélium van benne ebben a rövid mondatban, hogy hozzátok őt ide hozzám. Hát könnyű volt nekik, ott volt Jézus, a gyermek is, csak fogni kellett és vinni. Nekünk nehezebb? Nekünk is megvan a lehetőségünk, hogy mindent Jézushoz vigyünk. Ő itt van. Nekünk a legnagyobb bajunk az, hogy Jézus nem valóság számunkra. Egy gondolat, elmélet, valami szép tan. Ő valóságos személy, aki itt van velünk minden nap. Számolhatunk vele. Nem láthatod, de itt van. Van hozzá út, amit úgy hívnak imádság. Hozhatod hozzá azt, aki nehéz, azt, ami nehéz, a saját lelkedet, saját megkötözöttségedet, problémádat. Hát imádkozni annyit jelent, őszintén elmondani Jézusnak mindent. A jelenlévő Jézusnak, akinek adatott minden hatalom a mennyben és a földön, ez a parancsa most számodra, hogy hozd őt, hozd ő hozzá. Mondd el a problémádat neki, és meglátod, hogy abban a percben már történik valami, megmozdul valami. Sokszor egy folyamat kezdődik, úgy alakítja Isten a körülményeket, hogy találkozunk valakivel, aki mond egy pár szót, aztán jön a következő kérdés, és egyszer csak ott vagy Jézus közelében. Hoztak engem ő hozzá, téged kihozott. Megköszönted már Istennek, hogy küldött neked valakit, aki beszélt neked Jézusról? Milyen nagy ajándék, hogy valami elkezdődött. Isten keresett téged. Imádságban mondd el neki bátran, ami nehéz. A többit rá lehet bízni, majd ő munkálkodik. Ő véghez viszi akaratát, és rájössz, hogy minden megoldódik.
Még egy pár mondat a néma lélekről. A betegségnek kettős oka lehet: külső testi dolog, ahogy az epilepszia is egy agybeli elváltozásnak a következménye, és a Szentírás alapján néma lélekről van szó, egy idegen lélek. Hiába próbálunk beszélni, bármit tenni, valami visszatart. Olyan némaság, hogy nem tud se megszólalni, szeretne, akarna, nem tud imádkozni. Valami erőt tartja fogva, és erre mondja a Szentlélek, hogy egy néma lélek. Te hiszed, hogy van ördög? Azt még valahogy elhiszed, hogy van Isten, de hogy ördög? Amikor nem hisznek az ördög létezésében, azt kérdezzük, mondjátok meg, ki akarja a háborút, a rengeteg nyomorúságot? Az elme gyógyintézetek telve vannak betegekkel. Van olyan, aki eldöntötte, hogy az elme gyógyintézetbe fogom végezni? Ki akarja az öngyilkosságot? Ki dönti el, hogy iszákos leszel, árokba fogod végezni? A szülők nem akarják, a gyermekek nem akarják, hát akkor ki akarja? Mondjátok, békeiben szeretnétek élni? Akkor ki akarja az, hogy nézeteltérés legyen, és hogy összeveszetek valamin? Az egyik férj elmondja, jó volna, ha szépen beszélnénk egymással. És kiderül, hogy erre vágyik a feleség is. Te ilyen szeretnél lenni, amilyen vagy? Mondd meg nyugodtan, nem, dehogy. Ha nincsen sátán, nincsen sötét hatalom, tisztátalan lelkek, gonoszerők, hát akkor kiteszi tönkre az emberi életeket. Akkor miért vagytok szeretetlenek, és miért bántjátok egymást? Belül érezzük, hogy van

Jézusot, aki győzött a sötét hatalmak felett. Vidd hozzá akár a gyermeked, akár a saját életed. Ő az, aki segíthet rajtad, mert ő győzött a sötét erők felett. Tövis koronásan, átszögezett kezekkel, lábakkal kivívta a győzelmet. Bajaidat, problémáidat hozd hozzá. Csak annyit vár tőled, pár őszinte szóban mondj el neki mindent.

Lász Gyula. 9 óra. 9 óra nyugovóra takarót fúnak. Én is fúvok mai gondnak, mindennapi bónak. 9 óra. Öreg este. Feketék a nyárfák. Mostan szövik ifjú szívek holdas este álmát. 9 óra, valamikor én fiatal voltam, de a szépek messze jártak, távol dugasokban. 9 óra. Régi esték vissza mikor tértek? Soha, soha. Ifjúságot elvéteni vétek. 9 óra takarodó, téri meg árva lelkem megtagadott ifjúságából. Mégis öreg lettem.

0: Önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltián Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Károly Akotisz által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Károly Akotisz és az ő általa összegyűjtött Mária jeleniseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal beszéltünk a Fatimai Mária jelenésekről, azaz pontosabban az első négy jelenést sikerült ismertetnem Önökkel. Ma pedig megismerkedünk az elmaradt három Mária jelenéssel, illetve a három angyali jelenéssel is.

Az ötödik jelenés 1917. szeptember 13. Ezúttal körülbelül 20 ezer ember volt jelen, és sokan különös légköri jelenségeket figyeltek meg. Hirtelen lehűlést, a nap elsötétedését úgy, hogy a csillagok is láthatóvá váltak, valamint egyfajta irizáló fehér szirmokhoz vagy hópályhekhez hasonló esőt, amelyek még a földre érés előtt eltűntek. Egy fénylő gömböt is láttak az égen, amely lassan és méltóság teljesen mozgott keletről nyugatra, majd a jelenés végén ellenkező irányba. A látnokok ismét meglátták a fényt és a szüzanyát a tölgyfa fölött, aki így szólt: folytassátok a rózsafűzér mindennapi imádkozását, hogy véget érjen a háború. Októberben eljön a mi urunk fájdalmas szüzanya, a Kármel-hegyi boldogasszony és Szent József a kis Jézussal, hogy megáldják a világot. Isten nagyon elégedett az áldozataitokkal, de nem akarja, hogy a kötelet éjszaka is viseljétek, csak nappal hordjátok. Lucia akkor így szólt: sokan kértek, hogy kérjem tőled különböző dolgokat, sok beteg gyógyulását, egy süket néma emberét is. A szüzanya így szólt: igen, néhányukat meggyógyítom, másokat nem. Októberben csodát teszek, hogy mindenki higgyen. Ezután ismét felemelkedett és eltűnt. A hatodik jelenés 1917. október 13. A látnokok ismét látták a fényt és a szüzanyát. Lucia megkérdezte, mit kíván tőlem asszonyom. A szüzanya így felelt: azt akarom mondani, hogy itt kápolnát kell építeni a tiszteletemre, mert én a rózsafűzér királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. A háború hamarosan véget ér, és a katonák visszatérnek otthonaikba. Lucia ezt mondta: sok mindent szeretnék kérni. Gyógyíts meg betegeket, és téríts meg bűnösöket. A szüzanya azonban így szólt: néhányakat igen, másokat sajnos nem. Az embereknek meg kell javulniuk, bocsánatot kell kérniük bűneikért. Majd nagyon szomorúan hozzátette: ne bántsák tovább az urat, mert már így is nagyon megbántották. Lucia ekkor így szólt: van még valami, amit kívánsz? A szüzanya ekkor ezt mondta: nincs több. Ezután felemelkedett, és ragyogó fény sugárzott a nap felé. Lucia felkiáltott: nézzétek a napot! Ezután három látomás jelent meg: a rózsafűzér örvendetes titkai, a fájdalmas titkok, majd a dicsőséges titkok. Először Szent József jelent meg a kis Jézussal és a rózsafűzér királynőjével, azaz a Szent Család. Szent József háromszor keresztet vetett a tömegre, a kis Jézus is így tett. Ezután a fájdalmas szüzanya és Jézus jelent meg a keresztút során. Végül a Kármel-hegyi boldogasszony jelent meg, mint a menny és a föld királynője, karjában a kis Jézussal. Közben mindegy 70 ezer ember tanúja volt a nap csodának. A felhők szétnyíltak, és a nap ezüst korongként jelent meg, amely nem vakított. A nap táncolni kezdett, gyorsan forogva, majd megállt, majd ismét forogni kezdett. Vöröses színt vett fel, és lángokat szórt a földre, amelyek megvilágították az embereket, a növényeket és a környezetet. A nap, mintha lezuhant volna a földre, ami pánikot keltett a tömegben. Ez az egész körülbelül 10 percig tartott. Ezután a nap visszatért a helyére, és minden megnyugodott. Sokan észrevették, hogy a korábban teljesen elázott ruháik hirtelen megszáradtak. A jelenséget még 40 kilométer távolságból is látták. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Ave Maria Sancta Mater címmel.

Köszönöm a szép éneket, és végül a hetedik jelenés 1921. június 15-e. A szüzanya ígéretéhez híven hetedszer is megjelent Luciának 1921. június 15-én, hogy bátorítsa őt egy nehéz időszakban. A püspök arra kérte Luciát, hogy hagyja el otthonát és családját, hogy teljesen Istennek szentelje életét. Lucia nagyon gyötrődött emiatt, és nem tudta, mit tegyen. Ekkor ismét megjelent neki a szüzanya. Lucia így írja le. Gyorsan és gondoskodóan ismét lejöttél a földre, éreztem, hogy anyai kezed megérinti a vállamat. Felemeltem a tekintetem, és téged láttalak. Te mutattad az utat, és szavaid békét hoztak a lelkembe. Itt vagyok hetedszer is. Menj, kövesd azt az utat, amelyen a püspök vezetni akar. Ez Isten akarata.

Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. Észrevehettük, hogy minden jelenés alkalmával az emberek egy üzenetet szeretnének átadni a szizanyának, Lucián keresztül. Ez az üzenet azonban szinte mindig egy kérő imának felel meg, azaz gyógyulást vagy valami hasonlót kérnek az emberek a boldogságos Szűz Máriától. Ekkor azonban kettős gondolataink is támadhatnak, először is, hogy milyen jól teszik, hogy kérnek, hiszen maga Jézus is így fogalmaz az álhatatos imáról, Máté evangéliuma 7. fejezetének 7. és 8. verse szerint: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, szörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. A másik szempontból viszont úgy gondolom, hogy nem szabad a ló túloldalára átesnünk sem, és úgy viselkednünk, mint az ószövetségi zsidók. Akik ugyanis eltértek az egyetlen Istentől, az Úrtól, a bálványimádások által, de mégis az ország politikai védelmét az Istentől várták teljes bizonyossággal, nyilván hibásan. Vagyis mi is kérhetünk az Úrtól, mert bizonyos, hogy meghallgat bennünket, viszont elsősorban ne csak akkor forduljunk az Istenhez, amikor nehézségeink vannak, hanem a hálaadást se felejtsük ki a képletből. Illetve ne úgy tekintsünk az Istenre, mint egy üdítő automatára, hogy bedobom a 3 miatyánkot, és a kérésem már is teljesül. Ebben az esetben ugyanis nem engedem, hogy az Isten valóban Isten és mindenható legyen, mert a saját tervemet szeretném érvényre juttatni, nem az övét. Alázattal kell kérnünk tehát az Urat, és ugyanakkor idézhetjük Jézust is, amikor a Getsemáné kertben elfogatása előtt vérrel verítékezve így imádkozott: Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ebből tehát tudjuk, de még Pál apostol is a Filippiekhez írt levél 2. fejezetének 8. és 11. verseiben írja: megalázta önmagát és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Világosan látszik, hogy a mi feladatunk azon túl, hogy kérünk, elfogadjuk Isten akaratát és tervét. Végezetül pedig még egy tökéletes példát is hozok a kedves hallgatóknak Szűz Mária személyében, az angyali üdvözletkor, amikor is azt mondja: íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez pedig Lukács evangéliumának 1. fejezetének 8. versében olvashatjuk. Mária igent mond Isten világot üdvözítő tervére, ennek szenteli az életét, és hagyja, hogy Isten tényleg Isten lehessen, és úgy történjen, ahogyan az Úr eltervezte azt. Ezen erény elsajátításán pedig kell még fáradoznunk. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni ismét, Mária, Mária, mennyei szép hajnal címmel.

0: Köszönöm a szép éneket.
1: Így történtek ezek az események Szent Jácinta életrajza szerint, amelyet unoka testvére Lucia dos Santos nővér írt. Úgy tűnik számomra, hogy az angyal első megjelenése a Quebeco barlangban 1916 tavaszára tehető. Egy ideje már játszottunk, amikor hirtelen egy erős széllökés megrezzentette a növények leveleit, és felnéztünk, hogy megnézzük, mi történik, mert az idő tiszta és nyugodt volt. Ekkor a növények fölött egy a hónál is fehérebb fényt láttunk, amely lassan egy fiatal ember átlátszó alakját öltötte fel, aki ragyogóbb volt, mint egy napsugarakkal megvilágított kristály. Ahogy közeledett felénk, ki tudtuk venni vonásait, egy körülbelül 14-15 éves, nagyon szép fiatal volt, amikor hozzánk ért, így szólt: ne féljetek, a béke angyala vagyok, imádkozzatok velem. Letérdelt a földre, homlokát a föld felé hajtotta, és arra kért minket, hogy háromszor ismételjük: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek benned és szeretlek téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek, nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek téged. Ezután felállt és azt mondta: így imádkozzatok. Jézus és Mária szíve figyel a könyörgésetekre. Majd eltűnt. A természet feletti légkör olyan erős volt, hogy szinte nem is vettük észre önmagunkat, és hosszú ideig ugyanabban a helyzetben maradtunk, ismételve az imát. Szavai mélyen belénk vésődtek, és soha nem felejtettük el. Ezután gyakran hosszú ideig feküdtünk a földön, ismételve ezt az imát, néha annyira kimerülve, hogy szinte összeestünk. A második angyali jelenés. A második jelenés a kút mellett történt, Lucia szüleinek kis birtokán. Amikor a kút közelében játszottunk, amit mi Ameirónak neveztünk, hirtelen megjelent előttünk ugyanaz az angyal, és így szólt: mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Mária legszentebb szíve irgalmas terveket tartogat számotokra. Szüntelenül ajánljatok fel imákat és áldozatokat a magasságbelinek. Megkérdeztem, hogyan hozzunk áldozatot. Az angyal így szólt: minden lehetséges módon ajánljatok fel áldozatot Istennek engesztelésül a bűnökért, amelyekkel megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Így békét hoztok hazátoknak. Én az őrangyala vagyok, Portugália angyala. Mindenek előtt fogadjátok el és viseljétek alázattal a szenvedéseket, amelyeket az Úr küld nektek. Ezek a szavak úgy vésődtek belénk, mint egy fény, amely segített megérteni, ki az Isten, mennyire szeret minket, és hogyan akarja, hogy szeressük őt, az áldozat értékét, és hogy ezáltal a bűnösök megtérjenek. Ettől kezdve elkezdtünk mindent felajánlani Istennek, ami önmegtagadást jelentett számunkra. A harmadik angyali jelenés. A harmadik jelenés 1916. szeptemberében vagy októberében történt. Az angyal ismét lejött a Quebeco barlanghoz, ahol az első jelenés volt. Amint odaértünk, térden állva lehajtott fejjel ismételtük az imát: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged. Nem tudom, hányszor ismételtük, amikor egy ismeretlen fény ragyogott fel felettünk. Felálltunk és megláttuk az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, fölötte egy ostját, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. Az angyal a levegőben hagyta a kelyhet és az ostját, majd leborult a földre és háromszor ismételte: legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom neked Jézus Krisztus drága testét, vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a világ minden tabernákulumában. Engesztelésül a sértésekért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják őt. Végtelen érdemei és Mária szeplőtelen szívének érdemei által kérem a bűnösök megtérését. Ezután felállt, ismét kezébe vette a kelyhet és az ostját, és nekem adta az ostját, a kehely tartalmát pedig Jácintának és Francescónak. Eközben azt mondta: vegyétek és igyátok Jézus Krisztus testét és vérét, akit a hálátlan emberek súlyosan megbántanak. Engeszteljetek bűneikért és vigasztaljátok Istent. Ezután ismét leborult a földre, velünk együtt még háromszor elmondta ugyanazt az imát, majd eltűnt.
0: Kedves hallgatóink, most ismét saját gondolataimat osztanám meg. Azt látjuk, hogy az angyal megáldoztatja a gyerekeket, ráadásul két szín alatt áldoznak. Ez azt jelenti, hogy nem csak Krisztus valóságos testét vették magukhoz a kenyér színe alatt, hanem Jézus valóságos vérét is magukhoz vették a bor színe alatt. Ezzel mindegy jelkép és példa számunkra is, hogy csak Jézus által jutunk el az örök üdvösségre. Két példát is hoznék, ami ezt támasztja alá János evangéliumának 6. fejezetének 35-től 40. versig, illetve szintén János evangéliumának 14. fejezetének 6. versében mondja Jézus: Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondom, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, s aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, és feltámasszam az utolsó napon. Illetve még azt is mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az Atyához, csak én általam. Éppen ezért van az, hogy Carlo Acutis is nagyon fiatalon felismerte mindezt, és azt mondta: Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az én autópályám a mennyországba. Vagyis ha ezzel a lehetőséggel, azaz a szent áldozással élünk, úgy haladunk a leggyorsabban a szentek közösségébe, az Isten elé, az örök boldogságba, vagyis a mennyországba. Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkben ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a Portugália beli Fatimai Mária jelenések sorozatát, illetve a hozzá kapcsolódó három angyali jelenést is. A következő alkalommal pedig folytatjuk utunkat, és bemutatom önöknek a fennmaradt két portugáliai jelenést, illetve a Csehországban történt jelenést is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velem tartottak. A Csíksumi stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem, hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szent Györgyi stúdiójából jelentkezünk. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde, kedves hallgatók, kezdetét veszi a pápai audiencia. Leó pápa már a pápa mobillal közeledik a helyszínre.
1: Igen, a mai általános kihallgatás az a Szent Péter téren zajlik, ahol 14. Leó pápa zarándokok és hívek csoportjaival találkozik Olaszországból és a világ minden részéről. Olasz nyelvű beszédében reméljük, hogy ma a Szent Atya a második vatikáni zsina dokumentumai című katekézi sorozatát, elmélkedését folytatja. Meglátjuk, hogy milyen témát válasz. Már a háttérben hallhatjuk, hogy hogyan köszöntik a zenével a Szent Atyát. És miután több nyelven összefoglalják a tekézését, a Szent Atya különleges üdvözletet intéz a jelenlévő hívekhez, és az általános kihallgatása szokott módon a Mi Atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Kapcsolódjunk be lélekben mi is. Most kérjük fel a Szent Atyát ünnepélyesen, hogy tartsa meg a katekézisét, és a katekézise végén, az összefoglalók végén, ahogy mondottam, adja áldását. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében béke legyen veletek.
2: Dagli atti degli apostoli.
1: A Szent Atya katekézisében alapul a szentírási részt az apostolok cselekedeteiből vette, az első fejezet 13-14-es vers sorait. Ez pedig így szól: amint megérkeztek, fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni, Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
3: Du livre des actes des apôtres. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
4: A reading from the Acts of the Apostles. When they had entered the city, they went to the room upstairs where they were staying. Peter and John and James, and Andrew, Philip, and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. All these were constantly devoting themselves to prayer, together with certain women, including Mary, the mother of Jesus, as well as his brothers. The word of the Lord.
5: Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthias, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
1: Kedves testvérek, Isten hozott jó napot!
0: Il Concilio Vaticano II ha voluto dedicare l'ultimo capitolo della Costituzione sulla Chiesa alla Vergine Maria.
1: No, a katekézisemet 13-án a Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról tartjuk, emlékezünk.
0: Singolare membro della Chiesa, figura ed eccellentissimo modello per essa nella fede e nella carità. Queste parole ci invitano
1: a II. Vatikáni zsinat az egyházról szóló dogmatikai konstitúció utolsó fejezetét a Boldogságos Szűz Máriának szentelte, őt az egyház kiemelkedő és egészen különleges tagjaként, valamint a hit és a szeretet legtökéletesebb mintaképeként ismeri el. Ezek a szavak arra hívnak, hogy megértsük, hogy Máriában, aki a Szentlélek működése által befogadta és megszülte a testélet Isten fiát, elismerhetjük az egész egyházi közösség mintáját, kiváló tagját és anyját. Mária, aki hagyta magát a kegyelem műve által formálni, amely benne teljesedett be, és hittel, valamint szűzi szeretettel fogadta be a magasságbeli ajándékát, tökéletes példája annak, amivé az egész egyháznak válnia kell, az Úr igényének teremtményévé és a Szentlélek működésének engedelmeskedve, Isten gyermekeinek anyjává, mivel ő a hívő a szó legteljesebb értelmében, akiben az isteni misztérium iránti feltétlen nyitottság tökéletes formája mutatkozik meg, Isten szent népének közösségében, ezért az egyházi közösség kiváló tagja. Végül pedig, mivel a fiúban szül gyermekeket, akiket az örökké szeretett fiú szeretett, aki közénk jött, Mária az egész egyház anyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, bizonyosak lehetünk abban, hogy ő mindig meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket. Szűz Mária ezen tulajdonságait úgy is összefoglalhatjuk, hogy ő a misztérium ikonja. Elnézést kérünk, egy picit a technika valószínű az időjárás miatt lassul.
0: Si evidenzia la concretezza storica di questa giovane figlia. Con l'espressione icona si sottolinea che in lei quanto il libero consenso della fede.
1: A nő kifejezés ennek az izraeli lánynak a történeti valóságát hangsúlyozza, akinek megadott a tapasztalat, hogy a messiás anyjává váljon, és az ikon szó pedig arra utal, hogy benne valósul meg a leszállás és a felemelkedés kettős mozgása, benne ragyog fel Isten ingyenes kiválasztása. Mária tehát a misztérium ikonja, aki vagyis az isteni üdvözítő tervévé vált, amely egykor rejtve volt, és Jézus Krisztusban nyert teljes kinyilatkoztatást, és a zsinat világos tanítást hagyott ránk a Boldogságos Szűz Mária egyedülálló helyéről a megváltás művében, és emlékeztet arra, hogy az üdvösség egyetlen közvetítője Jézus Krisztus, és hogy ő a legszentebb anyja, semmiképpen sem homályosítja el, vagy csökkenti Krisztus egyetlen közvetítő szerepét. A Boldogságos Szűz Máriában az egyház misztériuma is tükröződik, benne találja meg Isten népe az eredetét, mintáját és a hazáját. Az Úr anyjában az egyház saját misztériumát szemléli nem csak azért, mert benne felismeri a Szűzi hit, az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintáját, amelyre hivatva van, hanem főként arra, amelyre hivatott, mert benne saját ősképét, annak eszményi alakját látja.
0: Nella madre del Signore, la Chiesa contempla il proprio mistero, non solo perché vi ritrova il modello della fede virginale, della carità materna e dell'alleanza sponsale, cui è chiamata,
1: ma anche... Tehát az anyai szeretet és a jegyesi szövetség mintája, amelyre ő hivatva volt,
0: sulla Vergine Madre raccolte nella Lumen Gentium,
1: és amint láthatjuk, a Lumen Gentium Szűzanyáról szóló gondolatai arra tanítanak bennünket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának a beteljesedését, amely eljön, és a dicsőségben teljesedik ki. Engedjük, hogy ez a magasztos példa, Mária, a Szűz és Anya megszólítson bennünket, és kérjük őt, hogy közbenjárásával segítsen válaszolni arra, amit példája által kér tőlünk. Alázatos és tevékeny hittel élem-e meg az egyházhoz való tartozásomat? Elismerem-e benne a közösséget, a szövetség közösségét, amelyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak az ő végtelen szeretetére? Élő tagjának érzem-e magam az egyháznak, engedelmeskedve az Istentől adott pásztoroknak? Máriára tekintek-e, mint az egyház mintájára, kiváló tagjára és anyjára, és kérem-e őt, hogy segítsen fiának hűséges tanítványává lennem? Testvérek, a Szentlélek, aki leszállt Máriára, és akit mi alázattal és bizalommal hívunk segítségül, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat, és miután elmélyedtünk a Lumen Gentium konstitúcióban, kérjük a Szűzanyát, hogy esdje ki számunkra ezt az ajándékot. Növekedjék mindannyiunkban a szeretet az Anya Szent Egyház iránt.
2: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, en ce jour de Notre-Dame de Fatima, 45e anniversaire de l'attentat contre Saint Jean-Paul II, nous contemplons le mystère de l'Église en lien avec la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu et à la fois le modèle, le membre par excellence et la Mère de l'Église. Le Concile Vatican II rappelle que Jésus-Christ est le seul médiateur du salut et que la Bienheureuse Vierge a coopéré d'une manière tout à fait spéciale à l'œuvre du Sauveur par l'obéissance

0: aider à être des disciples fidèles de son Fils. Chers frères et sœurs, demandons à la Vierge de nous obtenir ce don. Que grandisse en chacun de nous l'amour pour notre Sainte Mère, l'Église. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les fidèles de langue française.
1: Immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
0: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les fidèles de langue française, en particulier les jeunes et les pèlerins venus de Belgique et de France.
2: Demandons au Seigneur. A Szent Atya, szeretettel köszöntötte a francia nyelvű híveket, és azt fordítja most francia nyelvre, különösen a Belgiumból és a Franciaországból érkezett fiatalokat és zarándokokat köszöntötte a Szent Atya, és kérte, hogy minden talentumunkat testvéreink szolgálatába állítsuk, akik bennünk Jézus Krisztus kérmását várják felfedezni. Isten áldjon benneteket!
3: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. They also extend their best wishes for a happy Easter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member,
2: and his mother. Kedves zarándok testvérek, a mai katekézisünkben Máriát szemléltük, akit a Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezete, mint példaképet, tökéletes tagot és anyát mutat be, az Atya akaratának, Fia megváltó művének és a Szentlélek indításainak engedelmeskedve, Mária annak mintája, amivé az egyháznak lennie kell. Feltétel nélküli igenje megmutatja számunkra, hogyan lehetünk az egyház tagjai a kegyelem rendjében, anyánként hozzáfordulhatunk gyermeki bizalommal, bizonyosak lehetünk abban, hogy meghallgat, oltalmaz és szeret bennünket.
1: Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith and obedience.
2: Engedjük, hogy Mária alázata, tevékeny hite és engedelmessége kihívást jelentse számunkra. Válaszoljunk nagy lelkű szeretettel, magasztalva Isten szívünkben, és merítve erőt a szentségekből. Kérjük Máriát, hogy segítsen bennünket fiának hűséges tanítványaivá válni. Köszöntöm az angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, különösen az Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Indonéziából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat, zarándokokat. Ma a Fatimai mi asszonyunk emléknapját ünnepeljük. 45 évvel ezelőtt ezen a napon,
1: I dedicated my catechesis today to the Blessed Virgin Mary.
2: At the same time, merényletet követek el II. János Pál pápa ellen, és ezért a mai katekézisemet a Boldogság a Szűz Máriának szenteltem. Hamarosan az Úr mennybe menetelét is ünnepeljük, amely

0: emberi természetének a mennybe való belépését jelzi. Rátok és családjaitokra örömmel kérem Krisztusnak, a mi Urunknak örömét és békéjét. Isten áldjon benneteket.
1: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt jetzt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, mit dem 8. und letzten Kapitel der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium richten wir unseren Blick auf die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Die erhabene Mutter des Erlösers wird als überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe verehrt. Wiewohl Jesus Christus nach dem Wort des Apostels der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, hat Maria in ihrer mütterlichen Aufgabe beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade.
0: Kedves Mária rádióhallgatók, röviden összefoglalom a Szent Atya katekézisét. A Lumen Gentium dogmatikai konstitúció utolsó fejezetével a boldogságos Szűz Máriára, Isten anyjára, Krisztus és az Egyház misztériumára irányította a figyelmünket. A megváltó magasztos anyját, az Egyház kiemelkedőség, hiszen egyedülálló tagjaként, valamint hitben és szeretetben, annak mintaképeként és legtisztább ősképének kell tiszteljük. Noha a Szent Pál apostol szavai szerint Jézus Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között, Mária anyai küldetésében egészen különleges módon működött együtt, az üdvözítő művében, az engedelmességével, a hitével, reményével és lángoló szeretetével, a lelkek természetfeletti életének a helyreállításáért. Ezért lett számunkra anyává a kegyelem rendjében. Tehát Máriában az egyház a megtestesülés misztériumát szemléli, és így egyre inkább Krisztushoz válik hasonlóvá. Tehát röviden ez volt a lényege a Szent Atya mai katekézisének.
1: Helfe uns Christus und die Kirche. Kirche immer mehr zu lieben und so der Vollendung des kommenden Reiches Gottes.
2: Kedves hallgatóktól elnézést kérünk, hiszen a technika nagyon vicces kedvében van ma. Valószínű, úgy, ahogy Tibor atya is mondta, az időjárás befolyásolja, nagyon szakadozik, de amíg a különböző nyelveken folyik az összefoglaló, addig beszélgessünk egy kicsit. Mi volt az, ami téged a leginkább megfogott ebből a mai katekézisből, ugye a Szent Atya szavaiból?
0: Igen, nagyon érdekes kifejezést használt, hogy Szűz Mária, mint a nő ikonja. És nem csupán, én úgy gondolom, ez nem csupán egy vallásos költői kép a Szent Atya részéről, hanem egy mély igazság az emberről, a hitről és az isteni szeretetnek a befogadásáról. Tudjuk jól, hogy azon személyekről készítünk mindig ikonokat, akik valami nagyot mutattak fel az életben, híresek lettek, sztárok lettek, itt gondolhatunk sportra, művészetre, kultúrára, minden, de a szűzanya a nőnek, az, a nő ikonja tulajdonképpen, tehát egy női ideál, és benne az egyház nem egy elvont eszményt szemlél, hanem egy valóságos asszonyról van szó. Itt tulajdonképpen...
2: Aki minden egy, nőnek a példaképe kéne legyen.
0: Legyen, igen.
2: Minden tehát egy, édesanyának.
0: És onnan indul ki, hogy egy fiatal názáreti lány, aki félt, aki hallgatott, meghallgatott, hitt, és igent mondott. Tehát Mária nagysága nem egy rendkívüli külső erőben, vagy hatalomban áll, hanem abban a belső nyitottságban, amellyel teljesen átengedte életét az Istennek. És ez azért történhetett így, mert ő bízott. Bízott az isteni szóban, az isteni ígéretben, és a hit ugye az bizalmat szül, és fordítva is érvényes, a bizalom hitet szül, és ez benne megvolt, és ezáltal tudott ő engedelmeskedni, alázatos lenni, és a bölcsőtől a Golgotáig szolgálta az Urat. És ezért ő a nő ikonja, ezért ő a nők ideája kellene legyen, és nem csak, mert benne a női létnek tulajdonképpen a legmélyebb szépsége ragyog fel, és pedig én számomra az, hogy a legjobb tulajdonsága a befogadó képessége a szűzanyának. Tehát Mária, ő nem birtokolni akarja Istent, hanem ő helyet készít Istennek. És ez egy hatalmas dolog kellene legyen, feladat küldetés a mi hétköznapi életünkbe is, hogy ne a saját magunk által elképzelt Istennek higgyünk, mert ha nem teljesíti azt, amit akarok, akkor már nem Istenem, hanem nekünk is ez a befogadó képesség kellene uralja a belső lényünket, amelyben Isten tud dolgozni, Isten, engedjük, hogy rajtunk keresztül Isten szeressen. Tehát helyet készített neki a szűzanya az Istennek, tehát bocsi, közbeszólom, méhéből születik meg tulajdonképpen az örök ige, de előbb a szívébe fogadja be őt. És ez a, úgy gondolom én, a női titoknak az egyik legszebb arca, hogy életet adni, nem csak testileg, hanem lélekben is, vagyis reményt, békét, hitet és gyengétséget.
2: Igen, én erre, van nekem egy ilyen hát mondásom igazából magamnak, hogy én nem azért kell imádkozzak, hogy a Jóisten teljesítse az én álmaimat, váltsa valóra, hanem azért kell imádkozzak, hogy felismerjem a Jóistennek a rám vonatkozó álmait, és azokat valósítsam meg, mert úgy gondolom, hogy a szűzanya is ezt tette, hogy tényleg, amikor kimondta az igent, azt sem tudta, hogy mire mond igent, de az ő igenje mindvégig kitartott. A bölcső mellett is igen volt, és a kereszt aljában is, a kereszt lábánál is igen volt, és nekem ez a rendíthetetlen hite a legnagyobb példakép, hogy nem rendült meg, nem esett kétségbe. Biztos, hogy nagyon nehéz volt, és voltak fájdalmas pillanatok, de megmaradt Istenben.
0: Ezt úgy fogalmaznám én meg, hogy csendes erő.
2: Igen.
0: Tehát Mária ereje egy csendes erő, tehát nem uralkodik, ő nem kényszerít, nem áll a központban van, mégis ahogy mondottad, minden az ő igenjéből bontakozik ki, tehát a világ történelmét nem a hangosak változtatták meg a legmélyebben, hanem azok, akik csendben, háttérben szeretni tudtak. És Mária ezért igen, az alázatnak az ikonja is.
2: Igen, lassú vízpartot most szokták igen, mondani.
0: Igen, de ő annak az embernek a képe, aki tudja, hogy az igazi nagyság nem az ön érvényesítésben bontakozik ki, hanem az önátadásban. És ahogyan át tudta ő adni teljesen magát az Istennek, ezáltal született meg a benne az örök ige, ezért testesült meg az ige benne. És én tovább folytatnám ezt a gondolatmenetet, mert nem csak a ugye a nő ikonja, úgymond ideál, hanem a szenvedő nő ikonja is tulajdonképpen. Nem menekül el, nem lázad kétségbe esetten, hanem jelen marad. Tehát anyai szívével együtt szenved. És ma is ezt teszi. Anyai szívével együtt szenved velünk. Tehát mindenképpen egy jó megfogalmazás volt a Szent Atya részéről, egy jó kifejezés, hogy a szűzanya a nő ikonja. Nem csak az öröm, a hit, az engedelmesség ikonja, hanem a szenvedés ikonja is. Megmutatta, mint nő, mint édesanya, hogy hogyan kell jelen maradni a kétségbeesésben is, és hogyan kell átölelni a keresztet. Tehát együtt szenved, és ebben minden emberi fájdalom visszhangzik, hogy ő a szenvedő nő ikonja is. Tehát az anyáknak a könnyei, az elvesztések, sebe, a kimondatlan félelmek, és mégis éppen ezért válik ő az egyház anyjává, és ezért van az, hogy az egyház a szenvedő egyház is, aminek ő az édesanyja. Tehát a szeretet nem akkor a legnagyobb, amikor boldog, hanem amikor hűséges marad a szeretet a sötétségben is.
2: Senki sem szeret jobban, mint aki életét adja barátaiért. Ugye János evangéliumában olvashatjuk. Így a Szent Atya említette azt is, hogy ugye Szent II. János Pál pápa ellen a mai napon követtek el merényletet Aliakcsa személyében, és ott is a szűzanya volt az, aki úgymond kivitte azt a halálos lövést. Nyilván megsebesült az akkori Szent Atya, de Isten kegyelméből meggyógyult az élete, az életét a szűzanya megmentette, és erre emlékezik Leó pápa is, és ma van ugye a fatimai jelenéseknek az évfordulója is. Én ebből azt szűröm le, hogy minden élethelyzetben ott van a szűzanya, és mint a legjobb édesanyja figyeli a lépéseinket. Én sokszor úgy képzelem el, mint amikor gyerekeim totyogtak, és néztem, hogy most esik el, legyek ott, hogy ugyanígy van a szűzanya is, hogy nézi, hogy jaj, ez a gyermekem mindjárt elesik, nem jut Krisztushoz, nem jut az atyához, na segítek egy kicsit rajta, hogy hát, tényleg minden édesanyának a példaképe és a női, bocsánat, a nőknek az ikonja, akire fel kéne nézzünk, csak sajnos egyéb példaképeink vannak, ugye, ahogy mondtad, hogy sokszor sportolók, meg tárok, meg híres emberek, ami nem rossz végül is, de az igazi példakép mégiscsak a szűzanya.
0: Így van. És én férfiként és papként is én azt tudom javasolni és ajánlani a nőknek, édesanyáknak, nagymamáknak, hogy ezt az ajándékot, amit kaptak a Jóistentől, és ez a női szelítség, ezt a női szelítséget töltsék meg isteni méltósággal, és így lesznek teljes nők. Mert ha bennetek van, mint nőkben az isteni méltóság, akkor ott jöhet bárki, jöhet bármi, jöhet vihar, jöhet tájfuns, jöhet bármi, azt nem tud megtörni, mert tele vagy isteni méltósággal. És ezért, amikor a szűzanyára tekintünk, nem csupán e szentet kell lássunk benne, hanem az emberi hivatásnak a legszentebb tükrét, vagyis az, hogy édesanya. És az édesanya kell legyen az, aki a legnyitottabb kell legyen az Istenre. Mert életet ad, ahogy Isten teremt, úgy a nő életet ad. És ezért a nő ikonja a szűzanya, mert benne a szeretet lett a legvalóságosabb dolog itt vagy a legerősebb valóság itt a Földön benne, a szeretet. Tehát ha a nő megtölti, engedi, hogy az isteni méltóság benne lakozzon, akkor a legnagyobb szeretetet tudja itt a Földön, a valóságban sugározni a környezete számára.
2: Ez tényleg nagyon szép volt, hogy megtölteni. Sokszor mondunk, vagy teszünk dolgokat, és nincs meg az a szeretet, amiről ugye Pál apostol is mond az 1 Korintus 12-ben, 13-ban a szeretet himnuszban, hogy szeretet nincs bennünk, akkor tényleg bármit tehetünk, hogy a szűzanya szeretete mindent felül múlott. Az az önátadás és az önfeláldozás, az szavakkal szerintem úgy nem is lehet igazából leírni. Hát mi mondunk ezt, az, de az, amit ő tett, no.
0: Kimondhatatlan.
2: Igen.
0: Hát kell érezni.
2: Igen. És milyen szép, hogy a Jóisten minket, nőket bevon az ő művébe, hogy rajtunk keresztül új élet születik a világra, hogy én nagyon sokszor imádkozom a megfogant magzatokért, egy imacsoportnak is tagja vagyok, hogy az édesanyák tényleg ajándéknak tekintsék a megfogant életet.
3: متزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون 14 تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة وتوقف عند الفصل الأخير منه الذي يتكلم عن سيدتنا مريم العذراء مثال ونموذج الكنيسة إذ هي العضو الأسمى فيها ومثالها في الإيمان والمحبة فبقبولها كلمة الله وطاعتها لعمل الروح القدس صارت مريم المثال لكل الكنيسة كما أراد الله لها أن تكون أما لأبناء الله ومؤمنة منفتحة بصورة كاملة على سر الله وفيها تتأمل الكنيسة في هويتها ورسالتها لأنها تجسد الإيمان البتولي ومحبة الأم والشركة مع الله كما أن مريم العذراء بتعاونها الفريد مع المسيح في عمل الخلاص صارت أماً للكنيسة في نظام النعمة دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيدة بل أظهرت فاعليتها لذلك ترى الكنيسة في مريم العذراء أصلها ومثالها وتتعلم منها كيف تعيش الإيمان والطاعة والمحبة لكي تظل أمينة لرسالتها في خدمة ملكوت الله الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
4: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì.
0: Szeretettel köszöntöm az arab nyelvű zarándokokat. Újítsuk meg együtt igenünket az Úrnak és az ő akaratának teljes bizalommal, benne Mária példáját követve, mert ő új életet ad nekünk, az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és oltalmazzon minden rossztól mindenkor.
3: لنجدد معا قولنا نعم لله ولمشيئته واثقين به مثل مريم أنه سيمنحنا حياة جديدة بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
5: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach apostolskiej posługi Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejszą katechezę, wygłoszoną we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, Leon XIV poświęcił ostatniemu rozdziałowi Soborowej Konstytucji Lumen Gentium, która przedstawia Maryję, jako o matkę całej wspólnoty eklezjalnej, najdoskonalszego członka ludu Bożego oraz wzór Kościoła i bezwarunkowego zaufania Bogu. Jej przykład zaprasza każdego z nas do zadania sobie pytań. Czy czuję się aktywnym członkiem Kościoła, posłusznym jego pasterzom? Czy proszę Maryję o to, by pomagała mi być wiernym uczniem jej Syna? Niech w nas wszystkich wzrasta miłość do świętej Matki Kościoła. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
4: Saluto cordialmente i Polaki.
0: Szeretettel köszöntöm, szívből köszöntöm a lengyel zarándokokat. Ezekben a napokban Lengyelországban a gyermekek először járulnak az első szent áldozáshoz. Legyenek számukra a szülők, hitoktatók és nevelők példaképek abban, hogy gyakran élnek a szentségek kegyelmével. Kísérjük őket imádságunkkal, kérve Máriának, az egyház anyjának közbenjárását, akit ti a Loreto Litánia éneklésével tiszteltek. Mindjártokra áldásomat adom.
5: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a szokott módon taps viharral köszönik meg a Szentatyának a szűzanyáról szóló mai katekézisét, közben az egyházi méltóságok is köszöntik egy készfogással a Szentatyát, és mi is köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy csatlakoztak ma hozzánk a mai katekézishez, és kérjük mi is a Mária Rádió nevében a szűzanya oltalmát és szeretetét minden hallgatóra, családra.
1: És ne menjenek messzire, hiszen hamarosan kapcsoljuk Portugáliát, Fatimát, ahonnan szentmisét fogunk közvetíteni. Kedves Tibor atya, köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy jobban megértsük a Szentatya szavait, tolmácsoltad nekünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Búcsúznak önöktől.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Hamarosan, ahogyan említették a kollégáim is, Fatimába kapcsolunk, ahonnan ünnepi szentmisét fogunk közvetíteni. Arra biztatom önöket, hogy tartsanak velünk.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük mind a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, különös tekintettel a délvidéki és felvidéki hallgatóinkat, illetve azokat, akik Erdélyből követnek minket. Május 13-án Szent Misét közvetítünk Portugáliából, Fatimából. Az én nevem Keresztes Ágnes, és én szeretnék segítségükre lenni majd a Szent Mise tolmácsolására. Magyar idő szerint, portugál idő szerint 10 órakor kezdődik a Szent Mise Portugáliában. Nem azonnal a Szent Misével, hanem először egy körmenettel indul, amikor a jelenések kápolnájánál elhelyezett kegyszobrot, a szűzanya szobrát átviszik a bazilika előtt felállított nagy oltárhoz, a hatalmas térre, amely valószínűleg már tele van zarándokokkal, és ott fog megkezdődni majd a Szent Mise néhány perc múlva. Akinek esetleg van hozzáférése, a Fátimai Kegyhely honlapján élőben is közvetíthetődik képen a jelenlések ünnepére szervezett szentmisét. A kegyhely hivatalos címe fatima.pt, és ott az online közvetítés keresve képben is láthatják, még rádiónkon keresztül hallgathatják magyar szöveggel. Képen azt láthatjuk, hogy már kivitték a kegyszobrot a kegyhely ilyen elhelyezett állandó helyéről, és elindultak a celebránsok az oltár felé.

Portugáliában nincsen nagyon jó idő egyébként. Hasonló az időjárás, mint most itt Magyarországon. Jönnek-mennek a felhők, és viszonylag hűvös van. 13-14-15 fokot várnak a mai napra.

igyekeztem ez arándok a kis nagy kabátban készültek erre az eseményre. Sokan vannak, óriási ez a tér. Talán van néhány olyan hallgatónk, aki már járt Portugáliában, aki eljutott zarándoklatra. Csodálatos, óriási kegyhely ez. Tel is tele zarándokokkal. A hivatalos ünnepség ilyenkor május 13-ához kapcsolódóan mindig előző nap kezdődik. 12-én éjjel már összegyűlnek a megérkezett zarándokok a téren, és este 9:30-kor szokott kezdődni a gyertyás körmenet. Ezt követően pedig egész éjjel tartanak a közös rózsafűzérek, szentmisék, igeliturgiák, egészen a mostani szentmise kezdetéig. Portugál sajtóhírek szerint a tegnap esti gyertyás körmeneten 250 ezer zarándok vett részt, óriási szám. És hivatalosan 130 zarándok csoport regisztrált a mostani zarándoklatra. A szervezők mindig azt kérik, hogy akik csoportosan érkeznek, előre regisztráljanak. Így tudnak a biztonságokról gondoskodni, így tudnak segíteni a közlekedésüket, az elszállásolásukat. Rengeteg csoport érkezett külföldről, repülővel, autóbusszal. Legnagyobb számban általában az olasz, lengyel és brazil zarándokok szoktak lenni, illetve a Spanyolországból érkezők. De Portugálián belül szokás az, hogy távolságtól függően már egy-két héttel május 13-a előtt elindulnak gyalog a zarándokok Fatima felé, amely Közép-Portugáliában található, hasonló távolságra Portótól, mind Portótól, mind Lisszabontól, a két fő portugál várostól. Lisszabontól körülbelül 130 km a távolság, Portóból kicsit több. Ennek ellenére nagyon sokan teszik meg gyalog ezt az utat. Miközben a híres Fátimai Mária éneket hallgatjuk, különböző nyelveken az egyes verszakait, a körmenet halad a szüzenes szobrával a bazilika előtt felállított oltárhoz. Hosszú sorban haladnak a koncelebráns atyák, most ezt láthatjuk a képen, mögöttük érkeznek azok a helyi férfiak, akik vállukon viszik a rengeteg virággal körülvett szüzenyeszobrot, csodálatos sárga-fehér virágok közé helyezték a szobrot, így viszik végig a kegyhely területén egészen az oltárig. Előttük zászlóvivők haladnak, a megjelent zarándokok országainak zászlajaival.

fontos információ a mai szentmisével kapcsolatban, hogy a mise főcelebránsa Rui Valério érsek úr lesz, Lisszabon pátriárkája.

miközben tart a körbenet. Fantasztikus látvány, hogy hatalmas felhők borítják az eget, óriási szürke felhők, de a kamera éppen talált egy olyan szöget, ahol az előbb azt láthattuk, hogy a szűzanyag egy szobra fölött így megnyíltak a felhők, és a napsugarai szoborra világítanak, és mögötte már kezd megjelenni a kék ég. Lassan felértnek az oltárhoz, amelyet a bazilika lépcsői előtt helyeztek el. És valóban kisütött a nap a téren. Sokan vannak valóban, a tér közepe szinte tele, majd egy körben szabadonban hagyva ott, ahol végig vonult a körmenet, és a körön kívül is nagyon-nagyon sok ember áll. Változékony időt ígértek mára, reméljük nem fog most már eleredni az eső. Lassan tehát megérkezik a körmenet az oltárhoz. Az oltár mellett helyezik el azt a kegyszobrat, amelyet kihoztak tehát a jelenések kápolnájától. Végigvittek a téren fel az oltárhoz, és amelynek koronájában, mint a felvezető szövegben is hallottuk, elhelyezték azt a golyót, amelyet Szent II. János Pál pápa testéből operáltak ki a merénylet után, amelynek különleges jelentősége, hogy pont ma, 45 évvel ezelőtt történt Rómában a merénylet. János Pál pápa felépülését követően maga zarándokolt el Fátimába, és ajánlotta fel a szűzanyának ezt a golyót, amelyet beépítettek a koronába.

kezdőjének természetesen a híres Fatimai Ave Maria volt. Most pedig egy másik portugál népéneket hallunk a háttérben, amelynek görög címe Ave o Theotokos.

haladsz tehát a körmenet, ahol néhány percenként váltják egymást a súlyos emelvényt a szoborral cipelő hordozók, fiatalok és idősebbek, férfiak és nők is vannak közöttük, különböző egyházi szervezetek, egyesületek tagjai. Láthatjuk a cserkészeket, akik szintén segítenek az irányításban, a szervezésben. Különböző rendfenntartó szervek tagjai is váltják egymást, rendőrök, katonák is vitték már a szűzanyaszobrát.

tömegben is sok-sok zászlót látni az imádkozó zarándokok között. Színes kendőket, különböző országok nemzeti zászlaját. Nagyon sok brazil zászlót látni. Egyrészt, mert ez szintén portugál nyelvű ország, Dél-Amerika legnépesebb országa, ahonnan nagyon sok zarándok érkezik ilyenkor Fátimába, de természetesen ezen a zarándoklaton jelen van az a sok ezer brazil is, vagy olyan, sok, olyan brazil, akik Portugáliában élnek. Nagyon nagy számú brazil közösség él Portugáliában az utóbbi évtizedekben. Így természetesen ők is jelen vannak az zászlajaikkal. Spanyolországból sok zarándok érkezik a közelsége miatt. Ők könnyedén érkeznek vonattal, illetve busszal is. Véget ért az ének, és most már valóban körbenet vége felé járunk. És közben a kamera mutatta nekünk a bazilika homlokzatán található Mária monogramot mozaikból kirakva, Rózsa Füzér királynőjének monogramját. NSRF szűzanyánk portugálul, Rózsa Füzér királynője. Egyhely kórusa kezdi a harmadik bevezető éneket, amely Mária Szent Szívéhez szól.

említettem, hogy nagyon sok portugál zarándok gyalog érkezik lakhelyéről Fatimába erre a zarándoklatra. Különösen megható az, amikor azt látni, hogy az előző esti gyertyás körmeneten, hogy a beérkező zarándokok sokan, amikor megérkeznek valóban a jelenések helyére, onnan ezen a hatalmas téren a bazilikáig, már térden imádkozva jutnak el

Közben a főcelebránsatya már megérkezett az oltárhoz, és most helyezik el a kegyszobrot is az oltár mellett. Most már egy-két percen belül valóban megkezdődik Fátimában az ünnepi Szent Mise.

sorrendet, akkor így tapsol. Köszöntjük. Helyét elfoglaló szűzanyát.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves spanyol nyelvű zarándokok, köszöntünk titeket. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Kedves olasz nyelvű zarándokok, köszöntünk benneteket.

És ugyanígy az angol nyelvi zarándokokat is köszönti Őrsekatya. Majd a francia nyelvi zarándokokat. Itt lengyel atya köszöntötte a Lengyelországból érkezett zarándokokat. És végül, de nem utolsó sorban, a portugál nyelvi zarándokokat is köszöntették. Az írott emeletet és a telelkedben. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Uramhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Amen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged. Imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk neked nagy dicsőségedért.

Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.

te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség. Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, aki fiad édesanyját, a mi anyánkul adtad. Add meg nekünk, hogy tanításai szerint az igaz bűnbánat és imádság lelkületében tehessünk együtt nagylelkűen a világ üdvözüléséért. És Krisztus királyságának eljöveteléért.

Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Megnyílt az égben az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája a templomban. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Áldott állapotban volt, gyötrelmében és szülési fájdalmában kiáltozott. Most egy másik jel tűnt fel az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, s mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát és a földre szórta. Ekkor a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje gyermekét. Fiút szült, fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza minden nemzeteket. Gyermekét elragadták Istenhez és az ő trónjához. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

válaszos oltár refrénje. Figyelj, és hajolj meg Urad előtt. A 45. Zsoltár részleteit halljuk.

Nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát. A király kívánja szépségedet, ő urad neked, közeledj hát odaadón.

A királylányt színpompás öltözékben viszik a királyhoz. Hajadonok kísérik, és barátnői hozzávezetik.

ujjongva, vidám énekkel vonulnak oda, bevonulnak a király várába. Atyáid helyett fiaid születnek, fejedelmekké teszed őket országok felett.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. De amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és ő alávetette magát a törvénynek, hogy kiváltson minket a törvényszolgaságból, hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. Mivel az Isten fiai vagytok, a fia lelkét árasztotta szívünkbe az Isten, aki kiáltja, Abba, Atya. Tehát nem vagy többé szolga, hanem fiú, s ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

Portugálul szól az Alleluja szövege. Méltó vagy, Szent Szűz Mária, méltó vagy minden dicséretre, mert általad született meg az igazság napja, Krisztus, a mi is.

Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus még beszélt, amikor egy asszony a tömegből felkiáltott. Boldog a méh, amely kihordott, és az emlő, amelyet szoptál. De ő ezt mondta, hát még azok milyen boldogok, akik meghallgatják az Isten szavát, és meg is tartják.

Áldjon téged Krisztus! Az evangéliumot most angolul is felolvassák.

Lengyelül is felolvassák az evangéliumot.

és a homélia következik majd. Kedves testvéreim! Kedves fatimai zarándokok! Elérkezve ehhez az áldott naphoz, azt gondolhatnánk, hogy a zarándoklat itt véget ér. De valójában Fátima nem a célállomás. Fátima csak a kiindulási pont. Zarándokként érkeztünk. És misszionárius tanítványokként indulunk el. Mindaz, amit itt átélünk, az imádság, a csend, a megtérés, a bűnbocsánat, az egyház közössége, ez mind nem maradhat bezárva ebbe a kovada iríjai kis barlangba. Le kell szállnia, be kell épülni az életünkbe. Be kell lépnie otthonainkba, családjainkba, városainkba és falvainkba, a munkánkba, tanulmányainkba, az egyetemeinkbe, kapcsolatainkba, a mindennapok sebei és örömei közé. A fátimai üzenet csak akkor fogadható el igazán, a küldetéssé válik. Amikor az, amit itt kaptunk, fényé válik mások számára. Amikor az, amit itt szemlélünk, egy új életté alakul. Szűz Mária nem csupán vigasztalni jött Fatimába, hanem hívni is. Hívott a megtérésre, igen. De hívott a felelősségre is. Mert az igazi Mária tisztelet soha nem bezárja a szívet, hanem megnyitja azt. Soha nem szigetel el senkit, hanem küld kifelé. Soha nem altat el, hanem felébreszt. Aki Máriát valóban szereti, megtanul úgy szeretni, ahogy Mária. És úgy szeretné, ahogy Mária, azt jelenti, hogy magunkra vesszük mások szenvedését. Közel kerülünk hozzájuk, elutasítjuk a közömbösséget. Mert nincs igazi Isten szeretet a testvérünk iránti konkrét szeretet nélkül. Nincs hiteles ima, amely ne válna felajánlott életté. És ezen a napon, ebben a hatalmas, imádkozó, összegyűlt tömegben tekintetünk az ég felé emelkedik. Az első olvasmány pontosan oda vezetett minket. Nagy jel jelent meg az égen, hallottuk a Jelenések könyvében. Megnyílt az ég. A láthatatlan közel került. A misztérium megmutatta fényét. És a megjelenő jel egy napba öltözött asszony volt. Mária. Ő nem csupán a múlt emléke. Ő annak a hírnöke, hogy Isten továbbra is jelen van az emberi történelemben. Továbbra is támogatja népét, látogatja népét. Továbbra is az emberek szívéhez szól.
Fátima ebből a szemlélődésből született. Nem egy elméletből, vagy egy emberi stratégiából indult. Akkor kezdődött, amikor három gyermek felemelte tekintetét, és megpillantott egy fényt, amely örökre megváltoztatta az életüket. Minden igazi keresztény élmény így kezdődik. Amikor az ember nem csak önmagára figyel, hanem hagyja, hogy Isten fénye elérje őt, hogy szemléje a magasságost, és fele barátját, a másik embert. Amikor az ember szemléli Istent, megkezdődik a megváltása attól, ami benne sötétség, önzés, keménység, harag, belső romlás. És amikor a szolgálatban mások felé hajol, újra megtalálja saját élete értelmét. Mert aki Istent szemléli, képes lesz átadni testvéreinek azt, amit látott. Így volt ez Máriával is. És így volt a kispásztorokkal. A keresztény nem csupán szavakat visz a világba. A kapott fényt viszi tovább. Megújult szívet visz. A szemlélődésből fakadó békét viszi. Ezért Fátima nem csupán egy zarándokhely. Fátima a belső átalakulás iskolája. Itt megtanuljuk, hogy az emberiség csak akkor találja meg újra az utat, a helyes utat, ha újra felemeli tekintetét Isten felé. Szent Pálma azt mondta nekünk, amikor eljött az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született. Az idők teljessége nem csupán a történelem egy pillanata. Az emberi élet teljessége. Az az idő, amikor a létezés végre megtalálja értelmét Istenben. És ez a teljesség Mária révén lépett be a világba. Szent Ágostonnak van egy csodálatos mondata. Mária boldogabb attól, hogy befogadta Krisztus hitét, mint attól, hogy befogadta Krisztus testét. Mielőtt Krisztus a méhében megfogant volna, már megfogant az ő lelkében. A hitben fogant meg, a befogadásban fogant meg, a szeretetben fogant meg. Ezért Máriában születik meg az új emberiség. Benne születnek szabad emberek. Benne születnek a megbékült szívek. Benne születnek a szeretni képes férfiak és nők. Benne születnek a fénygyermekei. Kedves zarándokok, nézzétek ezt a hatalmas, imádságra összegyűlt tömeget. Oly sok helyről érkeztek. Oly sok különböző nyelven beszélnek. Olyan különböző történeteket hoztak magukkal. És mégis, ugyanaz a fény egyesít minket, és ez az egyik legnagyobb fátimai profécia korunk számára. Az emberiség csak akkor talál békére, ha újra felfedezi, hogy egy családot alkot. Itt senki sem idegen. Itt senki sincs egyedül. Itt mindannyian
Ugyanazon anya által befogadott gyermekek vagyunk. Még boldogabbak azok, akik hallgatják Isten szavát, és azt cselekszik. Hallottuk az evangéliumban. Mária boldog, mert meghallgatta, mert befogadta, mert hagyta, hogy Isten cselekedjen benne. Kedves zarándok testvérek, nem elég csodálni Fátimát. Fátimát meg kell élni. Nem elég meggyújtani egy gyertyát. Nekünk kell a fénynek lennünk. Nem elég csak átmenni ezen a helyen. Hagyni kell, hogy ez a hely behatoljon életünkbe. És most, testvéreim, eljött az indulás ideje. És elindulunk, mint küldöttek. Elindulunk, hogy reményt vigyünk a csüggetteknek. Elindulunk, hogy megbékélést vigyünk oda, ahol megosztottság van. Indulunk, hogy békét vigyünk oda, ahol erőszak van. Indulunk, hogy fényt vigyünk oda, ahol sötétség van. Talán van, aki azt gondolja, én kicsi vagyok, gyenge, törékeny. Mit tehetek én? Drága testvéreim, a pásztor gyermekek is kicsik voltak. De amikor Isten talál egy nyitott szívet, egy kicsi láng megvilágíthatja az egész világot. Ezért térjetek vissza otthonaitokba örömmel. Térjetek vissza bátran. Térjetek vissza lelkesen. Ne féljetek attól, hogy a fény legyetek. Ne féljetek attól, hogy szentek legyetek. Ne féljetek attól, hogy megmutassátok a világnak Isten szépségét. És hogy ebből, a Kovada Iriából ma hatalmas reménysugár áradjon ki, mely képes átjárni az egész világot. És mivel nem egyedül járjuk az utunkat, forduljunk bizalommal Máriához. Fátima nagyasszonya, napba öltözött édesanyánk, nyisd meg szíveinket Isten fénye előtt. Amen.

Rui Valérió érsek úr, Lisszanói Pátriárka szentbeszédét hallottuk. De hiszek, egy következik.

latinul halljuk a hiszekeitet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyből.

harmadnapra feltámadott az írások szerint. Felment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

hiszek a Szent Lélekben, urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával.

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egykerességet a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.

Testvéreim, annak közbenjárását kérve, aki a fény és az élet forrása, tárjuk könyörgéseinket az ő fia elé, aki Istentől jött el, mint mesterünk, és bizalommal énekeljük. Asszonyunk, Szűz Mária, könyörögj érettünk. Rózsafüzér királynője, könyörögj érettünk.

Különböző nyelveken halljuk majd a hívek könyörgését. Azért, hogy az Úr töltse meg fénnyel a keresztények közösségét, hogy hűségesek legyenek a testvéri szeretethez. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. Rózsa Füzér királynője, könyörögj érettünk. Hogy az Úr fénye töltse meg a nemzetek kormányzóit, és őrizzék a békét az egész földön. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért.

azért, hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik a kereszténységre készülnek, a kerességre készülnek, és így egyháza új tagokkal bővülhessen. Könyörögjünk Mária közben járásáért. Hogy az Úr fénye megtöltse meg mindazokat, akik az emberi életet védik, védelmezik, és senkit ne taszítsanak ki, csak a kora vagy a betegsége miatt. Könyörögjünk Mária közben járásáért. Rózsafüzér királynője, könyörögj érettünk.

hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik mindazokat az asszonyokat, akik gyermeket várnak. És egyikük se szenvedjen szükséget. Mindegyünk kapjanak támogatást és biztonságot. Könyörögjünk Mária közben járásáért.

hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik megbánják bűneiket, és testvéreik imádsága támogassa őket a rossz elleni küzdelemben. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért.

hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat, akik vízből és szent lélekből születtek, és nyisse meg Isten királyságának kapuit azok számára, akik már elhunytak. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. József Izér királynője, könyörög érettünk. Hogy az Úr fénye töltse meg mindazokat a zarándokokat, akik ezen a kegyhelyen összegyűltek, és Mária szíve legyen mindaz menedék a betegek számára. Könyörögjünk Mária közbenjárásáért. József Izér királynője, könyörög érettünk. Feltámadt Jézusunk, te vagy az út, az igazság és az élet a világ számára. Hallgass meg könyörgésünket, melyet őszintén tartunk eléd. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Az én áldozatom és a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagyon szent egyház javára. Ezen áldozat által, melyet Szűz Mária ünnepén felajánlunk neked, bocsáss meg jóságosan, Urunk, bűneinket, és irányíts szívünket a szentség és a béke útjára. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos.

0: mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa. A mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert fiat halála óta mi halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadás által mindnyájan új életre támadunk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül mondják.
1: Protegendo-nos e curiosamente nos teus passos, a caminho que nos apaga a igreja, enquanto nos espera a vida para nós, ó Senhor. Por isso, os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a luz dos vossos.
0: Ezt ismét latinul fogják énekelni.

szent vagy, szent vagy, szent vagy. Mindenség Ura Istene, dicsőséged betölte a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Áraz le szent lelkedet.

Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak teste és vére.

Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiöntetik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség helyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked.

Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat, sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Rói püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Istene anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ővel és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.

üdvözítő parancsára és isteni tanítása szerint. Így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe.

Kán következett be. Ezt feltehetően több tízezer ember is látta. A jelenéseket 1930-ban ismerte el hivatalosan is az egyház, és engedélyezték a Szent Taként is szoktak emlegetni,

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Szent áldozással tart, tehát ez az ünnepi szentmése Fátimában. Amikor koncelebráló atyák elindulnak a tömeghez, hogy mindenki, aki szeretne, szent áldozáshoz járulhasson. Közben a fátimai kórus portugál nyelvű népénekeket énekel. Tudjuk, hogy nagy szervezést igényel az ilyen nagy létszámú szentmiséken. Az, hogy Krisztus teste mindenkihez eljuthasson. De a portugál szervezőknek megvan már a gyakorlata hozzá. Így igen jól szervezetten is a tömeg méretéhez képest gyorsan zajlik a szent áldozás.

Ha megengedik, kedves hallgatók, kihasználva ezt a kis időt, amíg tart a szentáldozás, elolvasnám azt, hogy a kegyhely hivatalos oldala és anyagai között található írás szerint mi történt 1917. május 13-án, 109 évvel ezelőtt, ezen a helyen, ahonnan most a Szent Misét közvetítjük. A három pásztor gyermek egy hegytetőn játszadozott Kovadai Ríjában, amikor egy villámcsapás miatt visszaterelték a nyájukat és elindultak hazafelé. Hirtelen egy szikla tetején egy hölgyet pillantottak meg, aki fehérbe volt öltözve, és ragyogóbb volt, mint a nap, és azt mondta nekik: ne féljetek, nem bántalak titeket. Ezután a párbeszéd Lucia és a szűzanya között folytatódott. Honnan érkezett kegyelmed? Kérdezte Lucia. A mennyből jöttem. És mit akar tőlem kegyelmed? Kérdezte a kislány. Azért jöttem, hogy megkérjek titeket, gyertek el ugyanide, 6 hónapon keresztül, mindig 13-án, ugyanebben az órában. Ezután majd elmondom nektek, ki vagyok, és mit szeretnék. Majd ezután visszatérek még egy 7. alkalommal. És én is a mennybe megyek majd? Kérdezte a kislány. Igen, te is. Jácinta is? Igen. Franciszkó Ferenc is? Igen, ő is. De még sokat kell imádkozni a rózsafüzért. Lucia néhány elhunyt ismerőse felől kérdezte az üzenyát, aki válaszolt, majd megkérdezte őket. Megteszitek-e, hogy felajánljátok magatokat Isten számára, hogy elviselitek mindazokat a szenvedéseket, amelyek elé állít majd titeket, hogy ezzel kiengeszteljétek őt azokért a bűnökért, amit elkövettek ellene. És hogy megteszitek-e, hogy könyörögtök a bűnösök megtéréséért? Igen, megtesszük, volt a válasz. A szűzanya azt mondta ekkor nekik: sokat kell majd szenvednetek, de Isten kegyelme lesz a vigasztalástok. Ahogy ezeket a szavakat kiejtette, kinyitotta a kezét, amelyből isteni fény áradt, és amely behatolt egészen a mellkasukba, egészen a lelkük legmélyéig. Úgy látták magukat, hogy Istenben vannak ebben a fényben. A gyermekek így imádkoztak. Imádlak, legszentebb Szent Háromság. Istenem, szeretlek téged a legszentebb szakramentumban. Imádkozzátok a rózsafűzért minden nap, hogy békét szerezzetek a világnak, és elérjétek, hogy véget érjen a háború, mondta a szűzanya, majd felemelkedett nyugodtan, keleti irányba szállva fölfelé, egészen, amíg eltűnt a távolság végtelenjében. Így kezdődött tehát a történet, és ahogy a Szentbeszédben a pátriárka többször említette Kovada Iria nevét, csak néhány szó arról, hogy ez mit jelent. A ma általunk Fátimaként ismert hely, helység, városka 1917-ben még nem létezett. Több apró falucska található a környéken, egymástól nem nagy távolságra, néhány kilométernyire,
De ott, ahol valójában ma ünneplünk, ez a hely nem volt. Pusztaság volt, bozótos, hegyes, köves vidék. Ott legeltették a kecskéket és a bárányokat, ezek a kis pásztorok. Kova de Iriának hívták a helyet. A kova jelentése egy kis üreg, egy barlangocska. Ezért említette többször is Kova de Iria barlangját a Szentbeszédben az érsek úr. És csak a jelenések után, amelyek tehát 1917 május 13-a és október 13-a között zajlottak, ebben az több kisebb-nagyobb nehézségek között, de egyre több ember szerzett róluk tudomást, még az utolsó jelenést már egészen nagy tömegek is látták, és a napcsodát, amely az utolsó jelenéskor történt, sok ezer ember nézte végig. És utána, amikor terjedt a jelenések híre, és ismertebbé vált ez az egész történet, akkor a jelenések helyén egy kis kápolnát építettek. Ez a kapéled, ez a Parisszony, és a jelenések kápolnája. És elkezdett kiépülni ez a búcsújáróhely, ez a kegyhely, amely a mai világban a Szűz Mária tisztelet egyik központja lett. És ekkor kapta később már tehát a Fatima nevet, úgyhogy ma Fatimaként ismerjük a várost, amely tulajdonképpen a kegyhely, a jelenések helye köré épült, a zarándokok befogadásához szükséges infrastruktúrával. Itt találhatók tehát az egyházi épületek, és az zarándokokat befogadó szállások, éttermek. Közben tehát lezajlott a szent áldozás. Az atyák eljutottak a félkör alakban felépült oszlop sorhoz is, amely alatt a betegek kaptak helyet. Könyörögjünk. Add meg, Urunk, hogy a szentség, amelyben részesültünk, az örök életre vezessen. És mindazok, akik Szűz Máriához fordulnak, fiadhoz, az egyház édesanyjához, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

És már hagyomány, hogy ezen az ünnepi szentmisén a szentáldozás után az oltári szentséget kihelyezik az oltárra, és szentségimádás történik majd.

Szenteldozás. Véget ért az atyák, visszaindulták az oltár felé. És láthatjuk a kis pásztorok szobrát a bazilika előtt, a Rózsafüzér királynőjének bazilikája előtt. Itt van eltemetve egyébként Jácinta és Ferenc, akik még gyermekkorukban meghaltak néhány évvel a jelenések után. Ők testvérek voltak, és Lucia, az unokatestvérük volt az, aki túlélte őket.

Szerencsére az időjárás kegyes volt. Az arándokokhoz, az óriási felhők ellenére sem eredt el az eső, így már nincs még meleg, 13-15 fok körül jár a hőmérséklet. Fatimában szerencsére nem kellett elővenni az esernyőket. Ez azért is fontos, mert nehéz időszakon van most túl Portugália, különösen Fatima környéke. A Fatima Leiriai egyházmegyét nagyon rossz időjárás érte az egész tél folyamán. Talán emlékezhetnek, hogy a hírekben is hallottuk, január-februárban egymás után több óceán felül érkező viharzóna érte el Portugáliát. Volt, amelyik csak esőt hozott magával, volt, amelyik szélvihart is, de nagyon-nagyon rossz idő volt. És különösen Leiria Fátima környékén rengeteg fát döntött ki a vihar, háztetőket tépett le, épületeket tépázott meg, tetőcserepeket sodort le, egészen közel Coimbra városánál nagyon súlyos árvízhelyzet is volt. Utak szakadtak el, szakadtak be, vasutak nem működtek heteken keresztül. Nagyon nehéz a mezők, helyzetbe került a mezőgazdaság. Úgyhogy talán most már véget érhetett ez a rossz időszak. Az egész lakosság egyébként nagy összefogásban takarította a romokat, de most már végre talán jobb lesz az idő. És most már a helyi kommentátor. Változás utáni éneket vezet be. Halljuk majd a magnifikátot, és közben fogják kihelyezni majd az oltári szentséget a főoltárra.

magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék,

Imádkozzunk. Könyörögjünk. Jézus Krisztus, aki ebben a csodálatos áldozatban önmagadat hagytad nekünk, és szenvedésed emlékét. Add meg nekünk a kegyelmet, hogy tested és véred áldozatára úgy tekinthessünk, és érezhessük folyamatosan feltámadásod gyümölcsét. A kommentátor most elmondja a híveknek, hogy az oltári szentséget kihelyezik a főoltárra. Lesz egy rövid szentségimádás. Miközben a fő celebráns atyára feladják a köpenyt,

És most pedig meghallgatjuk Énes Vaskonszerus nővér szavait, aki a fátimai szűzanya szolgálóinak rendjébe tartozik, és a betegekhez intéz néhány szót. Kedves, szenvedő vagy beteg testvérünk, fátimai zarándokok közül, vagy azok közül, akik a kommunikációs eszközökön keresztül követnek minket. Ezt a zarándoklatot még a húsvéti időben ünnepeljük, abban az időszakban, amikor a feltámadt Jézus jön, hogy átadja nekünk békéjét, hogy megvilágítsa éjszakáinkat, visszaadja nekünk a reményt, megmutatva önmagát, aki feltámadt, miközben már minden úgy tűnt, hogy véget ért. Így történt az Emmauszi zarándokokkal is, az Emmauszi tanítványokkal is. Amikor úgy tűnt, hogy már mindennek vége, minden elbukott, akkor Jézus csatlakozik hozzájuk utitársként, befogadja az úton levőket bizalmába, megvilágítja nekik a szenvedés titkát, a fájdalomét, a halálét, és megmutatja önmagát a kenyéren keresztül. Közülünk ki az, aki még sose találta magát az Emmauszi úton, miközben szíve tele volt kérdésekkel, csalódásokkal, reményvesztéssel? Hányszor gondolunk arra, hogy az Úr bezárva van, be van zárva a templomainkba, és mi egyedül magányosan gyalogolunk az úton. Ennek ellenére még most is Jézus velünk van az Eukarisztiában, itt halad velünk együtt, megmutatja, hogy közel van mindannyiunkhoz, de különösen azokhoz, akik fájdalomban élnek, legyen az fizikai, lelki vagy erkölcsi fájdalom. Bízzátok rá a szenvedéseteket, a fájdalmat, a félelmet, a fáradtságot. Az Eukarisztia Jézusa, aki megáld minket, ő az Isten fia, Mária fia, és Mária szeplőtelen szíve az út ahhoz, hogy Istent megláthassuk. Úgy, mint Kánában, Mária rámutat, megmutatja nekünk Jézust, és azt mondja, tegyetek mindent úgy, ahogy ő mondja. Eljöttünk Mária házába. Mi, az élet zarándokai, az érzelmek koldusai, akik vidámságra, békére, reményre, meghallgatásra vágyunk, és keressük a boldogságot. Jézussal és Máriával megtanulhatjuk, hogy a valódi boldogság nem az egészségtől, vagy a betegségtől, a szegénységtől, vagy a gazdagságtól függ, a sikerektől, vagy a bukásoktól, hanem attól, hogy befogadjuk-e Isten szavát, és átváltjuk-e gyakorlatba, csak úgy, mint Mária. És ez több is, mint a tagjegységnél több, hogy szegények vagyunk szépségben és szeretetben, boldogsai vagyunk az égnek és az örökké valóságnak. Ez az a boldogság, amit Jézus felajánl nekünk. Csak úgy, mint a szent pásztor gyermekek, Ferenc és Jácinta, egyesítsük a szenvedésünket Jézuséval, a keresztre feszített Jézuséval, a békéért, a világ üdvözüléséért. Gyengeségünket tegyük találkozóponttá, fogadjuk be Lúcia szavait, amiket a naplójában írt. Remélem és hiszem, hogy Mária szeplőtelen szívének védelmében
amely örökre az én menedékem lesz, az én vezetőm, az én erőm, ott megtalálom az utamat az ő fényében. Ezek voltak tehát a szerzetes nővér szavai, a jelenlévő és a közvetítést hallgató betegek.

0: És gyakorlatilag az áldás még hátra van, de a szentmise viszonylag sokáig, a sok jelenlevő hívónak köszönhetően sokáig tart még, mert visszahozzák majd az oltári szentséget, és utána a szentmise végén a szűzanyag egy szobrát szintén körmenetben a tömeg között végigviszik majd újra a tér másik oldalára, a jelenések kápolnájához. Így én megköszönném, hogy velünk tartottak mind a négy magyar nyelvű Mária rádióadásán keresztül. Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, hogy meghallgatták a fátimai szentmisét. Áldott szép folytatást kívánunk a nap tovább hátra levő részéhez. Keresztes áldást hallották idén is a fátimai közvetítésben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos.
2: Lord, our hope is in you.
1: Vós sois a nossa luz.
2: Lord, we love you.
3: Vertük együtt az Eucarisztiát.
1: Senhor, mostrai-nos o vosso rosto.
2: And these invocations continue. The sick pilgrims giving voice to their supplications, be it for increased faith or for spiritual healing, physical healing.

0: Catholic belief, the Eucharist is the real, substantial, and true sign of Christ's presence. His presence is both divine and human, body, blood, soul, and divinity. By an act of faith, we see in the sacramental sign of bread and wine becoming the body and blood of Christ.
1: Kedves hallgatóink, mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, és együtt vehettünk részt ebben a nagyon szép szentmisében. Hogy az előbb is említették, körbeviszik az oltári szentséget a hívek között, ami még elég sok időbe telik. Így elbúcsúzunk most, a Jóisten áldását kérem önökre, és köszönöm, hogy velünk tartottak. További áldott szép délutánt kívánunk mindenkinek!

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból folytatjuk tovább Nehemiás könyvénél. Ott hagytuk abba, hogy ő egy imádságot mondott, és ebben az imádságban volt egy kérés. Sokat tanulhatunk ebből az imádságból, mert nem sorolta el Nehemiás Istennek, hogy ő mit akar. Ha figyelmesen elolvassuk és összehasonlítjuk a mi imádságunkkal, akkor nem is értjük először, hogy hát mit is akar tulajdonképpen Nehemiás. Nem is mond semmit sem. Ha mi imádkoztunk volna, akkor elsoroltuk volna. Ó, Uram, add, hogy azok a környező népek ne legyenek olyan ellenségesek. Engedjék már meg, hogy tovább építsük a templomot, hogy felépíthessük Jeruzsálemet, a kőfalait, aztán a kapuit, amik a tűzben égtek el, hogy állíthassunk új kaput. Hát adjál már, elsoroltuk volna Istennek, hogy mit csináljon. Ez a bajunk. Nagyon sokszor elsoroljuk, mintha Isten nem tudná, mintha nem jobban tudná, mint mi. Egyetlen egy kérés volt Nehemiásban. A bűnbánat után, a megalázkodás után a következőket mondta. Adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon a férfi előtt. Ki volt az a férfiú? Hát a király. Gondolhatunk arra, hogy Nehemiásnak, mint a király pohárnokának adódhatott volna alkalom, hogy ami kérdés volt a szívében, hogy mit lehetne tenni az ő népéért, azt felhozza neki. De vajon a király előtt fog-e kegyelmet találni? Ennyi volt benne, hogy találjon kegyelmet, és tulajdonképpen, amikor a mi életünkről van szó, itt is az alapvető dolog az, hogy találunk-e kegyelmet Isten előtt, a királyok királya előtt. Nézzük néhány szót a kegyelemről. Nagyon sokszor előfordul az, hogy kegyelem a Szentírásban. Csak néhány igét felsorolok. Ismerősök ezek, akik olvassák a Szentírást. János evangéliumában így kezdődik, hogy a törvény Mózes által van adva, a kegyelem pedig, és az igazság Jézus Krisztus által. Ha Pál leveleit olvassuk, minden levélnek az elején, a beköszönténél ez van, hogy kegyelem és békesség. Vannak levelek, amelyben úgy kezdődik, hogy kegyelem, irgalmaság és békesség Istentől. A 63. Zsoltárban olvashatjuk, hogy kegyelmed jobb az életnél. Korintusi levélben olvassuk, hogy Pálnak mondja Isten, elég neked az én kegyelmem, és amikor a tövis felől panaszkodott, háromszor olvashatjuk a 2. Korintusi levélben. A zsidókhoz írt levélben jó dolog, hogy kegyelemmel erősítik a szív és nem ennivalóval. A kegyelem a Tituszhoz írt levélben, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. A római levélben, ahol a bűn megsokasodik, ott túlárad a kegyelem. Vagy a Timóteushoz írt levélben, hogy megsokasodott a kegyelem a mi Urunkban, Jézus Krisztusban. És mi ez a kegyelem? Ez a kegyelem, amit abban az időben királyi jog volt adni. És mit jelent ez a kegyelem egy megszabadult embernek? Ne felejtsük el, sokszor szoktunk arról szólni, hogyha valaki a világban van, még nem ismeri Istent, nem ismeri Isten kegyelmét, az ő szeretetét, az üdvösséget, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Most itt Nehemiás azokért imádkozik, akik már megszabadultak a babiloni fogságból, akik otthon voltak, már oltárt építettek, már a templomot is elkezdték építeni, csak még a város nem építették, és ők voltak nyomorúságban. Ugye ismerős az, amikor valaki Jézus Krisztusban elhívott lesz, elkezdi a hívő életet nagy örömmel, és egyszer csak érzi, hogy valami nincs rendben, valami nyomorúság csapja meg. Valahogy valaminek nem tud a nyitjára rájönni. Tudja Isten szeretetét, tudja, hogy Jézus Krisztus véréért Isten megbocsátja a bűneinket, de nem tud győzelmes életet élni. Levert, elbukik, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. Nem azt teszek, amit akarok, hanem amit nem akarok. Már nem is én cselekszem, hanem a bennem lakozó bűn. Sokan ismerhetik Reményik Sándor versét a kegyelemről, de azért elolvasom, mert nagyon szépen kifejezi azt mindennapi nyelven, hogy mi is Istennek ez a kegyelme. Először sírsz, aztán átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített, körömszakadtig maradék erőd. Akarsz eket ostromló akarattal s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád, aztán elalélsz. és ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz, utoljára is tompa kábulattal, szótlanul, gondatlanul, mondod magadnak mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlőcéből nincsen, nincsen menekvés, és akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára. Erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
1: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott szép délutánt és jó rádió hallgatást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el is mondom a telefonszámainkat, meg a következőek. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555-ös, és bátran lehet írni ima kérést a honlapunkra is, www.mariaradio.ro. Az általános ima szándékok között imádkozzunk a minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, imádkozzunk a békéért, imádkozzunk ma is családjainkért, papi és szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, megfelelő időjárásért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Haló!
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, szeretetek, köszöntelek Attila!
0: Köszöntelek, Misi!
1: Ezt a rózsafűzét szeretném felajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonságom elhunyt tagjaiért, minden beteg testvéremért, rokonomért, mindenkiért, a kezem gyógyulásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, kispapokért, papi hivatásokért és a háború megszűnéséért. Sok szeretettel minden jót kívánom a Mária Rádió minden dolgozójának, Misi Jóhán Zimándorhoz. Dicsértessék a Jóisten.
0: Mindenre kámen, Misi Jóisten tartson meg benneteket, áldott pünkösdválást, és mi hamarabb jó egészséget kívánunk neked és szeretteidnek. Rita jött nekünk Svájcból. Az egész napi rózsafűzért és szentmisét felállom fiamért, kérem a Csíksomi és Szüzanyát, segítsen hosszú úton, hogy szerencsésen ideérjenek, Isten fizesse, jó utat kívánunk mindenkinek, aki úton van. Egy kedves hallgatónk, András ír nekünk Sepsiszentgyörgyről, aki így ír, felállom az imád betegségem gyógyulásáért, és hogy mi hamarabb felépüljek. Öcsike, imádkozunk érted, mi hamarabb gyógyulást kívánunk neked. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörök, jámmen.
2: Köntelek Attila, és a mai rózsafűzért fel szeretném ajánlani a drága testvérem teljes gyógyulásáért, aki holnap kerül ki talán a kórházból, a Jóisten segítsen, hogy teljes egészíten jöjjön helyre. A családban lévő rokonság betegeiért és családom elhunyt tagjaiért, főképp a férjemért, ajánlom fel a imát minden betegért. A Jóisten áldását kérem rátok, minden jó szép napot, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel már nagyon szépen köszönjük, imádkozunk mi is elhunyt féledért és az egész tasnádi közösségért.

0: És már is egy újabb telefonálót köszönhetünk. Haló, haló.
1: Tessék, a Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
1: Az irgalmaság rozsoszüzelit felszeretném ajánlani a családomét, a gyerekeimét, az unokáimét, és még felszeretném ajánlani nevéremét, Vas Erzsébetét, aki ma egy évvel költözött az örök haza. Emlékük legyen áldott, nyugodt, csendes, és a család közös halottjait, az összeset. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel, mert mindezekért a szándékokért is imádkozunk hamarosan. Egy kedves hallgatónk írja Budapestről, dicsőtessék a Jézus Krisztus, a heti rózsafűzeteket, imákat fennállom családom békéért, egészségért, egy nehéz ügy megoldásáért, a rádió munkatársainak egészségért, a papokért, a sok erőért, kitartásért, szép missziós munkájukért. Hálásan köszönöm, Szent Rita segítsen minket. A kedves hallgató, Jóisten tartsa meg Önt is, és hát imádkozunk Önökért is. És hát imádkozzunk a zarándokokért, hiszen sokan már gyalogosan úton vannak Csíksomjó felé. Jóisten tartsa őket meg, ha jól tudom, most hamarosan már a mezőség közepén járnak. Jóisten segíts őket ebben a csapadékos időjárásban, hogy a Jóisten járjon előttük, mögöttük, tartsa kezét föléjük, és ne essen semmi bajuk. Jó utat kívánunk, és kitartást nekik. Újabb telefonáló a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársért, önkéntesért, hallgatóért és a világ békéért. Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen. illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai, és már is egy újabb kedves hallgató, de csak volt a vonalban, reméljük még visszahív minket. Addig következzenek az e-mailek és SMS-ek. Mónika Biharról írja: imád szeretnénk kérni Anzelm apát, atya ügyéért, bölcsességet a fiamnak egy verseny győzelméért és békéért, valamint a rádióért, imádkozzunk együtt. Egy édesanyja írja Magyarországról: gyermekeim vizsgáinak és munkaügyenek sikeréért, egy keresztény megfelelő egész életre szóló házastárs megtalálásáért, testi-lelki egészségért, családunkban összetartó feltétel nélkül szeretetért, továbbá teljes megtérésünkért és a Szentlélek vezetéséért, ajándékaért kér imát a hallgató, mindezekért fogunk imádkozni. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, halló, dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm Attilát, Isten áldását kérem élet éres családjára. Én ezt az irgalmasság rózsafűzérét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának, a mindennapi kaput kegyelmekét, alkalmi időjárásét, a Csikrákos és Göröcsfalu egyházközség minden lakójáért, de különösen az öregekét, a betegekét, a magányosokét, nagyon sok betegünk van, a magukra maradottakét, de különösen most szeretném felajánlani férjem, fiam és menyem lelki küdvéért, és a közös halottaimért, a két árva unokámért, akik külföldön dolgoznak, hogy a Jóisten segélye, a szűzanya védje meg minden bajtól. Ott a sok fiatalét, akik el kellett idegenbe menjenek. A Jóisten mindegyiket segélye haza szerencsésen. Az én kicsi családom testi-lelki gyógyulásért, lelki békét, a Mária Rádió nagy családjáért, a sok-sok lelki testvéremét, imádkozunk együtt és egymásért, hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm a hívását. És nagyon jó barátom Imi ír nekünk Gyergyó Remetéről, aki azt írja, hogy értünk is imádkozik, és a kis Medjugorje csoportunkért is imádkozunk, mindenkinek áldott pünkösdvárást kívánunk, és hát Imi, örülünk, hogy találkoztunk veletek is, és a barátaitokkal is itt egy kicsi kis fürdőben, Nagyvárad mellett, öröm volt egy kicsit együtt lenni veletek, szóljon az ima nektek is, és üdvözlünk mindenkit! Következő üzenetünk így szól, három székről érkezett, a rózsafűzért, szentmisét felajánlom. Egészségünkért, bűneink bocsánatáért, testem tisztulásáért, férjemért, testi fájdalom enyhülésért, imádkozunk ezért a kedves hallgatóért és szándékaiért is. És már is egy újabb telefonáló a vonalban. Haló!
4: Dicsért tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenek jámmel!
4: Ezt a Rózsafőzlét felajánlom nektek és Attila, és magunknak és a papbácsiknak, és a halottaimnak, és a férjemnek is, magamnak, hogy és a háború megszűnését, a Mária Rádió Szent maradásé. Dicsért tessék Jézus!
0: Mindenek jámmel, drága Margit, imádkozunk értetek és a Gyergyői öreg otthon minden lakójáért, dolgozójáért. Istvánnak pedig örök nyugodalmat kívánok, a Jóisten vegye őt fel az égi hazába.

0: Újabb telefonáló, haló.
1: Dicsőtetik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és a rossz emberekért, és az egész halottaimért, a család békességére, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért és a látásomért, a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, hogy a drága jó Istenem segítse meg őket, hogy térjenek a drága Úr Jézuskámhoz. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, Attila drága. Köszönöm szépen, hogy bejutottam az Úr Jézus drága szent nevébe.
0: Imádkozzunk együtt, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk imádkozik. Jöjjön nagyon-nagyon sok erőt ehhez a nagy harchoz. Egy mindennapos hallgató Csíkból írja nekünk, kérem a mai összes imát, összes hozzám tartozó halottak örök nyugodalmáért imádkozzunk minden elhunyt testvérünkért.

0: Következő hallgatónk így ír Nagyváradról. A heti rózsafűzeleket fanálom a szűzanya szándékára, gyermekeinkért hálával a sok kapott kegyelemért, bűneink bocsánatáért és egy nagyon fontos szándékért. Halló, itt a Mária Rádió. Élő adásban van. Halló, halló.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a Szent Rózsafűzést, egész heti szentmisét szeretném ajánlani a drága gyermekeim, a drága fiam gyógyulásai, és a leányom gyógyulásai, hogy a drága Jóisten adjon nekik erőt, egészséget a családjukból együtt, tudjanak meggyógyulni. Továbbra szeretném ajánlani a beteg testvéreimé, az egészé, a drága palottami, a férjemé, Santa János, amelyik már 16 éve, hogy itt hagyott bennem. Hogy a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és boldog feltámadást, és az összes halottjainknak, maguknak sok-sok erőt, egészséget, türelmet ehhez a gyönyörű szép hivatáshoz. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenek elmen, köszönjük szépen, a Jóisten tartsa meg önöket. Következő üzenetünk így szól: a rózsafűzért felállom elhunyt férjemért, gyermekeimért, unokáimért és saját magam egészségért, és valamint hálából a kapott kegyelmekért. Egy hallgató így a külföldről: Istenem, csak te tudsz segíteni, hogy tudjak hálás lenni, és gyógyuljak ki a depresszióból. Mentsen meg a házasságomat, segíts jó emberi kapcsolatokat teremteni, és gyermekeimnek is Isten fizesse. Imádkozunk ezért a hallgatóért, és minden családban a békéért. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm az újabb telefonálót.
1: Üdvözöltetek a Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
1: Ezt a rózsafűzést szeretném, és a szentmisét szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmekért, a boldogságos és az Úr Jézus tiszteletére, az egészségem gyógyulásáért, az átbékéért, gyermekeim egészségéért, ottaim lelki üdvéért, szíveim bocsánatáért, és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre kell, mert nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, imádkozzunk együtt. Egy édesen így a Udvarhelyről: imád kérek családomért és az anyagi gondjaink megoldódásáért. Egy kedves hallgatóid a Érselénből, Erdélyből, bocsánat: a rózsafűzért, szentmisét fanálom hálából a kapott kegyelmekért, fontos szándékokért, testi-lelki nyugalomért, gyógyulásért, családom élő elhunyt tagjaiért. Jézusom, bízom benned, köszönöm szépen a közös imát, így a hallgatónk.

0: Következő SMS-ünk pedig így szól, Mária írja Csíkszeredából. A mai rózsafűzőt felállom családommal az egészségért, a következő vizsgák sikerért és a rádió közösségért, hogy még sokáig tudjunk együtt imádkozni. Kedves Mária, köszönjük, hogy velünk imádkozik, és mindenkinek jó felkészülést és sok-sok szép, sikeres vizsgát kívánunk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen. Igen, hallgatjuk. Csak le kellene a rádiót halkítani, hogyha lehet, jó? Na, tessék mondani akkor. Halló, halló. Kedves hallgatótól elbocsúszunk, reméljük, hogy a technika legközelebb jobban fog működni. Egy kedves hallgató írja Szegedről, a rózsafűzért felállom drága halottaim lelküdvért, valamint a lövétén született a dr. Lőrinc András Matit sógornőm lelküdvért, akit 15-én holnap után helyezünk örök nyugalomra a monoszlói temetőben, pihenése legyen csendes emléke áldott, nyugodjon békében. Újabb telefonáló, aki letette a telefont, na reméljük még lesz ideje visszahívni minket. Következő üzenetünk Dánfalváról érkezett. Imád szeretnénk kérni családom elhuntjaiért és a gonosz távozásáért. Egy hallgató Csíkból írja, Uram, hallgass meg könyörgéseinket, ments meg minket a gonosztól, és a mi kiáltásaink jussanak elődben. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, halló. Élő adásban van a kedves hallgató. Halló, tessék beleszólni a telefonba, jó? Hát reméljük, hogy a kedves hallgató, hogyha még hív minket, akkor bele is fog szólni a telefonba, reméljük.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Mindenki, amen.
1: A rózsaküzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire, valamint mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk. Minden halott, hozzám tartozó halott lelki nyugalmáért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel már nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Kedves hallgatóink, ennyi fért a délután ima szándék fogadásba. A Fatimai gyönyörű szentmise kegyelmeit és a rózsafűzért, hamarosan imádkozandó rózsafűzért, sok-sok kegyelmét is álljok fel a hamarosan együtt elmondott imáért, amelyet meg kedves kolléganőmmel, Szűcs Tímeával együtt mondunk a Szatmári stúdióban a technika csodájának köszönhetően. A tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Tárgyaljuk meg című adásunk külön kiadásával jelentkezünk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, hiszen ezen a héten ünnepeljük a Sepsiszentgyörgyi stúdiók évfordulóját. Én Görgényi Tünde vagyok, és nagyon sok meghívottam van a mai napon, olyan személyek, akiket szoktak hallani a kedves hallgatók, de csak imában, és olyanok is, akik csak háttérmunkát vállalnak, ezért én nagyon örvendek, hogy most megragadhattam az alkalmat, és egy-két mondat erejéig megszólaltathattam őket. Dicsértessék Jézus Krisztus, Isten hozott titeket.
2: Dicsértjük.
1: Megkérlek, hogy mutatkozzatok be.
3: Kovács Emese vagyok.
4: Tőkés Erzsébet vagyok.
5: Pál Edit.
6: Bába Berta.
7: Gajdó Katalin.
8: Kató Mária Magdolna.
9: Tök Berta.
1: Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy akárhányszor kértelek, és valamilyen műsorba, imába be kellett ugrani, vagy bármilyen háttérmunkát kellett felvállalni, szó nélkül mindig itt voltatok, jelen voltatok, az új stúdióban is, a régiben is, ha takarítás volt, akkor is, ha ima volt, mindig bármilyen munkára hívott az Úr, mindig részt vettetek. Mit jelent számotokra a Jóistent szolgálni, és én úgy szoktam mondani, hogy én a szűzanyának a titkárnője vagyok. Mit jelent a szűzanyának a titkárnőjének lenni? Kezdjük veled, Emese. Már nagyon rég, hogy jársz a rádió.
3: Igen, hát szűzanya titkárnőjének lenni az megtiszteltetés számomra, és ugyanakkor öröm is, mert hogy nem csak a Jóistennek, a szűzanyának szolgálok, hanem testvéreimnek szolgálok. Elsősorban azoknak a hallgatóknak, úgy gondolom, akiknek ez a Mária Rádió tényleg egy fénysugár az életükben.
1: Köszönöm szépen. Erzsike?
4: Én nekem nagyon-nagyon sokat jelent a Mária Rádió, mert amikor Isten közelébe kerültem, ez volt az első rádió, amit hallgattam, és nagyon sok tanítást és nagyon szép dolgokat hallottam, még amikor megkezdte 2006-ba, mikor megalakult a Mária Rádió, én azóta hallgatom, és idővel úgy éreztem, hogy önkéntesként el kell jöjjek, és nagy örömömre szolgált, hogy Tünde meghívott, és hogy együtt imádkozhatok a testvérekkel mindazon szándékokra, amelyeket a Mária Rádió hallgatók megfogalmaznak, és persze a magam szándékaira is, de valóban nagyon szeretem a szűzanyát szolgálni, és rajta

0: jelen magyar Szent Mise, amit ott hallgathattam, az a Mária Rádión keresztül volt, és nagyon szívesen, nagyon örömmel hallgattam, mert úgy éreztem, hogy itthon vagyok, hogy a közösséggel együtt vagyok. Ráadásul fülhallgatóval mindig hallgathattam, éjjel-nappal. De nagyon szép volt, mert ezen keresztül is evangelizálni is tudtam, mert a néni, akiné voltam, sokszor kihangosítottam a rádiót, és mondta, hogy jaj, milyen szép, pedig egy zsidóasszony volt. Ők Jézust nem úgy tisztelik, mint mi, de nagyon megszerette, és mindig azt mondta, hogy olyan békesség száll a szívére, amikor a rádiót hallgatja, hogy milyen szépen énekelnek, és milyen szépeket mondnak.
1: És volt egy imapadod is.
0: Volt egy imapadom, igen. Hát sokan voltunk innen Erdélyből is, Magyarországról is, asszonyok, akik így segítettünk idős gondozásba, és mikor első alkalommal meghívtak egy padra, ott...
1: Egy parkba volt ez a pad?
0: Parkba, igen. Volt egy kétórás szünetünk.
1: Minden nap.
0: Minden nap, két órát kint lehettünk, és akkor azt vettem észre, hogy úgy pletykálnak, mindenki mondja, ossza a családot, a mindenfélét, egymást. És hát mondtam, uram, én nekem itt kell lennem. És azt mondta az úr, hogy elég, ha jelenléted ott van. És valóban érdekes volt, mert amikor én megjelentem, mindig Istenre terelődött a szó. Nem én kellett elkezdjem, hanem ott. Viszont elmondtam nekik is, hogy Mária Rádiót hallgassák, mert az megerősít, és Isten közelébe marad, és ezt a sok zúgolódást, mindent, ezt sokkal könnyebben leküzdik. Aztán csináltam egy imapadot, mert úgy éreztem, hogy nem szerettem ezt a pletykaságot. És mondtam, hogy aki akar jönni velem, az jöjjön, imádkozunk két órát. Hát az olyan csodálatos volt, 3 órakor mindig elmondtuk az irgalmasság rózsafűzérét, és utána imádkoztunk a szeretteinkért, meg mindazokért, akiket ugye az Úr előnkbe hozott, és nagyon-nagyon szép emlékeim vannak nekem ezzel kapcsolatosan.
1: Akkor valóban a Szűzanya titkárnője voltál, és vagy. Köszönöm szépen. Editke?
2: Ahogy feltetted a kérdést, újból előttem lezajlott az az idő, amikor elindult a Mária Rádió, és nagyon sokan beszámoltak arról, hogy sikerült hallgatniuk, tehát különböző antennákkal ide-oda tekergetve, hogy sikerült. Hát a férjemmel annyira vágytunk, hogy mi is tudjuk hallgatni, és nagyon sokszor imádkoztunk ezért, hogy már valamelyik rádión sikerüljön, hogy hallgassunk. Olyan érdekes volt, mert egy húsvét hétfő volt, amikor ugye a locsolás szokás van, és pontosan akkor jött hozzánk locsolóba egy vendég, aki nem igazán szeretett Istenről hallani. És a Jóisten úgy adta meg, hogy pontosan akkor sikerült a Mária Rádiót először adásba hallgatnunk, és mi a férjemmel olyan boldogok voltunk, én visszaemlékszem, hogy én úgy ugráltam a szoba közepén, és mi olyan boldogságban voltunk a férjemmel, hogy elfeledkeztünk a vendégről. Szegény nem sokára el is ment, és azután tudatosodott bennünk, hogy nem volt elég az, hogy nem is volt annyira közel Istenhez, még mi se törődtünk vele, de annál nagyobb volt az öröm bennünk, hogy tudtuk hallgatni, és hála Istennek azóta is folyamatosan tudjuk hallgatni. Amikor a legeslegjobban tudtam érteni,

0: értékelni a Mária Rádiót, az nekem is külföldön volt, amikor én is idős gondozást kellett az anyagiak véget vállaljak, mert az egyedüli társam, úgymond, akivel tudtam a Jóistenen kívül kapcsolatban lenni, az a Mária Rádió volt, és talán akkor tudtam a legjobban megélni a szentmiséknek is a valódi értékét, amikor nem volt lehetőségem, hogy én szentmisén részt tudjak venni, de lélekben mindig ott voltam, és a szent áldozásnál is megtapasztalhattam, hogy lélekben is lehet áldozni, mert a Jóisten részesít azokban a kegyelmekben. Amikor pedig eljöttem előzetes nyugdíjba, és meghívást kaptam, hogy a rádiónál önkéntes legyek. Hát egy akkora öröm volt bennem, hogy egyből igent mondtam, és visszaemlékszem, hogy amikor jöttem, pont az irgalmasság rózsafüzére következett, és én bejöhettem ide a stúdióba, hát amikor otthon bekapcsolódtam az irgalmasság rózsafüzérébe, akkor is egy különleges érzés volt. De én mikor meghallottam itt a stúdióba, a fülemen a bevezető dallamokat, hát az a fejem tetejétől egészen a talpamig átjárt, és azóta is valahányszor alkalmam van bejönni, mindig ugyanazt az érzést érzem, úgyhogy hálás vagyok a meghívásnak, és annak is, hogy szolgálhatom én is a szűzanyát.
1: Én nagyon szépen köszönöm, el kell áruljak neked egy kulisszatitkot.
0: Ja.
1: Innen nem lehet nyugdíjba menni. Előzetesben sem.
0: Ne is kívánkozom.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Bertuska.
2: Igen, azon gondolkozom, hogy mikor is hallottam én először a Mária Rádiót, és ki által. Hát a nővérem, amiután a férjem meghalt, ott lakott egy bizonyos ideig nálunk, és ő hallgatta. És ő mondta mindig, hogy hallgassam én is azt a rádiót, ezt a rádiót, mert megerősít, mert meg fog az életem is változni, és igaza lett. Kezdtem hallgatni a Mária Rádiót, és tényleg utána megváltozott az életem.
1: De akkor nem gondoltad, hogy, bocsánat, akkor nem gondoltad, hogy önkéntes is leszel?
2: Nem, sőt, akkor még semmi önkénteskedésre nem gondoltam. De azután, amikor a régi stúdióban voltunk, egy párszor jártam az irgalmasság rózsafűzért elmondani, imádkozni, és szóltál, hogy ha szeretnék, akkor maradjak többet a Mária Rádiónál, de nem tudtam maradni, mivel hogy akkor egy más önkénteskedéssel voltam elfoglalva, és nem tudtam a két önkénteskedést átvállalni, hogy mind a kettőt rendesen csináljam. Nos, aztán amikor a régi önkénteskedés elmaradt, akkor úgy gondoltam, hogy nagyon szívesen eljövök ide, és amiben lehet, segítek, amikor kell. És úgy várom minden hétfőt, hogy el tudjak jönni, ez nekem, tudja mindenki, hogy nekem ez a nap el van foglalva, semmilyen programot nem szabad csinálni nekem, mert én akkor jövök a Mária Rádióhoz, és nagyon boldog vagyok, hogy tényleg Jézusnak az édesanyját tudom szolgálni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Katika?
3: Én is hálás vagyok a szűzanyának, hogy meghívott, hogy önkéntesként itt lehessek ebbe a közösségbe. Én 2016-ban akkor éreztem, mélyen a szűzanyának a jelenlétét az életemben. Úgy, ahogy mondtam, mind vallásosan neveltek, de úgy mindig úgy nem voltam a rózsafüzér nagymondója, imádkozója. És a testvérem, emlékszem, amikor legelső alkalomkor Medjugorjéba elment és hazajött onnan, akkor kezdődött nálunk a családban az igazi rózsafüzér imája. Piroska, amikor hazajött, akkor hazamentünk a szüleinkhez, és mondta, hogy na gyártak már most 3 óra, most imádkozzunk. Hát a harmadik testvérem is ott volt. Hát nagyon úgy nem örventek, hogy na most minek kell, hogy most itt imádkozni, de hát csak ugyan hálás vagyok én is a szűzanyának, hogy megtanította, hogy a rózsafüzér mennyire fontos számomra, hogy imádkozni hittel. És azután jöttem rá, hogy valóban, amikor munkából mindig igyekeztem haza, 2:30-ig dolgoztam, és igyekeztem haza, hogy 3-ra érjek haza munkából, már férjem nyugdíjas lett, és olyan nagy halló volt a szívemben, hogy együtt 3 órakor a férjemmel minden nap együtt tudtuk elimádkozni a rózsafüzét. És egy idő után úgy éreztem én is, hogy hát én is ide a Mária Rádióhoz be kell jöjjek, hogy itt imádkozzuk együtt a testvérekkel a 3 órakor a rózsafüzét. És valóban halló van a szívemben, hogy a szűzanya meghívott. Én is, ahogy eljöttem nyugdíjba, azután kezdtem ide járni, már addig ugye, hogy munkahely, és akkor, na de valóban éreztem, és érzem minden nap azt, hogy a szűzanyának a jelenléte mennyire fontos. Még azért is hálás vagyok, hogy most, amióta eljöttem nyugdíjba, otthon a faluba, olyan személyekhez is el tudtam vinni a szűzanyát, református személyekhez, hogy a TV programból kivették, nem tudták hallgatni a Mária Rádiót, egy olyan, mit tudom, milyen szerkentit szereltek fel, és úgy el voltak csámcsodva az emberek, hogy most nem tudják a Mária Rádiót hallgatni, mi történik, most, hogy mi. És na mondtam, drága szűzanyám, segíts, hogy ezeknek az embereknek tudjalak tégedet bemutatni, hogy főleg azoknak, akik ágyhoz kötöttek voltak, özvegyek, a férjét elveszítette az egyik, a másik 5 éve, hogy az ágyhoz kötött, és akkor a szűzanya vezetett engemet, hogy én vigyek nekik rádiót.
1: Ne jó.
3: Olyan hálás vagyok a szűzanyának ezért, hogy mikor telefonon felhívnak, visszahívnak, jelzik, hogy reformátusként, de nekik milyen sokat számít a rózsafüzér, hogy ők be tudnak kapcsolódni. Azt mondták, már meg is tanulták, már ők is kívülről tudják, és a számukra a legfontosabb az, hogy amikor jönnek a felajánlások a rózsafüzér előtt, ugye egy felajánlani, hogy mindig kérik ők is, hogy mire van szükségük, hogy az arra segítsen. És azt mondtam főleg az egyik Terészka néni, aki csak ugyan 5 éve ágyhoz kötött, hogy csak ugyan érzi minden nap a szűzanyának a jelenlétét, csak az elségét, hogy amikor ő imádkozza reformátusként, hogy mennyire fontos, mennyire mély a szűzanyának a jelenléte.
1: Köszönöm hát, szépen. Igazi titkárnő vagy te is. Marika?
4: Hát nekem is legelőször ott, mikor búcsón voltam a Perkőn, ott láttam meg a rádiót, egy zászlócska, Mária Rádió. Oda mentem közel, valahogy úgy érdekelt, hogy mi lehet az Mária Rádió. Meg is érdeklődtem, és akkor nekem kell ezt, én szeretem hallgatni. Ezt én nagyon-nagyon vágytam rá, hogy otthon nekem legyen egy rádióm, amelyikkel tudom fogni. Már nem mindegyik rádió. Addig mentem, amíg be tudtam szerezni egy olyan rádiót, ami fogja. Mentem körbe, kereken a házba, addig, amíg megtaláltam azt a helyet, ahol tudom hallgatni. Na de aztán annyira jó volt, annyira a lelkemet megfogta, hogy azt mindig kellett szóljon, hogyha zavart a családtagokat, akkor elmentem valahova, ugye a szobasarkába, a halkabban, aztán majd később fülhallgatóval hallgattam nagyon sokáig, hogy ne zavarja őket, de a fiamot aztán nem zavarta, mert közben ő is meghallotta, nagyon megszerette, sőt, amikor az irgalmasság rózsafüzére közeledett, akkor ő figyelmeztetett engem. Anyuka, 3 óra irgalmasság, jöjjön, imádkozzunk. És akkor hát úgy örvendtem tényleg, hogy utolsó percig Isten nyugtassam. Amíg élt, hát végig, minden nap elmondtuk a irgalmasság rózsafüzérét, és mai napig is. Hát köszönöm a szűzanyának, hogy ilyen így vezetett engem, mert sokat imádkoztam hozzá, hogy segítsen meg ebbe a nehéz helyzetben, mert két beteg is volt, hogy egyszerre. És akkor mindezek, édesanyám, a fiam, együtt imádkoztuk ezt. És most is nagyon jó, mert egyedül én magam, egymagam nem tudnék lehet, hogy, de a rádióval együtt nagyon jól tudok imádkozni, úgyhogy nagy segítség.
1: Igen, ezt még valaki mondta, hogy olyan jó, mert a rádióval, ha imádkozik, nem kalandoznak el a gondolatai.
4: Igen. Nagyon oda tudunk figyelni.
1: Addig imádkoztál, hogy a végén már munkatárs is lettél.
4: Igen, igen, igen, egyszer tünde tényleg szólt, hogy nem akarnék jönni. Hát, de hogy nem, szívesen előre izgultam, hogy vajon hogy lesz minden. De aztán...
1: Pedig nem is itt kellett ülj a pultnál.
4: De aztán belejöttem, és aztán nagyon megszerettem, és örvendtem, és szívesen, és hálás vagyok, hogy tudok jönni, és
1: köszönjük
4: szolgálni.
1: Köszönjük szépen, hogy jössz. Úgyhogy nagyon szívesen, téged sem engedünk nyugdíjba.
4: Köszönöm szépen.
1: A másik Bertuskát is megkérdezzük.
5: Hálás vagyok Jézusnak, s a szűzanyának, hogy elmentem egyszer a Mária rádióhoz, én is akartam tevékenykedni, szűzanyának a szolgálni, és jó munkatársa akartam lenni, és megkérdeztem, és azt mondta a tündeit, bárki jöhet, aki akar szolgálni, mindig van szolgálat.
1: Én mindenkinek kapok munkát.
5: És hál' Istennek meg is maradtam, mert nekem is a Mária rádió egy fénysugár a lelkemnek. Úgy voltam két betegnél is valamikor, amikor még járt a beteg gondozásban, és olyan jó volt az öreg néniknek, mikor azt mondtam, hogy van az irgalmasság rózsafűzére, ez a rózsafűzér, együtt elimádkoztunk, és ez olyan jó volt. Ez olyan jó volt, azóta is törekedtem, hogy mindig belé kapcsolódjak, amikor lehet, és szabad vagyok otthon, elindítom a tévét, mert a fiam vett egy olyan tévét, mert mindig nem volt, hol hallgassam a Mária rádiót, és mondtam, egy olyan tévé kéne, ahol még hallgassam is itthon a Mária rádiót. Én nagyon megköszönöm a szűzanyának, hogy munkatársa lehetek, és szolgálhatom, és tavaly el voltam egy testvéremnél, aki elég súlyos állapotban volt, és nem tudtam menni templomba, nem tudtam menni sehova se, ahol egy kicsit töltelkezni, de a fiam rám néz, és azt mondta, anyja, itt is működik a Mária rádió, akkor megkérdeztem öcsémet, hogy megengedett, hogy én ne haragudjál, én nem tudok úgy csak úgy, semmi, mondom, se találkozom, mondom, nem tudok. Megengeded, és együtt hallgattunk, és örömmel közölt a papbácsinak, hogy Berta rábeszélt, hogy hallgassam a szentmisét, és már ő mondta nekem, na, 6 óra hallgassunk a szentmisét, és azóta is hálás vagyok, hogy szolgálhatok. Amen.
1: Amen. Köszönöm szépen. Én még arra kérlek, mert tudom, hogy gyakran jársz a betegekhez a kórházba is, és sokszor viszel akár magazinokat is, a papbácsiknak is besegítesz, hogy mit jelent ez számodra? Milyen visszajelzések voltak?
5: Hát, mikor vittem, megkérdeztem, hogy né, a Mária rádiót tetszik hallgatni, és mondják igen, és el is fogadták, és beszéltem a Mária rádiós, és sokan elmondják, hogy imádkoznak a Mária rádióval, és milyen jó. Én úgy bátorítottam, buzdítottam, még egyszer az ideggyógyászaton, mikor odaadtam a Mária rádió lapot, akkor egy beteg ide adott valami pénzt, hogy vigyem be a Mária rádióhoz, mert nagyon hálás, hogy ez a Mária rádió működik az ők számukra is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy így társaim vagytok, és együtt dolgozhatunk. Nagyon sok önkéntes van, akik most nem lehetnek itt. Hála jó Istennek, hogy úgy, ahogy mondtátok, említettétek, hogy mindenkinek kerül munka, és én nagyon köszönöm, hogy kitartottatok. Mi az, amit üzennétek azoknak, akik nem mernek vállalni semmilyen szolgálatot? Van, aki azt mondja, hogy jaj, én nem szeretem visszahallani a hangomat, vagy én nem merek, mert nem tudok.
6: Hát én azt üzenném, hogy elsősorban nem embereknek kell megfeleljünk, és nem azt kell vezéreljen, hogy mit gondolnak rólunk, vagy hogy elnyeljük a tetszését embereknek, hanem mi elsősorban a szűzanyának, Jézusnak szolgálunk, és az ő ügyét kell képviseljük, hogy az emberek megismerjék ennek a rádiónak a lelki töltekezés célja, és az, hogy megismertessük az emberekkel a szűzanyát, megismertessük Jézust, a Szent Lelket, és hogy hitükben erősödjenek és növekedjenek azok, akik hallgassák. Úgyhogy ha ebben én munkálkodhatok, hogy bárki is közelebb kerüljön a Jóistenhez, ha csak egy ember is, akkor azt mondom, hogy megérte.
1: Köszönöm szépen.
2: Én amikor bejövök a stúdióba és leülök, olyankor mindig arra gondolok, hogy milyen jó, hogy azok az emberek, akik a rádión keresztül felajánlásokat tesznek, azok, hogy erre a felajánlásokra, hogy imádkozni. Tehát nem gondolok arra például, hogy ki mit mond, vagy egyáltalán még arra sem, hogy felismerik a hangomat, vagy nem. Inkább az, hogy Jézust szolgálom, a szűzanyát szolgálom, mert ő ezen keresztül is evangelizálunk, mi is az imáinkon keresztül, és hordozzuk a testvéreinket imáinkba, mert mi is felajánljuk az imáinkat mindazokért, akik kérték, hogy imádkozzunk együtt. Hát azt üzenném azoknak, akik még így bizonytalankodnak, hogy bátran kell jönni, segíteni, hogy a szűzanya szolgálatába állni.
1: Köszönöm szépen.
0: Most inkább azoknak szeretnék üzenni itt a rádió hullámhosszán, akik egyedülállóak, és nem tudják, mit kezdjenek magukkal, hogy ne az önsajnálatba, ne a siránkozásba temetkezzenek bele, hanem mindenképp kérdezzék meg a Mária Rádiót, vagy egy olyan helyet, ahol tudnak valamit is tenni, elsősorban másokért, de ezek által elfeledteti velük azt, amiben vannak. És azokért, az egyedülállókért is szólok, akik szívesen tennének valamit, akár a Mária Rádiónál, vagy bárhol, vagy valamikor tettek is valahol, hogy ugyancsak ne siránkozzanak, hogy most már ők képtelenek erre, hanem imádkozzanak, hogy minél több munkatárs kerüljön úgy a Mária Rádióhoz, mint bármelyik szervezethez, ahol szükség van önkéntesekre.
1: Úgy legyen, köszönöm.
2: Csodálatos programja van a Mária Rádiónak minden nap. A Mária Rádió nem csak egy bizonyos korosztályhoz szól, hanem kicsi gyerekektől, óvodásoktól, iskolások, egészen azokhoz, akik dolgoznak, akik nehézségben vannak, és azok, akik már nem tudnak fizikai munkát végezni, hanem csak az imával tudnak segíteni az embereken. Nagyon jó az, hogy különleges az összeállítás, egész nap lehet hallani, sőt, aki nem tud éjjel aludni, azoknak éjjel is nagyon jó. Nagyon jók a virasztások is, amikor Mária Rádió közvetíti. Nagyon, nagyon szép zene van a Mária Rádióban, tehát nagyon-nagyon változatos a programja, úgyhogy a Mária Rádió mindenkihez szól, határon innen és határon túl, azokhoz, akik a magyar nyelvet beszélik, sőt, azoknak is, akik nem a magyar nyelvet, mert ugye hallottuk, hogy milyen sok nyelven már lehet hallgatni a Mária Rádiót. Én hálás vagyok a Jóistennek, hogy megadta ezt a lehetőséget, hogy ennyi embernek segítségére van a Mária Rádió.
1: Köszönöm szépen, Katika.
3: Én most mindazoknak mondom, akik nyugdíj előtt vannak, vagy már nyugdíjasok. Soktól hallottam, hogy már kolléganőimtől is, hogy ja, én nem tudom, hogy ha elmegyek nyugdíjba, mit fogom tölteni az időmet, mit fogok csinálni. Én most azoknak mondanám el, akik azon gondolkodnak, hogy csak ugyan a szabad ideiket mivel tudnak eltölteni, hogy bátran vállalják, hogy jöjjenek a Mária Rádióhoz ide szolgálni a Szűzanyának, mert olyan jó itt együtt, testvérként egymás mellett a Szűzanyával együtt imádkozni, és megvallani azt, hogy a Szűzanya, ha jelen van az életünkben, megváltozik az életünk.
4: Hát én üzenem, hogy érdemes, aki még nem hallgatta, az is próbálja meg, mert megéri legalább egyszer, mert biztos meg fogja szeretni. Nagyon sok szép, színes műsor van benne, tehát mindenkinek olyan ember nincs, aki valamit ne találna, ami megfogja benne, de aztán azt hiszem, hogy ha kezdi hallgatni, akkor nem fogja abba hagyni, annyira megszeret mindent, annyira a lelkekhez szól, valóban egy fénysugár a lelkünknek, ami felvidítsa és bíztat és nyugalmat ad, és érzem, hogy nagyon jót tesz a lelkünknek. Mindenkinek ajánlom ezt tényleg, hogy hallgassa Mária Rádiót.
1: Köszönöm szépen.
5: Én is azt üzenem, hogy mindenkinek, különösen az időseknek, akik már nem tudnak tevékenykedni, hogy jó a Mária Rádió, itt is lehet szolgálni imával, lehet hallgatni, lehet tültekezni, és ez nagyon jó, úgy a lelkünknek, szívünknek, mert nagyon sok olyan műsorok vannak 24 a 24-ből, hogy valamelyik adás csak megfogja a szívét, a lelkét, és azon jól fel lehet tültekezni.
1: Nagyon szépen köszönöm. Egy imával zárjuk, hiszen van, amiért hálát adjunk. Nekem van, amiért hálát adjak. Elsősorban köszönöm a Jóistennek a ti jelenléteteket, a ti munkátokat. Drága mennyei atyám, én hálát adok a te szent fiadért, akit elküldtél, hogy megváltunk legyen. De köszönjük égi édesanyánkat, aki igent mondott, és mindvégig kitartott ebben az igenben. Köszönjük, hogy példaképként helyezted, hogy édesanyaként is, és munkatársként is ott tudjunk lenni, és a te szent fiadat tudjuk szolgálni. Hálát adunk a Sepsi Szent Györgyi stúdióért, mindazokért, akik támogatták és támogatják, akár anyagiakkal, akár imával, vagy bármivel is. Hálát adunk minden önkéntesért, azokért is, akik már elköltöztek az égi hazába, és hálát adunk, Uram, azokért, akiket ezután fogsz meghívni. A te kegyelmed, Uram, töltse be ezt a stúdiót, és minden Mária Rádió stúdiót. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Köszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. További áldott napot kívánva búcsúznak önöktől.
6: Kovács Emese,
0: Tőkés Erzsébet,
2: Pál Edit,
0: Bába Berta,
3: Gajdó Katalin,
4: Kató Mária Magdolna,
5: Tök Berta,
1: és Görgényi Tünde. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenünk.
6: Mindenünk. Mindenünk.

0: tegyetek meg mindent, amit csak mond. Elmondhatom, hogy nem én kerestem ezt az igét 21 éve, hanem valójában az ige keresett engem. A diakónussá szentelésemre készülve kellett ugyanis ugye jelmondatot választani. És egy jelmondatot találtam, amit valójában nem én találtam. Nem csak az enyém lett, hanem velem együtt másik 23 emberé is, ugyanis nem én választottam, hanem a római évfolyammal együtt ültünk össze, és így mindenkié ez a jelmondat lett. Bevallom, egy kicsit szégyenkeztem is önmagam előtt, mert éppen akkor kezdtem a mariológiai specializációt, és hát mégis hogy lehet, hogy nem épp nekem jutott eszembe elsőnek, de persze nagyon örültem neki, és azonosultam is vele. És jó volt látni, hogy mi, akik szintén szolgálatra szentelődtünk ott a diakonátusban, még ugye nem papságra, valahogy Jézus bensőséges barátaiként vagyunk, mint ott a szentírási részben, akiknek tudniuk kell, hogy honnan van a bor, mert közel kell, hogy álljanak Jézushoz. És jó volt magunk mellett tudni az Isten szülőt is, a bizalom édesanyjának a kegyképe, mely ott volt a szemináriumban egy másolatként a lateráni bazilikában, Mária és a gyermek a szentelési oltárnánk is ott ránk mosolyogtak, és valósággal üzenték ott is, hogy ha már eddig is sikerült együtt haladnunk az úton, akkor feltétlenül keressük és teljesítsük majd Jézus kérését ezentúl is. Nekem személy szerint sokat jelent azóta is papként is az a tudat, hogy a diakonátus alól nem lettünk mi fölmentve, hanem a papszentelés kegyelme azt mítette még tovább. Ez az ige különösen is sokat adott, amikor hát nem klasszikus lelkipásztori munkával teltek a napok, hanem különleges központi szolgálaton. És ott éltem meg leginkább egyik régi előjárom szavát, hogy a pap legbelül diakónus is marad. És akkoriban rengeteget merítettem a hivatali szolgálat évei alatt ebből az igéből. Ez segített sokszor a nem éppen papi tevékenységnek látszó munkát igazán szolgálatként megélni. És ez az ige sokat ad ma is, valahányszor csak megállok, hogy a Szentlélek megújíthassa bennem a szolgálatnak a tüzét, valahogy gyakran elém kerül, és akár mások által is idézve, vagy épp egy jó barát által nekem ajándékozott könyvjelzőn, amin éppen ez a mondat áll, valahogy mintha keresne engem ez az ige, és örömet tud szerezni ma is. És épp azért, mert nem csak az Isten igét látom benne, hanem ilyenkor valósággal hallom visszhangozni Mária anyai szavait az én lelkemben is, és ő ezzel ott akkori klerikus életünk hajnalán mondhatni mindent elmondott nekünk. Jó tapasztalni, hogy azóta is kísérés segít felizítani idebent a Jézushoz tartozás örömét.
1: Dr. Kovács Zoltán, mariológus atya gondolatait hallották.

Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A nagyváradi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Tovább megyünk a mai katekézis sorozatunkban. A vallásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Ugye elkezdtük a felnőttek katekézis katekizmusát, és az elmúlt műsorokban beszélgettünk egy picit az áttekintésről, hogy miért vagyunk a Földön, mivel szerezhetjük meg az örök üdvösséget. Élnünk kell a kegyelem eszközökkel, ezek a szent mise, a szentségek és az imádság. És ahhoz, hogy az örök üdvösség elnyerésére szükségünk van a vallásra. A vallást latin szóval religiónak hívjuk. Ez a szó a latin religare igéből származik, ami annyit jelent, hogy összekötni, és az ember összeköttetését jelenti Istennel. Érdekes dolog, hogy már a pogány népek is az ő legfőbb papjaikat pontifexeknek, azaz hídépítőknek nevezték, miután nekik az a tisztjük, hogy az Istenhez való utat közvetítsék. A vallás szót néha a hitvallás szóval szokták felcserélni, miután a vallás és a hitvallás szorosan összefüggnek egymással. A vallás lényegében semmi egyéb, mint Isten megismerése, Isten akaratának megfelelő életmód és Isten szolgálat. A vallás korán sem merőben a megismerés dolga, mint azt például a filozófusok gondolják, például Kant vagy Lessing, tehát nem egyedül vallásos dolgok ismeretében áll. Hisz ilyen értelemben az ördög is vallásos volna, mert ő is ismeri Isten akaratát, azonban annak éppen az ellenkezőjét cselekszi. A vallás lényegét Isten parancsainak megtartása teszi, azért a vallás elsősorban az akarat dolga, és lényegét a tett alkotja. Azért mondja Krisztus, nem mindenki, aki mondja Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, ki a mennyekben van. Azok is tévednek, akik azt állítják, hogy a vallás merőben az érzelem dolga. Ha például valaki részvétet érez a szükségben levővel szemben, de semmit nem segít rajta, az semmit sem ér. Hasonló az eset a vallásnál is. És a vallás tanításait ugye a katekizmus foglalja magába. A katekizmus valamennyi könyv között a legértékesebb, olyan, mint egy drága kő, kicsin, de nagy értéke van. A bécsi híres hitszónok Werner Zakariás, Hofbauer Kelement jó barátja sokszor magával vitte a katekizmust a szószékre, és így szólt a hallgatóihoz. Látjátok ezt az igénytelen, de aranyat érő könyvecskét? A világ minden bölcsességét magába foglalja. Ha Szokrátésznak, Plátonnak vagy az ókor valamennyi más bölcselőjének kezébe került volna a katekizmus, hogy elcsodálkoztak volna ezek az emberek, mert ebben megtalálták volna a feleletet mindazokra a kérdésekre, amelyeken ők annyit törték a fejüket. Ugye a katekizmus három részre oszlik, a hitről, a parancsokról, és a kegyelem eszközökről szóló tanra. A katekizmus magyarázatával a hit tanítás foglalkozik. Amint a nap világossága fény tekintetében elhomályosít minden más világosságot, úgy a hit tanítás első az összes tudományok között. Mert elsősorban az ember örök javát szolgálja, míg a többi tudományok csak az ember ideiglenes javát célozzák. A vallás az élet legfontosabb kérdéseire felel meg. Felvilágosítást ad ezekre a kérdésekre. Miért vagyok a Földön? Mi történik velem a Föld élet után? Honnan a világ? Stb. Amíg az ember ezekre a kérdésekre a helyes feleletet meg nem kapta, bizonytalanságban él, és nincs lelki nyugalma. Külön megfigyelésre méltó, hogy a különböző hitigazságok belsőleg mélyszervesen összefüggnek. Hasonlóan egy épület különböző részeihez, ami az épületben az alap, az itten az úgynevezett alapigazságok alkotják, mint például Szent Háromság, megtestesülés, eredeti bűn, stb. És amint az épület kövei egymáson nyugosznak, úgy itt az egyik igazság a másikból folyik, és összefügg vele.
ami az épületben a három fal, az itt a három rész, a hittan, az erkőstan és a kegyelemről szóló tan. Az egész katekizmus a kinyilatkoztatott igazságoknak belsőleg csodálatosan összefüggő rendszere. A keresztény vallás isteni kinyilatkoztatáson alapszik. Az egy igaz Isten az évezrede folyamán ismételten összeköttetésbe lépett az emberrel, és vele különböző igazságokat közölt. És ezen a kinyilatkoztatott igazságokon nyugszik az igaz vallás. Ezért olyan a szabad gondolkodók állítása, hogy a vallás a papok találmánya, legalábbis amennyiben ez az állítás a keresztény vallásra vonatkozik, amely nem embereknek, hanem Istennek, nevezetesen Isten kinyilatkoztatásainak köszöni eredetét. Némelyek azt vitatják, hogy a vallás a félelemnek, nevezetesen a természet erőitől való félelemnek a következménye. Nos, a villámlás, mennydörgés, stb. Ezek alkalmasak ugyanarra, hogy ráirányítsák figyelmüket egy felsőbb hatalomra, azonban arra már nem alkalmasak, hogy Istennel szemben valódi tiszteletet, vagyis egyszerre félelmet is és szeretetet is ébresztenek. Az emberi természetnek hajlama és szüksége van a vallásra. A Teremtő minden emberbe beleoltotta az igazság szomját. Azért minden embernek hajlama és képessége van arra is, hogy Istent megismerje, és a megismerés révén szeresse. Amint a kőhöz való ütődés sziklát csihol ki, úgy ébresztik az emberben a kívülről jövő benyomások. Például a csillagos égbolt szemlélete, a világ bölcs berendezése, a Teremtő gondolatát és tiszteletét, és amint a tüdő rendeltetése a lélegzés, úgy az ember rendeltetése Isten ismerete és szeretete. Mivel pedig az Isten tisztelete a természet követelménye, azért az Isten tagadó semmiképpen sem tud szabadulni Isten gondolataitól. És ezért van hiával minden ember, aki Istenről nem akar tudomást szerezni, a belső lelki békének. A vallás alapigazságaiban ki van zárva minden javítás vagy módosítás. Némelyek a vallás terén is haladást követelnek. Amint azonban az egyszer egyet nem lehet tökéletesíteni, úgy nem lehet tökéletesíteni a keresztény katolikus vallást sem. Ez is változhatatlan, akár csak az egyszer egy, és azért nem is tökéletesíthető. Tökéletesítése téren csak az ember részéről lehetséges, amennyiben az embernek a vallás által elnézést nem esednie kell, és előhaladnia az összes erényekben. Csak ezen az úton érhet el a vallás virágzása tetőfokára. Téves állítás tehát az, hogy a vallásnak a korszellemhez kell igazodnia. Ami örök, az minden időben irányadó, és a korszellemtől nem befolyásoltathatja magát. A vallás zsinór mértéke kell, hogy legyen minden cselekedetünknek és lépésünknek. Némely ember azt hiszi, hogy elég, ha vasárnap ellátogat a templomba, vagy ha ünnepélyesebb alkalmakkor vallomást tesz a hitéről. Akkor azután napakonnál semmit sem kellett éren törődnie. És az ilyen emberek a vallást úgy tekintik, mintha az ünneplő ruha lenne csupán, amelyet néha napján felölt az ember. De azután egész héten át a szekrénybe akaszhatja. Pedig a vallásnak szabályoznia kell az ember egész életét, minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket, miután az ember mindenről egykor szigorú számadással tartozik. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a mai katekézisünkben. A vallásról beszélgettünk, mostanig tovább megyünk és megnézzük, hogy mi a vallásnak az értéke. A vallás isteni világosság az emberi értelem számára, az igazság a fényhez, a tévedés és tudatlanság a sötétséghez hasonlít. Miért? Mert az igazság éppen úgy, mint a világosság, a dolgokat a maguk igaz valójában mutatja meg. Ellenkezőleg éjjel semmit sem látunk a maga igaz színében. Már most, miután a vallás az Istenről szóló igazságokat tárja fel, isteni világosságnak nevezhető. Az ismeretek, amelyeket közöl, égből valók. Hiszen Isten maga közölte azokat. Mivel a vallás megtanít az élet céljára és megmutatja az utat ehhez a célhoz, azért a vallásos ember a vándorhoz hasonlít, akinek a sötétségben is világít egy fényesség. Akinek nincs hite és vallása, sötétben botorkál. A Szentírás mondja, sötétben ül és a halál árnyékában. Az ilyen embernek van szeme és mégsem lát, egészen olyan, mint a vak. Azért nevezi önmagát az isteni üdvözítő, aki az igaz vallás igazságait kinyilatkoztatta a világ világosságának, amikor így szól, én vagyok a világ világossága, aki utánam jön, nem jár sötétségben. Akinek van vallásos hite, az a szó igaz értelmében felvilágosodott, aki ennek híján van rövidlátó, bármennyi tartson is magáról. A vallás emberfeletti erőt ad akaratunknak, nemes cselekedetek végzéséhez és a rossz vágyak megfékezésére. A vallás emelőhöz hasonlít, amelynek segítségével egy gyermek is akár a legnehezebb terhet is felemelheti. Hasonlóképpen a vallás is erőt önt, úgy gyenge emberbe, emberfeletti cselekedetek végzéséhez. Mi adta a szent vértanúknak az erőt arra, hogy inkább életüket és javaikat áldozzák fel, sem hogy valamilyen bűnt kövessenek el? Csak is a vallás, amely azt hirdeti, a halál után következik az ítélet és az igazi igazságszolgáltatás, és valamikor lesz halottak feltámadása. Vagy figyeljük meg csak egy katolikus hithirdetőnek működését, aki a pogányok között állandó üldöztetéseknek és életveszélynek van kitéve, a földi jutalom legkisebb kilátása nélkül embertársainak javán fáradozik. Gondoljunk arra a gyakori esetre, amikor ragályos betegségek idején tulajdon hozzátartozóik saját betegeiket elhagyják. Ellenben a katolikus egyház papjai és szerzetesei a legnagyobb szeretettel felkarolják. Ki adja ezeknek az embereknek a hősies szeretetet? A vallás, amely azt tanítja, amit embertársaitoknak tesztek, azt magának Istennek teszitek. Egykor örök jutalom lesz a részetek a mennyben. Livingston joggal kérdi, hogyan lehetséges az, hogy ennek az áldozatos, önzetlen és hősies életnek példáival egyáltalán nem találkozunk a szabad gondolkodó, vagyis az istentelen emberek között. Kedves hallgatók, a vallás az embert lelkiismeretessé teszi. A vallás arra készteti az embert, hogy Isten parancsait akkor és ott is megtartsa, ahová nem ér el emberi tekintet. Hiszen a vallás azt tanítja, hogy Isten mindentudó, és egykor számon kéri minden tettünket és szavunkat, de még gondolatainkat és kívánságainkat is. Innen van, hogy a vallás nagyobb mértékben rendfenntartó tényező egy államban, mint akármilyen rendőrség. És ennek a keze csak odáig ér el, ahol tényleges gonosztett történt, azonban az emberek lelkiismeretére sohasem lesz befolyása. A vallás a szerencsétlenségben megvigasztal és megóv a kétségbeeséstől. A vallásnak a hatása olyan, mint az olajé. Enyhíti a fájdalmat és hegeszti a sebeket. Miért volt, hogy türelmes megpróbáltatásaiban Jób vagy Tóbiás? Mert a vallás azt mondta nekik, Isten a mi mennyei atyánk, ő nem helyez reánk több keresztet, mint amennyit el tudunk viselni.

A vallás hasonlít a horgonyhoz, amely vihar idején megmenti a hajót a pusztulástól. Vallás nélkül az ember a hajó törötre emlékeztet, olyan, mint a kormányos, mint akinek nincs iránytűje. Találóan mondta Laudon generális, a vallástalan emberek betegség és veszély idején a leggyávább lények, akik hiány vannak minden lelki erőnek. A vallás igaz megelégedettséget ad az embernek, ami az étel a test számára, a vallás a lélek számára. A különbség csak az, hogy a táplálék a testet csak egy időre elégíti ki, míg a vallás a lelket egyszer s mindenkorra megnyugtatja. Akinek nincs hite, éhező emberhez hasonlít. Rajta teljesednek Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, Uram. A vallástalan ember a partra vetett halhoz hasonlít, amely fickándozik, tekerődzik, környed, ha még a nyeledelt vetnek is eléje. Az ő élet eleme a víz, oda kívánkozik vissza, és csak ott találja magát. Egészen így van az emberrel is, aki eltávolodik Istentől. És innen van az, hogy sok ember, akit Isten bőségesen elhalmozott a föld javaival, nem egyszer tanult emberek is, boldogtalanok és elégedetlenségüket és életuntságukat beszédjükkel sokszor írásaikban is elárulják. Maga a világ hírű német költő Goethe is oda nyilatkozott Eckermannal való beszélgetéseiben, hogy életének 75. évében igen kevés boldog napja volt, és hogy az egész élet úgy tűnik fel előtte, mint egy vándorkő, össze-vissza való hanyattatása. Schopenhauer, a bölcselő, akit Frankfurt bölcsének is hívtak, 1860-ban halt meg, sokszor panaszkodott az élet sivárságáról, és azt szokta mondani, hogy az ember földi élete semmi egyéb, mint a szenvedés és unalom váltakozása egymással. Humboldt Sándor pedig bevallja, hogy a tudomány egymaga sem nyugalmat, sem megelégedettséget nem ad. Tehát vagyon, tisztelet, tudomány, stb. Nem képesek egymagukban boldogságot szerezni az ember számára. Erre csak a vallás képes. És mint hogy Krisztus tanítása boldogságot szerez a léleknek, azért az üdvözítőt már a proféták is, mint a béke fejedelmét hirdették előre, születése alkalmával pedig az ég angyalai szintén békességet hirdettek az embernek. Ezért köszöntötte Krisztus is mindig ezekkel a szavakkal apostolait, békesség veletek. Követőinek is jutalmul tanításának elfogadásáért és követéséért békét ígér a Mester, mikor azt mondja, az én békémet adom nektek, nem úgy, mint ahogy a világ adja, én adom nektek. Majd ismét azt mondja, hogy vegyétek fel igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat fogtok találni lelketekben. Tehát sok emberrel történt meg, amit Szent Justin vértanú és bölcselő is tapasztalt, áttanulmányozta korának valamennyi bölcseleti rendszerét, de egyik sem tudta megnyugtatni. Csak a keresztény vallás megismerése hozta meg számára szívének hőnóhajtott nyugalmát. Tehát lelki ismeretlenül cselekszik az, aki az embereket megfosztja a vallásuktól. Az olyan ember, akinek nincs vallása, átadja magát az élvezeteknek, és ott fogja keresni a boldogságot, ahol az fel nem található. De nem sokára csalódottnak is fogja érezni magát, és elégedetlen lesz. A további következmény az életuntság, ami sokszor öngyilkosságra is vezet. Egész népeknél is ez tapasztalható. Már az ókori népeknél is látható ez, mint például az ókor két legműveltebb népénél, a görögöknél és rómaiaknál.

Ezek is, amíg megőrizték az Isten hitet, volt bennük erkölcsi erő ahhoz, hogy családjaikért és hazájukért áldozatokat hozzanak. Amint azonban lábra kapott köztük a hitetlenség és az élvezetvágy, beállott a hanyatlás is. Kiveszett a népből a lelki erő, és azzal együtt az odaadás, család és a haza iránt. Mindenki csak pénz és élvezet után törtetett. A gazdagság után aztán beköszöntött az elszegényedés és az általános nyomor. A keresztény államokban sincs másképpen. A kereszténységtől való elfordulás nem csak bűnöket termel ki, hanem nyomort, általános szükséget és kétségbeesést a társadalmi életben. Aki tehát embertársát bármiképpen is megfosztja vallásos hitétől, kegyetlenül cselekszik, akár csak a gyilkos, mert kétségbeesésbe és az öngyilkosság karjaiba kergeti, sőt, még kegyetlenebbül jár el, mert a vallás nélkül való ember a testi életnél sokkal többet veszít el. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái... A Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az Obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szentatya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadásra bátorítják és előmozdítják azt. A Szentatya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
1: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
0: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meg lehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége
1: capacity to gaze with wonder at the sun, the moon and stars.
0: Minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kell bennünk. Az égbolt szemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bájája, amely mindenki, gazdag és szegény számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó kép ez magáról a bűnről. Értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórium megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és plébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
1: The heart of every soul.
0: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló, a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
2: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, Továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi, a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szent Atya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot, hogy a párbeszéd útját kövessétek, hogy a konfliktusokra testvéri gesztusokkal reagáljatok, és hogy megnyissátok szíveteket mások előtt, anélkül, hogy félnétek a különbözőségektől. Végül a Szent Atya azért imádkozott, hogy a béke, az igazságosság és a testvériség melletti elkötelezettségük bőséges gyümölcsöt teremjen, és egyre mélyebb együttműködéshez vezessen a különböző felek között az emberiség javára. XIV. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leó pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leó pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken Mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
0: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. 9:30-kor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. 10:00-kor fogadta Leó pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11:00-kor találkozott Leó pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a vallásközi párbeszéd dikasztériuma és a vallásközi kutatások királyi intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leó pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáne csillagvizsgáló alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Déváról, a Páduai Szent Antal plébánia templomból. A mai Szent Mise közvetítésében együtt kapcsolódjunk be Krisztus áldozatába, hogy imádságban, hitben és lélekben egy közösséget alkossunk. A Szent Misét Fülöp Zsombor plébános mutatja be. A kántori szolgálatot ellátja Györfi Eduárd. Most csendesedjünk el lélekben, és készüljünk méltó szívvel a Szent Mise ünneplésére.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindannyiatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Köszöntöm a kedves testvéreket, kedves Mária Rádió hallgatókat ezen a szép Mária ünnep napon. Fatimai boldogságos Szűz Mária emléknapja van. Ő, aki a látnokoktól, Ferenctől, Luciától és Jácintától kérte, hogy a békéért imádkozzanak, a békét szorgalmazzák a világba. Azt gondolom, hogy nekem is egyénként, keresztényként ez leginkább a küldetésem, a hivatásom, hogy a béke embere legyek. A bűnbánat és az imádságban való kitartásban és megújulásban leginkább Krisztus békét vigyem oda, ahol leginkább szükség. Ebben a szentmisében kérjük ezt a kegyelmet, hogy a mi szívünk is ilyenné alakuljon, leginkább hasonlítson a szelíd és alázatos szívű Jézushoz. De szentmisénk tetsző legyen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, mulasztásainkat, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom!
1: A mindenható Istenben, és nektek testvéreim, hogy sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
0: Én védkem,
1: kérem ezért a boldogságos, mindenhol Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenhez.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre,

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérőket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Aténig vezették őt. Amikor a kísérők visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték Szilás és Timóteus számára, hogy minél előbb menjenek utána Aténba. Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areópáguszon, Atén főterén. Aténi férfiak, látom, hogy minden szempontból nagyon vallásosak vagytok. Amint ugyanis közbejárva megtekintettem szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felírás állott, az ismeretlen Istennek. Azt hirdetem tehát nektek, akit ti ismeretlenül is tiszteltek. A világot és minden benne lévő dolgot teremtő Isten nem lakik kézzel épített templomokban, mivel ő a mennynek és a földnek ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen ő ad mindenkinek életet, levegőt és mindent. Ő telepítette be egy őstől származó emberiséggel az egész földet, és ő szabta meg itt lakásuk pontos idejét és határát. Azt akarta, hogy keressék az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy költőitek is mondják, az ő fiai vagyunk. Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az Isten emberi művészettel, emberi tervek szerint formált arany, ezüst vagy kőszoborhoz hasonlít. De elmúlt már az az idő, amelyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol mindenkinek meg kell térnie. Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart, majd az egész világ felett egy arra rendelt férfi által, akiről mindenki előtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta őt a halálból. A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni kezdtek, mások meg azt mondták, erről majd még máskor is meghallgatunk téged. Pál erre eltávozott közülük. Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívők lettek. Köztük Areópagita Dénes, egy Damarisz nevű asszony, és még mások is. Ezek után Pál Aténból Korintusba távozott. Ez az Isten igény.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És
0: Szent Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Még sok mondani valom volna nektek, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az igazság lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,
0: Krisztus! Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a búcsúbeszédetből egy részt hallottunk a mai evangéliumban is, hiszen húsvéti szent időben ez is sorra kerül, és az egyházunk Jézusnak ezt a különösen mély gondolatsorát, amit az apostoloknak az utolsó vacsorán mond el, annyira mélyen és annyira személyesen ebből tár elénk is a húsvéti időben anyaszent egyházunk. És ezek a mondatok talán olyanok, mint amikor valaki, akit nagyon szeret bennünket, indulás előtt még a szívünkre utoljára akar helyezni valami fontosat, a leglényegesebbet akarja elmondani. Az Úr Jézus Krisztus tudatja, hogy közeledik az ő szenvedésének órája, de azt is tudja, hogy félnek az ő tanítványai, bizonytalanok, tele vannak kérdésekkel, és ezért mondja az Úr Jézus, hogy még sok mondani valom volna a ti számotokra, de még nem vagytok hozzá elég erősek. Mennyire emberi Jézusnak ez a bátorító szava, mennyire emberi ez a mondata, nem terheli túl az ő tanítványait, nem akar egyszerre mindent rájuk zúdítani, hiszen ismeri az emberi szívnek a határait. Tudja azt az Úr Jézus, hogy vannak olyan igazságok, amelyeket idővel tud az ember megérteni, befogadni, dolgok, amelyeket csak idővel értünk meg, szenvedések, csalódások, imádságok, amelyeket hosszú lelki küzdelmek útján ért meg az ember. Hogy az miért is volt akkor úgy az én életemben, miért is történt velem akkor az? Lehet, hogy sok idő kell elteljen, hogy tiszta legyen, letisztuljon. És sokszor így vagyunk mi is, hogy szeretnénk azonnal mindent megérteni. Miért történik velünk éppen az a próbatétel? Miért engedi meg az Isten azt a betegséget, azt a veszteséget, azt a bizonytalanságot az életembe? Miért nem válaszol az Isten rögtön az imámra, úgy, ahogyan én szeretném? És azt érezzük, hogy az Isten néha hallgat. Pedig lehet, hogy nem a szeretet hiányzik, hanem még nem vagyunk készek arra, ahogyan az apostolok sem voltak készek mindent megérteni. Mi sem vagyunk olykor mindenhez felkészülve, ahogyan egy gyermek sem képes felfogni egyszerre az élet minden titkát, hanem ahogy nő, ahogy belenő az életbe. Mi is még mindent nem értünk, lehetünk akár hány évesek, de nem értjük, hogy az életünkben miért van az éppen úgy, ahogy van. Úgy mi is lassan növekszünk Istennek az iskolájába, hogyha mondhatnánk ezt. Az Úr vezet bennünket, nem egyszerre mutat meg mindent számunkra, hanem lépésről lépésre. És ezért ígéri meg az Úr Jézus a szent lelket, a vigasztalót, az igazság lelkét. Azt mondja, amikor eljön ő az igazság lelke, akkor elvezet benneteket a teljes igazságra. A Szentlélek, aki nem csak tudást ad, nem információkat egyszerűen, nem csak azokat közli velünk, hanem a szívemet, a szívünket belülről formálja. Segít másképp látni. Segít felismerni Isten jelenlétét ott is, ahol emberileg csak sötétséget látok. Ahol nem értem, hogy miért van. Miért van úgy. Az apostolok is nem értették meg, hogy miért történik az, ami történik. Nagy pénteken még félelembe éltek. Sőt, húsvétkor is meg voltak ijedve, mert nem értették, hogy mi történik. Bezárkóznak, menekülnek. Péter is értetlenségében mit tesz? Megtagadja a mesterét. A kereszt az ő számukra is vereségnek tűnt. De pünkösd után ugyanazok az emberek bátran hirdetik Krisztust. Mi változott meg ezeknél az embereknél? Nem az, hogy okosabbak lettek emberileg, hanem az igazság lelkét befogadták. A Szentlélek megvilágosította az ő szívüket. A Szentlélek, Úristen kedves testvéreim, sokszor nem új dolgokat mond el, hanem segít mélyen megérteni azt, amit már Jézusról hallottam. Ezért mondja az evangélium, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Szentlélek az mindig Krisztushoz vezet bennünket. Nem önmagát helyezi a középpontba, hanem segít nekünk Jézushoz közelebb kerülni. Jézus dicsőíti meg. És azt gondolom, hogy ez a tény, ez úgy számunkra is fontos. Akkor, amikor annyi hang van a világban, a káosz hangja, a háború hangja, az összevisszaság hangja, a bizonytalanság hangja, a kételkedés hangja, ez mind-mind meg akar téveszteni bennünket. Hiszen sok ember meg akarja mondani, mi az igazság. Sok vélemény, ideológia zaj vesz körül bennünket. És a belső iránytűnk az nagyon könnyen meghibásodik. De a Szentlélek az mindig Krisztus felé vezet. Ahol szeretet van, ahol alázat van, ahol megbocsájtás van, ahol az ember közelebb kerül az Atyához, ott a lélek működik. Ott a lélek végzi a munkát, a belső munkát. És talán itt kell feltennünk magunknak a kérdést, a mai napon is, és úgy talán vasárnap is, amikor elkezdjük a hetünket, és próbáljuk az életünket élni, hogy mennyire engedem be a lelket az életembe, hogy ő vezessen, vagy csak önzően saját gondolataimhoz szoktam ragaszkodni. Az imádságaimban keresem-e az ő világosságát? Tudok-e csendben maradni Isten előtt a Szentlélekben? Mert talán már rájöttünk arra, talán egész ima életünkben, hogyha éljük az ima életünket, hogy a lélek hangja, az nem hangos kiabálás, inkább csendes vezetés, egy belső békesség, egy felismerés, talán egy evangéliumi mondat, amit tudom, hogy most az Isten ebben nekem szólt, ebben üzent az Isten, amely egyszer csak mélyen megérintette a szívemet. Talán egy lelkiismereti indítatás, egy váratlan erő, amely segít újra kezdeni. Kedves testvérek, a Szentlélek ma is tanítani akar bennünket. Meg akar tanítani, hogy szeressünk jobban, hogy tudjunk mindig elsőnek megbocsájtani, hogy a reményt tegyük oda a keresztünk mellé, és együtt hordozzuk a keresztünket. Hogyan maradjunk hűségesek, akkor is, amikor nehéz. És milyen szép az is, hogy Jézus kimondja, nem hagylak magatokra benneteket, titeket. Nem azt mondja, hogy most már oldjátok meg ti egyedül az életeteket, 3 évig neveltelek, tanítottalak, tessék, oldjátok meg az életeteket, hanem azt mondja, hogy elküldöm a lelket, aki vezeti az egyházat a történelem viharaiban. Sokszor volt már sötét korszak, bizonytalanság, üldözés, gyengeség. Mégis Krisztus egyháza él. megerősödik, mert a lélek vezeti. Talán, kedves testvéreim, ma nekünk is erre a bizalomra lenne leginkább szükségünk. Nem tudunk mindent előre látni, és talán jó, hogy nem látunk mindent előre. Nem kell minden kérdésre azonnal megadnom, vagy megkapnom a választ. Elég, hogyha engedem, hogy Isten napról napra vezessen minket az ő szent lelke által. Keresztényként, olyan emberként, aki megkapta és megkapja minden egyes szentmisében Krisztus békéjét, és tudja, hogy az ő élete biztonságban van, nem azért békés, mert mindent megértett, hanem tudja azt, hogy Isten lelke vele van, nincsen egyedül. A Szentlélek vele van, vezet, tanít, erősít. Néha még csíszol is, ami fáj, de nem hagy magunkra. Ebben a szentmisében kérjük ma különösen az igazság lelkét. Világosítsa meg gondolatainkat, tisztítsa meg szívünket, és vezessen bennünket egyre közelebb Krisztushoz.

0: Testvéreim, az Úr Jézus, akit az apostolok mesternek hívtak, minket is az igazság útján akar vezetni. Imádkozzunk bízalommal hozzá. Segíts püspökünk, püspökeinket és papjainkat, hogy legyen bátorságuk az igazság mellett kiállni.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Állj mellettünk szent lelked erejével, amikor pártoskodás és igazságtalanság vesz körül bennünket.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Hát, hogy őszintén törekedjünk az igazság megismerésére, és jobban ragaszkodjunk a megismert igazsághoz.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Tarts távol tőlünk az igazságtalanság, a viszálykodás és a gyűlölködés minden fajtáját.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Segítsd a szülőket és nevelőket, hogy a gyermekeket feltétlen igazmondásra és az igazság értékére neveljék.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Elhunyt testvéreinknek te légy az örök igazsága.
1: Kérünk, kérlek, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, segíts bennünket folytonosan szent lelkeddel, hogy emberi természetünk túlkapásain úrrá lehessünk, és az igazság útjáról soha le ne térjünk. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

mennyei atyánk, alázatosan kérjük, fogad el áldozati ajándékunkat, amelyet a boldogságos Szűz Máriának emlékezetét ünnepelve, örömmel ajánlunk fel neked. Add meg nekünk, akik részesedünk Krisztus áldozatában,

0: legyen veletek.
1: És a veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneki által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk, mert alázatos szolgáló leányodat kegyes szemmel nézted, és által adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. Te fölségedet ő által a dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa. Boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Hadd kérjünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen újongással zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiat, aki jelen van közöttünk, szeretet egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérjünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. De ugyanis a kényszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vett a borral telt kelyhet. Hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálunknak hirdetjük, Úr, és hitel vagy
0: Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát, bemutatjuk neked. És hát, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Ebben a szent misztériumban részesülve mindenható atyánk, éltessen minket a szent élet, és hát, hogy fiadnak képmására alakuljunk. Erősíts meg minket a közösség kötelékében Leó pápával, Gergely és László püspökeinkkel, a többi püspökkel, a papokkal, a diakónusokkal és egész népeddel együtt. Add, hogy egyházadban minden hívő figyelje az idők jeleit, és az evangélium szolgálatára szentelje magát. Segíts, hogy megértsük a körülöttünk élő emberek szükségeit, hogy mi, akik az öröm és a remény részesei vagyunk, gyászukban és bánatukban hirdetni tudjuk nekik az üdvösség hírét, és velük együtt előbbre jussunk a te országod útján. Emlékezzél meg testvéreinkről is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal, és minden szenteddel, add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni.
1: Mi atyánk, aki a mennyeiben van, szenteltessék meg a te nevedet.

0: bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérjük, Úrunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmaddól mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a teheteddel.
1: Bocsássunk meg szívből egymásnak.
0: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: könyörög. Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által. Ne feledjük, hogy holnap este 6 órától ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelének fő ünnepét. Mindenkinek szép estét kívánok. Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: teremtetek. Áldjon meg benneteket a mindenható és szerető Isten, ő, aki Atya, Fiú és Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjunk és éljünk békében.
1: Isten.

0: Könyörögjünk, Úristen, hiszen fiadnak, a mérünk Jézus Krisztusnak föltámadásában megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy Szent Anyja boldogságos Szűz Mária közbenjárása által az örök élet örömeit elnyerjük. Kél és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te áll.

Jézus.

0: Kedves Mária rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk a Dévai Szent Antal plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és lélekben bekapcsolódtak ebbe az eukarisztikus ünneplésbe. A Szentmisét bemutatta Fülöp Zsombor atya. A kántori szolgálatot Györfi Eduard kántor látta el. Kívánjuk, hogy a mai Szentmise kegyelmei kísérik el mindennapjaikat, erősítsék hitüket, adjanak békét szívüknek, reményt a nehézségek között, és hűséget Krisztus követésében. A technikában Osvát Gábor segített, a mikrofonnál Szemcsuk Adriánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Dévai Páduai Szent Antal plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Déva megyei jógú város, Hunyad megye székhelye Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva Piski Vajda Hunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotó eleme. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 kilométerre délnyugatra, Arattól 148 kilométerre délkeletre fekszik, 187 méter tengerszint feletti magasságban. Első említése 1269-ből való Deva alakban. Német neve 1412-ben Denburg, 1808-ban románul Gyevá, németül Dimrik. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első, a lány jelentésű szláv Deva szóból, ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával. Második, a Dák Dava szóból, mely a legtöbb ismert Dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése vár. A harmadik, egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti Győ alakját az Algyő helynév őrizte meg. A Maros völgyében fekvő várost a 371 méteres vulkanikus eredetű várhegy uralja. A megejtő magasságú, s a környékről is messziről látható várat a 13. században kezdték építeni. Napjainkban fölvonóval vagy gyalogosan közelítheti meg a látogató. A romantikus szépségű természeti rezervátumot képező várhegy számos ritka növény és a homoki vipera előfordulási helye. Minthogy a vár börtönében szenvedett mártír halált Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke, a várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándok helye. A felhők fölé emelkedő várhegy csúcsán a látogatónak felejthetetlen látványba lehet része, derűs időben a retyezát hóborította csúcsai is fölvillanhatnak. A Maros völgy ezen különleges geológiai képződményét naponta több száz turista látogatja. Hunyad megye helységeihez több népmonda és legenda fűződik. A Dévai vár építésének a történetét a magyar nyelv területén közismert Kőműves Kelemenné című ballada rögzíti a szimbólumok szintjén. A város a várhegy köré épült, népessége 58.860 fő, ebből 5.022 magyar ajkú. Látnivalók a városban Dévavára, Magna Curia, a 17. században épült, korhű hangulatot árasztó, barokk stílusú, impozáns ferences templom és rendház. Jelenleg a Böjte Csaba testvér által létrehozott nemzetközi hírnévnek örvendő gyermekmentőközpont, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a magyar tannyelvű Dévai Római Katolikus Liceum székhelye. A református temploma közvetlen szomszédságában található a 19. században épült református parókia. A Dévai Ferences Nagyboldogasszony plébánia, a régi központban épült színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben készült el, a régi vármegyeháza ma polgármesteri hivatal, a Dévai zsinagóga 1896-ban épült, a város Piski felé eső részén elterülő Dévai csángótelep 1910-ben a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében telepedett le. Itt van a csángótelepi római katolikus templomuk és a csángótelepi korszerű magyar tannyelvű Téglás Gábor liceum. Ezen kívül még sok látnivaló várja a kedves arra járó látogatókat. 1911-ben bukovinai székelyek költöztek Déva egyik telepére. 1935-ben a telepi lakosság óhaja, hogy templomot építsenek, meghallgatásra talált, és hatalmas erővel el is indult az építkezés a két telep részéről jegyzőkönyvileg e célra átadott helyen. A Déva telepi templom építőbizottsági elnökének, Varga Ireneusz Zárda főnöknek, a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. Bot Vilmus az első világháború alatt az olasz fronton az első vonalban harcolt. Ott megfogadta, hogy ha élve megszabadul, s a templomépítés lesz Déván, nagy adományt fog adni a templom javára. Be is tartotta a szavát. A Szent Antal szobrot karján a kis Jézussal, és az első kelyhet is ő adományozta. Kásler Péter készítette a padokat. A keresztúti képeket Zsók Lajos adományozta. A Jézus szíve szobrot egy Schnabel nevű kőfaragó adományozta. A keresztelő kútat Zsók Ferenc. Palko István adományozta a Mária oltárt. 1940. augusztus 18-án Varga Ireneusz megáldotta a Dévatelepi Szent Antal templomot. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították. 2019-ben egy játszóteret vehettek birtokba a Dévai Szent Antal plébánia udvarán a gyermekek. A fiatalok nagy örömére a játszótér szomszédságában egyéb sporteszközöket is állítottak fel, amivel bővíthették a plébánia készletét. 2020. augusztus 2-án dr. Kovács Gergely érsek úr szentelte fel a templomot. A templom udvarban Xanthus Géza által tervezett és kivitelezett naphimnusz parkot áldott meg az érsekatya a 80 éves templom ünnepsége keretében ugyancsak 2020. augusztus 2-án. A Dévai Ferenc és Páduai Szent Antal plébánia a Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, a templom búcsús ünnepe június 13 és örökös szentségimádási nap január 9. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 18 óra.
1: Momento sempre muito especial.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját határon innen és túl. A nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják. A háttérben pedig egy halk harangszót, amely a fatimai kegytemplomból hallatszott, hiszen arra készülünk, hogy összekapcsolódjunk a világcsalád többi Mária Rádiójával, és együtt végezzük a rózsafűzér imádságot erről a csodálatos kegyhelyről. A mai napon az ünnepi szentmisét is hallhattuk, és bekapcsolódhattunk az ünnepi liturgiába. Most pedig a világ, legtöbb Mária Rádiója élőben kapcsolódik, azért, hogy köszöntsük a szűzanyát, és hogy együtt imádkozzuk a rózsafűzér imáját. A beköszönő szavakat főtisztelendő Márkó Luiztól hallhatjuk, a portugáliai Mária Rádió műsorigazgatójától. Tisztelt zarándokok, akik itt jelen vagytok a fatimai jelenések kápolnájában, kedves lelki zarándokok és a világ minden tájáról minket hallgató Mária Rádió hallgatók. Mindannyian a boldogságos Szűz Mária gyermekei vagyunk, úton, zarándoklaton a világ nagy Mária kegyhelyei felé, egyesülve az imádságban. Ebben a világ méretű rózsafűzér imádságban velünk együtt imádkoznak a Mária Rádió hallgatói, önkéntesei, munkatársai és támogatói közel 90 országból az 5 kontinensről. Innen Covada Iriából, Fatimából, különösen a béke szándékára imádkozunk, amelyet a szeplőtelen szív győzelmének következményeként ígért meg a szűzanya. A szűzanyait Covada Iriában a pásztor gyermekeken keresztül arra kérte az egész világot, hogy minden nap imádkozzák a rózsafűzért, a békéért, a bűnösök megtéréséért és a lelkek üdvösségéért. Ez a kérés és szükséglet több mint egy évszázad múltán is aktuális maradt, sőt, különösen a mi korunkban. 1917. május 13-án történt a fatimai szűzanya első jelenése. 2021-ben pedig május 13-án innen volt a portugáliai Mária Rádió első adása egy világméretű rózsafűzér imádság formájában, amelyet a Mária Rádió világcsaládjaként együtt imádkoztunk, éppen úgy, mint ma. Fatimában, a jelenések kápolnájában kezdtük sugárzásainkat. Az, hogy minden nap Fatimából imádkozhatunk, és hogy a közel 90 ország minden Mária Rádiójában napi műsoraink részeként jelen lehet Jézus üzenete a szűzanya által, ez kétségkívül nagy áldás a Mária Rádió minden hallgatója számára világszerte. Mindannyiunk életét meghatározza a szűzanya hívása az imádságra, a bűnbánatra, a megtérésre. De a portugáliai Mária Rádió elmúlt 5 éve, miként bizonyára minden ország Mária Rádiójának története, szintén az imádság, a bűnbánat és a megtérés által volt meghatározva és fenntartva. A portugáliai Mária Rádió eddigi 5 éve során bőséges áldásokban részesültünk. Olyan áldásokban, amelyeket Jézustól kaptunk Mária által az ő rádióján keresztül. Áldásokban, amelyeket küzdelmek, áldozatok, nehézségek, félreértések és üldöztetések közepette nyertünk el a kereszt jelével, Jézus jelével, Mária oltalma alatt, oly sok együtt haladó ember támogatásával. Oly sok hallgató imádsága és nagylelkű támogatása által a szűzanyával egységben nap mint nap erőt találunk, mint Mária Rádió abban a szilárd meggyőződésben, hogy mindannak, ami Mária szeplőtelen szívében születik, jövője van. Az 5 kontinensen jelenlévő Mária Rádió Mária szeplőtelen szívének győzelmét szolgálja. Elérkezett az idő, hogy ma itt Fatimában ismét a szűzanyára bízzuk, neki ajánljuk minden Mária Rádiót. Rábízzuk minden hallgatónkat, önkéntesünket, munkatársunkat és támogatónkat. Rábízunk minden embert, aki már ismeri a Mária Rádiót, vagy akihez még el fog jutni. Rábízzuk a Mária Rádió terjeszkedését az egész világon, mint a békeeszközét és a lelkek üdvösségének eszközét. Itt vagyunk gyermeki szívvel Mária házában, hogy befogadjuk mindazokat a kegyelmeket, amelyeket általa Jézus Krisztus, ami megváltónk akar adni nekünk. Máriához, ami édesanyánkhoz imádkozunk, kérve Szent Ferenc és Jácinta Mártó, valamint tiszteletreméltó Lúcia nővér közbenjárását. Köszönetet mondunk a Fatimai Kegyhely plébánosának, hogy ezen a napon, miként az év minden napján az elmúlt 5 év során fogadott bennünket. Köszönjük továbbá Rui Gouveia püspök úrnak, Lisszabon segédpüspökének, hogy vezeti a Mária Rádió ezen világméretű rózsafűzér imádságát, valamint közelségét és önkéntes szolgálatát országunk Mária Rádiójának kezdete óta, előbb papként, immár körülbelül 1 éve pedig püspökként. Krisztusban szeretett testvéreim, imádkozzuk a rózsafűzért teljes bizalommal a szívünkben, és egy szívvel lélekkel, ahogyan a szűzanya itt ezen a helyen kérte tőlünk, tegyük ezt minden nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szemléljük a dicsőséges titkokat, ebből az első titokban szemléljük Jézus feltámadását. Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámad. Emlékezzetek vissza, mit mondott nektek, amikor még Galileában járt. Az emberfiának, mondta, a bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de harmadnap feltámad. Részlet a fatimai üzenetből. Egyedül maradok itt? Kérdezte Lúcia szomorúan. Nem, gyermekem. És sokat szenvedsz? Ne csüggedj, soha nem hagylak el. Szeplőtelen szívem lesz a menedéked és az út, amely Istenhez vezet. Ezt a tizedet Mária szeplőtelen szívének diadaláért ajánljuk fel, akinek szolgálatában áll a Mária Rádió minden állomása szerte a világon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Ave Amen. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Gloria Patri et Filio.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Et in saecula saeculorum. Amen.
5: Ó Maria concebida sem pecado,
2: ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket.
5: Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
2: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak

0: A második dicsőséges szentitokban szemléljük Jézus mennybe menetelét. Az Úr Jézus miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján. A fatimai üzenetből. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, a rózsafűzér királynőjének tiszteletére, hogy elnyerjétek a békét a világ számára, és a háború végét, mert egyedül ő tud segíteni rajtatok. Ebben a titokban mindazokért imádkozunk, akiket hitük miatt üldöznek, a vallás szabadságért, a világ békéjét és a háború befejezéséért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Et in saecula saeculorum. Amen.
3: Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus,
0: ó bűnélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: A harmadik titokban szemléljük, ahogy a Szentlélek leszállt Szűz Máriára és az apostolokra. Amikor elérkezett pünkösdnapja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltött a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Fatimai üzenetből végül az én szeplőtelen szívem győzedelmeskedni fog. A Szentatya felajánlja nekem Oroszországot, és az meg fog térni, és a világnak békeidő adatik. Portugáliában a hit dogmája mindig megmarad. Ebben a tizedben imádkozunk az egyházért, a Szentatyáért, a püspökökért és a papokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Gegrüßt seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: manter-se todos os dias. Oferecemos este mistério pelos ouvintes, colaboradores, voluntários e benfeitores da Rádio Maria no mundo inteiro.
1: A negyedik szentítokhoz érkeztünk, közben volt egy kis megszakadás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom.
1: Ebben a tizedben a Mária Rádió hallgatóért, munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóért imádkozunk. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most
2: zdravo,
1: is halálunk
2: Mario,
1: órájában.
2: Miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovenia ti medžo džemene. I blagoslovjen plod utrobe tvoj, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo,
1: órájában.
2: Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medžo dženema, i blagoslovjen plod utrobe tvoj, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medžo dženema, i blagoslovjen plod utrobe tvoj, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medžo dženema, i blagoslovjen plod utrobe tvoj, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Zdravo, Mario, miloste puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti medžo dženema, i blagoslovjen plod utrobe tvoj, Jézus.

0: A Maria concebida sem pecado.
1: O bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög
0: érettünk.
1: Ó Jézuson, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Az ötödik titokban szemléljük, ahogy a boldogságos Szűz Máriát az angyalok és szentek királynőjévé koronázzák. Az égen nagy jel tűnt fel, egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Részlet a fatimai üzenetből. Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek jut a pokolba, mivel nincs senki, aki áldozatot hozna és imádkozna értük. Ezt a tizedet az emberi élet tiszteletéért ajánljuk fel a fogantatástól a természetes halálig, valamint minden családért és a megszentelt életet élőkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlő Mária.
1: Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Gloria Patri et
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: A Maria concebida sem pecado.
0: Ó bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, hozzád menekülünk. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket.

0: rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szentanyai méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Most pedig a Lorettói litániát imádkozzuk. Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten, irgalmazz nekünk! Megváltó Fiú Isten, irgalmazz nekünk! Szent Lélek Úr Isten, irgalmazz nekünk! Szent Háromság egy Isten, irgalmazz nekünk! Szentséges Szűz Mária, könyörög érettünk! Istennek Szent Anyja, könyörög érettünk! Szüzeknek Szent Szüze, könyörög érettünk! Krisztusnak Szent Anyja, könyörög érettünk! Egyházunknak Anyja, könyörög érettünk! Irgalmasságnak Anyja, könyörög érettünk! Isteni kegyelem Anyja, könyörög érettünk! Reménységnek Anyja, könyörög érettünk! Tisztaságos Anyja, könyörög érettünk! Szeplőtelen Szűzanya, könyörög érettünk! Sérelem nélkül való Anya, könyörög érettünk! Szűzvirág Szent Anya, könyörög érettünk! Szeretetre méltó Anya, könyörög érettünk! Csodálatos Anya, könyörög érettünk! Jó Tanács Anya, könyörög érettünk! Teremtőnk Anyja, könyörög érettünk! Üdvözítőnk Anya, könyörög érettünk! Nagy okosságú Szűz, könyörög érettünk! Dicsérendő Szűz, könyörög érettünk! Tisztelendő Szűz, könyörög érettünk! Nagy hatalmú Szűz, könyörög érettünk! Irgalmas Szűz, könyörög érettünk! Hűséges Szűz, könyörög érettünk! Igazság tükre, könyörög érettünk, bölcsesség széke, könyörög érettünk, örömünknek oka, könyörög érettünk, lelki edény, könyörög érettünk, tiszteletes edény, könyörög érettünk, ájtatosságnak jeles edénye, könyörög érettünk, titkos értelmű rózsa, könyörög érettünk, Dávid király tornya, könyörög érettünk, elefántcsontorony, könyörög érettünk, Mária aranyház, könyörög érettünk, Fridnek szent szekrénye, könyörög érettünk, Mennyország ajtaja, könyörög érettünk, hajnali szép csillag, könyörög érettünk, betegek gyógyítója, könyörög érettünk, bűnösök menedéke, könyörög érettünk, menekültek menedéke, könyörög érettünk, szomorúak vigasztalója, könyörög érettünk, keresztények segítsége, könyörög érettünk, angyalok királynéja, könyörög érettünk, pátriárkák királynéja, könyörög érettünk, proféták királynéja, könyörög érettünk, apostolok királynéja, könyörög érettünk, vértanú királynéja, könyörög érettünk, hitvalló királynéja, könyörög érettünk, Szüzek királynéja, könyörög érettünk, minden szentek királynéja, könyörög érettünk, áteredő bűn nélkül fogantatott királyné, könyörög érettünk, mennybe felvett királyné, könyörög érettünk, szentolvasó királynéja, könyörög érettünk, családok királynéja, könyörög érettünk, béke királynője, könyörög érettünk, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk, könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a Te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által, a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig Monsignor Rui Gouveia, Lisszabon segédpüspöke homiliája következik. Kedves testvéreim a jelenések kápolnájában, kedves Mária Rádió család világszerte, mintegy 90 országban, akik rádión vagy videóközvetítésen keresztül kapcsolódtok hozzánk, ahol minden elkezdődött. 5 évvel ezelőtt pontosan ezen a helyen, ebben a jelenések kápolnájában kezdte meg sugárzását a Mária Rádió Portugáliában. minden Máriával, a rózsafüzérrel és Fatimával kezdődött. Vannak kezdetek, amelyek nem a véletlen művei, és önmagukban is sokat mondóak. Valójában, amikor valamit a szüzanya házában kezdünk el, akkor anyai oltalmát kérjük, és azt mondjuk Istennek, legyen nekem a te akaratod szerint. Az, hogy ma itt vagyunk 5 évvel később, segít megérteni, hogy ez az út nem pusztán technikai vagy intézményi út volt. Ez a hit, az imádság és az isteni gondviselésbe vetett bizalom útja volt. Az, hogy ma itt vagyunk, azt jelenti, hogy megújítjuk ugyanazt a lelkületet, amely 5 évvel ezelőtt élt bennünk, és ezt mondjuk az Isten szülőnek és a mi édesanyánknak, oltalmaz minket, és vezess bennünket mennyei atyánk akaratának útján. Az, hogy ma itt vagyunk, azt is jelenti, hogy újra halljuk Ajkáról azt, amit egykor Luciának mondott, ne csüggedj, én soha nem hagylak el. Az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és az út, amely Istenhez vezet téged. Egy család, amely átöleli a világot. Mint minden az egyházban, mint minden, ami felülről jövő akarat szerint történik, mi sem vagyunk soha egyedül. Ebben a rózsafüzér imádságban a fatimai kegyhelyen mintegy 90 ország kapcsolódik össze, testvérállomásain keresztül az 5 kontinensen elterjedve, sokféle nyelvű, kultúrájú és történelmi hallgatók, akiket mégis ugyanaz a vágy egyesít, imádkozik, és közelebb kerülni Szűz Mária fiához. Úgy gondolom, hogy a Mária Rádió éppen ezt jelenti, nem csupán egy kommunikációs eszközt, hanem egy közösséget, amely egy lelki családba helyez bennünket, amely átlépi a határokat, és sok szívhez eljut, egyre több szívhez. Ebben a májusi hónapban, Mária hónapjában, a portugáliai Mária Rádió Mariatonjának jelmondata ez, a szeretetben van a győzelem. Egyszerű szavak ezek, mégis tele vannak igazsággal. A győzelem, amelyről Fatima beszél, nem a hatalom győzelme, nem az erőé, a kényszeré vagy a megtévesztésé. Ez a szeretet győzelme, egy olyan szereteté, amely összeköti az embereket, amely segít, amely megtérít és vigasztal, amely az ellenségért is imádkozik, amely felemel és megbocsát, amely kiengesztel és hirdeti az örömhírt. Egy olyan szereteté, amely reményt ad, soha nem adja fel, és mindig kész építeni. Egy olyan szereteté, amely megérti, hogy nagyobb öröm adni, mint kapni. Egy olyan szereteté, amely tudja, hogy erősebb a halálnál. Ezt a szeretetet kell hirdetnünk a világnak. Ez volt az üzenet, amelyet a szüzanya erre a földre hozott, és ez volt az az üzenet, amelyet a kis pásztor gyermekek gyermeki tisztaságú szívvel fogadtak be. Egy üzenet, amely kicsinek tűnt, mégis áthatolt az időn, és ma is megérinti a világot. Ez az üzenet áll legközelebb a Mária Rádió szívéhez, és ez bátorítja arra, hogy tovább haladjon előre. A szeretet győzelme. A szeretetben van a győzelem, nem a gyűlöletben, nem az erőszakban, nem a félelemben, hanem a szeretetben. És talán ma ez az üzenet szükségesebb, mint valaha. Olyan korban élünk, amikor sok ember fáradt, megosztott, sebzett, és néha már szavai sincsenek az imádsághoz. Éppen ezért marad a rózsafüzér ennyire időszerű. Amikor imádkozzuk, nem pusztán egy régi állítatot ismételgetünk. Az egész világot Mária kezébe helyezzük. Abban a bizonyosságban, hogy ő azt fiára, Jézusra bízza, aki irántunk való szeretetből legyőzte a halált és él. A Mária Rádió ezért született, hogy hirdesse Jézus halálát és feltámadását, és így Isten szeretetének eszköze legyen a világban, hogy minden órában emlékeztessen bennünket arra, hogy van remény, és nem vagyunk egyedül, hogy van egy édesanyja, akinek szíve értünk dobog, és aki kísér bennünket, hogy Mária szeplőtelen szíve menedék, remény és az út, amely elvezet bennünket a Szent Háromság egy Istenhez. Adja Isten, hogy ez az eszköz, amely Jézus üzenetét közvetíti ma Mária lábainál, megújítsa elköteleződését arra, hogy továbbra is az imádság, a béke, a remény szavát vigye el, oly sok emberhez, oly sok családhoz, a betegekhez, az idősekhez, a fiatalokhoz és mindazokhoz, akik életük értelmét keresik. Ahogy lezárjuk ezt az ima alkalmat, újítsuk meg felajánlásunkat, bízza mindegyikünk szívét a boldogságos Szűz Máriára, és vezessen ő bennünket mindig Jézushoz. A Mária Rádió minden mikrofonja legyen a béke eszköze, legyen minden Máriáé. Totus tuus, Mária, fatimai rózsafüzér királynője, könyörög érettünk. Felajánlás Szűz Máriának. Ó, Szűz Mária édesanyám, egészen felajánlom magam neked, és őszinte odaadásom bizonyítékaként ezen a napon, neked szentelem szemeim, füleim, a számat és a szívemet, egész lényemet fenntartások nélkül. Mivel egészen a tied vagyok, ó, páratlan jóságanyja, emelj fel, védj meg, és oltalmaz engem, mint tulajdonodat, mint azt, aki hozzá tartozik.
2: Amen.
1: Megköszönik a segédpüspök atyának, a Mária Rádió önkénteseinek, munkatársainak, mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy közvetíteni tudjuk ezt a rózsafűzért szerte a nagyvilágban. Most pedig az áldás következik, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Kedves hallgatóink, ezennel véget ért a közös ima alkalmunk. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak. Örülünk, hogy ismét körbeölelhettük a világot imáinkkal. Istennek legyen hála, hogy a technika segítségével ezt megtehettük, és ha fizikailag nem is tudtunk ott lenni, de a mai szép ünnepnapon lélekben mindannyian Fatimában lehettünk. Legközelebbi közös ima alkalmunk, állomásunk Irak lesz, ahol május 22-én, pénteken délután 17 órai kezdettel fogjuk majd a rózsafűzért imádkozni. Ha tehetik, akkor is tartsanak velünk, addig pedig hallgassák a Mária Rádiót, és imádkozzuk a rózsafűzért. Örömmel válaszoljunk a Szűzanya hívására. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzom a nagyváradi stúdióból. Vidikán Lokodi Tündét hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Olyan! Könyörögjünk! Úristen, ki szent fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Add kérünk, hogy szent anyja, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi úrunk által. Amen. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. 19 óra 5 perc van, elkezdődik a mai esti imatarsoly, el is mondom a telefon számokat, melyekre várom hallgatóink szép imáit, verseit, énekeit, 0259 420 555, illetve 0359 420 555, rádiózunk ma is együtt.

És első kedves telefonálónk már is a vonalban van. Halló, halló. Ne kérem, hogy a rádiót tessék lehalkítani, jó? Már csak sikerül-e? Igen. Tessék a rádiót lehalkítani, jó? Mert így nem fogunk tudni beszélni. Igen, köszönöm. Halló. Kedves hallgató, vezette a telefont. Reméljük, hogy vissza tud minket hívni. Köszönöm.

0: még a következő telefonálóval több szerencsénk lesz. Haló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörök, amen!
1: Én is egy imót szeretnék elmondani a szűzanyához.
0: Na, halljuk!
1: Imó a Szűz Máriához. Ha valami faj, nekem panaszkodom, kinek mondhatnám, hallgass meg, édes szűzanyám, nehéz óráim van, adj nekem erőt, hiszen virusztól sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös oltalmat talál, a benned bízónknak nem fáj a halál. Tőled távozóknak bánatunk soha nincs, aki arra kérne, Mária segíts. Hozzád imádkozok, árlak, anyánk vagy, akinek jóság végtelen nagy. Téged dicsérni nem szűnik meg a szám, emelj magadhoz, édes szűzanyám, amen.
0: Nagyon szépen köszönjük, kitől hallottuk ezt a szép verset, és honnan telefonál nekünk?
1: Erzsébet Gyimesből.
0: Jóisten, tartsa meg, kedves Erzsébet, hívja minket máskor is. Áldott szép estét!

0: is egy újabb gyöngyszemmel gazdagodunk. Haló, haló.
1: Haló, Mária Rádió?
0: Igen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. A Mária Rádiót. Sok-sok éven keresztül legyen holnap, mit hallgassunk. A Vésigvársit szeretném beolvasni. Jó lesz?
0: Természetesen.
1: Tetszik-e hallani?
0: Igen, tökéletesen halljuk Önt.
1: Jó, köszönöm szépen. A Vésigvársit. Eljött már a vénység napja, ó, csak minket meg ne kapna. Ó, te csúnya, te szegény vagy. Egyenesből förgét, görbét faragsz. Szép orcáját elcsúfítod, hallás-látás nélkül hagyod. A fogait is kirontod, nehogy harapjon nagyot. A vénnek már esze sincs, amit talál, drága kincs. Így már aztán semmi lett, apró dermed párja lett. Gyermekeim megutálják, hogy meghalljon, csak azt várják. A beteg számba se veszik, hamar meghalljon, csak azt lesik. És ha meghalt, a harangok is csak azt tudják, húzzatok csak neki kurtát. Alapigét a pap sem mond, minek mondjon, úgyis én volt. Ha vagyon van, tépik, műzik, egyik a más meggyűlölik. Ha nincs vagyon, van békesség. Nem kell összebékeltessék. A temetnek nincsen sírás, van ott egyéb evésivás. Esznek, isznak mi mellettünk, abból, amit mi kerestünk. Költsük állhat egészségben, amit kerestünk életünkben. Ne legyen, amit elosztanak, békességben maradjanak. Tudom, a vént utáljátok, de kerül sor még rátok. Ti féltek majd vénséget, adja vénnek tisztességet, ne csupod le a vént. Köszönöm szépen, hogy bejutottam Erdélyből voltam. Éva.
0: Kedves Éva, nagyon szépen köszönjük, jó Isten áldja meg, és további szép estét kívánunk. 0259 420 555, illetve 0359 420 555, várom hallgatóink hívásait.

0: újabb telefonáló a vonalban. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntöm nagy szeretettel.
1: Mária Rádió.
0: Természetesen. Hallgatjuk.
1: Halló.
0: Tessék mondani.
1: Jaj, bocsásson meg, olyan rosszul hallott.
0: Semmi gond.
1: Elnézést kérek. Szeretnék a jó anyáknak imádságként. Mondhatom?
0: Természetesen igen.
1: Rendezd el, Istenem, minden dolgomat. Őrizd minden bajtól a kis családomat. Tőled kaptam őket, te légy vigaszunk. El ne veszten egy sem, légy jó pásztorunk. Rendezd el, Istenem, sajgó szívemet. El ne veszítsem soha tégedet. Hitem örök mécse, ki ne aludjék, mint húsvéti gyertya, világosodjék. Családom tagjaik életükön át lángomról gyújthassák hitük gyertyáját. Életünk útjait az ragyogja be. Te légy szívünkbe, élők Istenem. Rendezd el, Istenem, hajszolt életünk, szeretet Istene, lelket adj nekünk. Lelket, mely mindenben rád hagyatkozik, téged el nem felejt, benned mindenkor megmutatkozik. Mint a szent misében most fölajánlom, kenyerem és borom az egész kis családom. Családom főpapja, te vagy Jézusom. Egyesíts magaddal, kicsim és nagyom. Rendezd el, Istenem, üdvösségünket. Irgalmat pótolja gyöngeségünket. Másban én nyugtomat úgysem találom. Életem és halálom, irgalmas Jézus, neked ajánlom. Köszönöm, hogy bejutottam. Mária voltam Szatmár Németiből.
0: Kedves Mária, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket, Jóisten segítse meg, és hát hívja minket máskor is, jó?
1: Köszönöm tisztelettel, majd igyekszem.
0: Jóisten tartsa meg, további szép estét kívánunk.

0: És már is egy újabb telefonáló. Halló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsetessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Sik Sándornak egy versét szeretném elmondani. A címe Mi hárman. Bús téli dombon állok egyedül, a völgyön tél halotti fájtla ül. Csontigverő szél hófelhőt kavar, vadul örvénylik néma hóvihar. Sehol egy ember, sehol semmi nesz. Minden a hó hideg fájklába vesz. Amere pillant könnyező szemem, fehérség, néma, holt, reménytelen. Hótorlaszon túl, télviharon át, egymást gyilkolja egy bódult világ. Embervér áraszt földet, óceánt, égen földön a sors ekélye szánt. Veszett viharban, őrült tengeren, pici zöld sziget, ez az én helyem. Itt vér, vihar elsimul hangtalan, mert szívemben Krisztus békéje van. Ezen a dombon itt hárman vagyunk, és egymás mellől el nem mozdulunk. Az egyik én, ki ide küldetett, felhők között mutatni kék eget. A másik ő, a lelkem jobb fele, itt is velem jár, mint én ő vele. A harmadik az Úr Jézus velünk, ki összefogta két meleg kezünk, és őrjönkhetnek minden viharok, mi hármunk szeme szótlan mosolyog, de nem kacagva, némán, csendesen, belülről, mélyről és rejtelmesen, és e mosolyban meghal minden átok, s belénk öleljük a szegény világ. Köszönöm szépen, Attila, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, további szép estét.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Igen, élő adásban van. Igen.
1: Én vagyok a vonalban.
0: Természetesen.
1: Egy éneket szeretnék elénekelni, Mária éneket.
0: Na, halljuk.
1: Szabad-e?
0: Természetesen, igen.
1: Régi,

0: Köszönöm szépen.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönöm. Kitől hallottuk ezt a szép éneket?
2: Kitől hallottak
0: szépen? Aranka vagyok, Lövétérő.
1: Kedves Aranka, ki az, aki sugott ön mögött?
0: A férjem van.
1: No, tessenek elővenni akkor egy jó pohár bort, és meginni együtt, jó?
0: Jó, köszönjük szépen.
1: Az ilyen jó együtt dolgozást meg kell koronázni, jó?
2: Viszont kivárjuk.
1: Jó, Isten tartsa meg magukat, minden jót.

0: Ugye a telefonáló, halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: László Margit néni vagyok, Csíkszeredából.
0: Köszöntjük.
1: Szeretnék olvasni egy imádatot.
0: Na, halljuk.
1: Zaklatott vagyok, Uram. Nézd rám, Uram, nézd rám, mert erőm elhagyott, és leestem, mint egy őszipa levél az út szélén. Nézd rám, Uram, zaklatott lelkem, és nem tudom felemelni szegény szárnyaimat. Gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg, mert összetört szívem, testem pedig romhalmaz. Közeledj felé, Uram, mint az izgalmas szamaritánus, és köszönve sebeimet, kapod gyöngeségeddel, és izgalmaddal szegény sebeimet, vigyél magaddal, ne hagyj az út mentén, mert az az Úrin visszatér meg. Kérdezzék, Úr Jézus Krisztus, valamit néni voltam.
0: Jóisten, tartsa meg Margit néni. És köszönjük, hogy velünk rádiózik ma este is.

újabb telefonálva a vonal túlsó végén. Haló! Igen, a kedves hallgatom, valamilyen gombot megnyomod, de reméljük, hogy még van ideje visszahívni minket.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Mi szépes ég a Jézusnak?
0: Mindenre kell menni.
1: Ima a szűzanyához. E szép napnak alkonyán hozzád jöttünk, anyánk. Szent fiadnak oltáránál elvégeztük imánk. Most se hozzád fohászkodunk, áldott édesanyánk. Jár közben, hogy teljesüljön Szent fiadnál imánk. Mennyországnak királynéja, boldogságos anya, jóságodnak szerelmében nézd a fáradtakra. Ha feljön az égboltozat ragyogó csillaga, hálaadó Szent imával térünk nyugovóra. Rózsafűzér királynője, boldogságos Szent fűz, rózsafűzér aranylánca, amely te hozzád fűz. Ha majd egyszer én nekem is eljön a végóra, rózsafűzér virágait hízd a koporcsomra. Amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Nagyon szépen köszönöm én is. Egy nevet kérnék szépen is, hogy honnan telefonál.
1: Kisnéi Keserűből.
0: Jó Isten tartsa meg, üdvözlök a keserői hallgatókat nagy szeretettel.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenek, amen.
0: Egy imát kell olvasni.
1: Na, halljuk.
0: Egy anya imája gyermekéért. Az imádság mély és áhítatos csendjében jövök hozzád, Uram, kórdusan szegényen. Hozzád a jóság és irgalmas Istenéhez, mert te vagy reményem, Istenem és mindenem. Istenem, hallgass meg az én imádságom, sem ég, sem föld nem zárhat el tőled, mert hiszem a csillagokon is túlra ölemel. Anya sorsa az enyém ezen a világon, gondjaimat te hozzád dokogva kiáltom, és rendületemű vallom és hiszem, hogy meghallgatsz engem, hatalmas Istenet. Uram, csak te benned bízok mélyen, mélyen hinni is tudok, és úgy sírok, ahogy csak anyák tudnak sírni. Istenem, te tudod, milyen az anyai szív, gyermekes orszáért, mennyit fáj, mennyit sír. Mert nélkülük nem teljes az én boldogságom. Ó, irgalmas Istenem, hallgass meg az én imádságom. Az, hogy a bűnálmából ők is ébredjenek, bűnbánó szívekkel te hozzá térjenek. Ugye te megadod ezt az örömet még nekem, te biztos régem, drága menedékem, és az én megforró esdő kívánságom, Uram, tédre omolva kérlek, el fog jönni az a nap, hogy már nem élek, de amíg lesz kép, összetett kép, kulcsolt kép, ezen a világon, könnyestem, meg föl az égre még, s fájó anyai szív a világon, addig ezekkel téged, addig ostromol téged, mindig az én imádságom. Jézusom, szeretlek és bízom benned, hogy meglátom egyszer a mennybe gyermekeim, amen.
1: Nagyon szépen köszönjük. Kitől hallottuk ezt a szép verset? Imád. És honnan tetszik telefonálni? Még egyszer tessék mondani, mert nem hallottuk.
0: Szovátáról.
1: Köszönjük szépen. Üdvözlők a szovátai hallgatókat. Nagy-nagy szeretettel további szép estét kívánunk.

Ha pedig nincs, akkor én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, Ima Tarsolya, legközelebb majd jövő héten jelentkezünk. De ne szaladjunk, annyira előre nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Itt a Mária Rádióban hamarosan az esti mesét hallgathatják kicsik és nagyok, majd a Zsolozsma esti dicséretét végezzük. Véres Judit Mária, kedves önkéntesünk, rövid műsora a mindennapunk ajándék Istentől jelentkezik néhány perccel 8 óra előtt, amikor is majd 8 órától a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból közvetítjük majd a ma esti gyönyörű szentségimádást. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a Béke Rózsa fűzér imája lesz hallható. Tibor atya várja a kedves hallgatókat, majd 21 óra 25 perctől meghallgatjuk című műsorával. A Zsolozsma kompletórium imáit végezzük 10:30-tól, majd Kertész Mária és Tibor Fészekmenek című műsora következik. Adásunkat 23 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió híreivel és az esti imádságokkal zárjuk. Holnap 14-e, szép ünnepünk, Urunk mennybe menetele, áldozó csütörtök ünnepén 3 szentmisét is közvetítünk. A reggeli szentmisét 8 órától közvetítjük majd a Csíksomlyói Kegytemplomból. Holnap déli 1 órától Nyárád remetéről közvetítünk majd búcsús szentmisét, és holnap este 6 órától majd Déváról lesz szentmise közvetítés. Már is fejlő kedves nagyváradi önkénteseink, hallgatóink figyelmét arra, hogy pénteken délelőtt 10 órára

Várjuk önöket, várunk titeket a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomba, ahonnan majd a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmisét közvetítjük, tehát várunk titeket, várjuk önöket a Szent József telepi templomba ide Nagyváradra, Nagyváradon pénteken délelőtt 10 órára. Nem is maradt hátra, mint az, hogy megköszönjem önöknek azt, hogy egész nap velünk tartottak. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót a nap hátralévő részében. A nagyváradi stúdióból búcsúzik önöktől Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép az estéjük, amilyennek csak szeretnék.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kedves gyerekek, Bodor Andrea vagyok, a mai mesénk címe az elásott pénz. Vásárba indult három kereskedő, rengeteg nagy erdőn kellett átmenniük, s amint mentek, mendegértek, rájuk esteledett. Hiszen ha csak rájuk esteledett volna, olyan sűrű, vastag sötétség ereszkedett le, hogy fejszét lehetett volna rája akasztani. Persze, hogy nem látták egymást, s egyszerre csak azon vette észre magát az egyik kereskedő, hogy egymaga tapogatódzik a vaksötétségben, a másik kettő Isten tudja, hová merre kalandozott el mellőle. Na most mit csináljon szegény feje? Sok pénz volt nála, félt, hát ha rablókkal találkozik, s mind azon tűnődött, hová rejthetni el a pénzt. Végre kivirradott, csak hamar ki is jutott az erdőből, s egy rétre ért, ott jól körülnézett, s mert hogy közel-távol embert, de még házat sem látott, nagy hirtelen gödröt ásott, s a pénzt abba elrejtettem. Hiszen igaz, hogy ő senkit sem látott, de azért volt ott ám a rét gazdája, egy nagy szénabogja mögül este, hogy mit csinál a kereskedő. S amint ez jó messzire távolodott a betemetett gödörtől, azonnal odament, s a pénzt kiásta. Bezzeg, hogy mikor a kereskedő visszatért, hűlt helyét találta a pénznek. Hely, sírt, ritt a kereskedő, hogy most már ő mit csináljon. Lám-lám, kesergett magában, senki lélek nem látta, mikor a pénzt elrejtettem, s mégis ellopták a pénzemet. Gondolt erre, gondolt arra, hogy s mint tudná visszaszerezni a pénzét, s végül abban állapodott meg, hogy elmegy a királyhoz, aki bölcs is, igazságos is, és elpanaszolja neki az ő nagy búját, baját. Meghallgatta a király a kereskedő panaszát, és aztán azt mondta neki, először is tudakolt meg, fiam, hogy kié a rét, ahol a pénzedet elrejtetted. Aztán menj hozzá, s mondjad neki. Kedves atyám, fia, én igen sok pénzzel indultam útnak, s abbéli félelmemben, hogy elrabolják tőlem, elástam, de a pénz nagyobb része még nálam van. Most azon tűnődöm, hova ássam el a nálam lévő pénzt? A többi mellé vagy más helyre? Vagy tán egy megbízható embernek adjam át? Te csak tedd azt, amit a rét gazdája tanácsol. A kereskedő megfogadta a király tanácsát, elment a rét gazdájához, s szóról-szóra ismételte a király szavait. Igen egyszerű a dolog, mondotta a gazda. Minek rejtenéd két helyre a pénzedet? Legjobb, ha mind egy helyre rejted. Persze a gazda azt hitte, hogy a kereskedőnek sejtelme sincs a lopásról, s úgy okoskodott, hogy majd ezt a pénzt is kiássa. Míg a kereskedő pihent, azaz, hogy úgy tett, mintha pihent volna, térült, fordult a hamis gazda, a lopott pénzt visszatette a helyére, hogy a kereskedő észre ne vegye a lopást, aztán megvárta szép, nyugodalmasan, míg a kereskedő eltávozik, ment egyenest a gödörhöz, hogy a rengeteg sok pénzt megkaparintsa. Hely, uram teremtőm, leesett az állas, hogy lefittyent az óra gazduramnak, mikor egy nagy üres gödörnél egyebet sem látott. Hát ez így éppen jó volt, ahogy volt. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: önkéntes rendezőket várnak a Csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Jézus megváltás kódfeje, akit szeretve szomjazunk, világteremtő Istene, idők teljén kiföldre szállsz.
1: Miért vitt rá végtelen kegyed, hogy vétkeink terhét viseld, vállalva szörnyű kínhalált, örök halálból, hogy kiments?
0: Az alvilágnak zárait letörve mentesz foglyokat, s elfoglalod, mint hős vezér, Atyádnak jobbján trónodat.
1: Irgalmasságod rávegyen, hogy győzzél bűneink felett, bocsáss meg, s vágyunk teljesítsd, hadd lássuk áldott színedet.
0: Te benned lejjük örömünk, mert nagy jutalmunk is te vagy, dicsőségünk benned legyen, most és örökre szüntelen. Amen. Amen. Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Alleluja. Dicsérjétek Isten szolgái, dicsérjétek az Úr nevét.
1: Áldott legyen az Úr neve, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsértessék az Úr neve, napkelettől napnyugatig.
1: Fölséges az Isten minden nép fölött, dicsősége magasabb az egeknél.
0: Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, kinek magasságokban áll a trónja, és onnan tekint alá égre és földre.
1: Az elhagyatottat a porból magához vonja, fölemeli a szegényt a sárból,
0: hogy odaültesse a gazdagok közé, népének gazdagjai közé.
1: S aki gyermek nélkül élt házában, azt gyermekek boldog anyjává teszi.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Alleluja.
1: Urunk Jézus, miután szólt tanítványaihoz, fölment a mennybe, és elfoglalta helyét az Isten jobbján. Alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek.
0: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Urunk Jézus, miután szólt tanítványaihoz, fölment a mennybe, és elfoglalta helyét az Isten jobbján. Alleluja.
0: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Úrunk Istenünk,
1: aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol.
0: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
1: Jutalmazd meg szolgáidat, a prófétákat és a szenteket, nevet tisztelőit, a kicsinyeket és a nagyokat.
0: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
1: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt.
0: Legyőzték őt a bárány vérével és tanúságuk igéjével.
1: Még életüket sem kímélték, mint halálig.
0: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből, az emberfia, aki a mennyben van. Alleluja.
1: A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, így kegyelemből kaptátok a megváltást. Jézus Krisztusban feltámasztott minket, és maga mellé ültetett a mennyben.
0: Újjongással vonult be Isten, alleluja, alleluja.
1: Újjongással vonult be Isten, alleluja, alleluja.
0: Fölment az Úr harsona szóval.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Újjongással vonult be Isten, alleluja, alleluja.
0: Atyám, kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál. Most értük, könyörgök, nem a világért, mert én visszatérek hozzád. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Atyám, kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket nekem adtál. Most értük, könyörgök, nem a világért, mert én visszatérek hozzád. Alleluja.
0: Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül.
1: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
0: Dicsőség királya, te gyarló emberségünket mennybe meneteleddel égi dicsőségbe emelted.
1: Vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét.
0: Te a szeretet útján jöttél le közénk.
1: Engedd, hogy mi is ezen az úton járva eljussunk hozzád.
0: Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol.
1: Ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled.
0: Te megdicsőülve a mennybe mentél.
1: Add, hogy lélekben már most veled legyünk.
0: Téged, igaz Istenünket, egykor, mint bíránkat várunk.
1: Add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Várjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Másoktól semmit meg nem tagadni, magunk számára semmit nem követelni. Ez az élet szentség útja.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. A zenei szolgálatot pedig a mai estén a Fénysugár együttest látja el. Tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Áldott légy, Urunk, mert oly csodálatosan, és mégis oly egyszerűen, és oly elérhetően itt vagy közöttünk az oltári szentségben. Áldott légy, Urunk, mert te megtörted a gonosz hatalmát, és elvetted a halál fullánkját. Köszönöm, Uram, hogy mindig jöhetünk hozzád, és úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. És köszönöm, hogy imádhatunk és áldhatunk. Áldhatunk azért, mert legyőzted a bűnt és a halált. Köszönöm, Uram, hogy örök boldogságra hívsz minket, és vágysz a mi szíveink után, vágysz arra, hogy a bűn és a halál fölött aratott győzelmed ne legyen hiába való a mi életünkben. Áldott légy, Urunk, mert itt, a te élő jelenlétedben, egy akaraton megvallhatjuk, hogy neked hatalmad van a világban oly divatos halálkultusz és halálkultúrája fölött, hogy neked hatalmad van minden önmegvalósító és önmegváltó tanok és praktikák fölött, amelyek az örök kárhozatra vezetnek. Áldott légy, mert néged adatott minden hatalom a mennyben, a földön és az alvilágban, és néked adatott minden divatos és elterjedt tran és praktika fölött. Köszönöm, Uram, hogy az én családomban is és az én életemben is megtörted a halál istenének hatalmát, és ez örök érvényű. Köszönöm, Uram, hogy megvallhatjuk a te hatalmadat azon gyermekeid életében, élete fölött is, akik oly sokszor szenvednek az öngyilkosság kísértésétől. Köszönjük, hogy neked van hatalmad az ő életük fölött. Hála, áldás és dicsőség neked most is, mindörökké. Amen.

Ne nyugtalankodjék a szívetek, mondad a tanítványoknak, hisz atyám házában sok hely van. Elmegyek és helyet készítek nektek. És a helyet készítettem, eljövök. Uram Jézus Krisztus, a tanítványok nem értették, hogy miről beszélsz, hiszen maga Fülöp meg is kérdezte, mert azt mondta, hogy nem ismeri az utat. És mi sem ismerjük, Uram, sem az utat, sem azt, hogy atyád házába, ami atyánk házában sok hely van, és minnyájunk számára helyet készítettél, te az élő Isten fia. Bocsáss meg, Uram, hogyha nem az odafönt valókra tereljük a figyelmünket, még mindig a világi dolgok fontosabbak a mi életünkben, mint az a hely, az a csodálatos hely, amit készítettél számunkra. Bocsáss meg, Uram, hogy nem tartjuk magunkat kiváltságosnak, hogy te az Isten fia, személyesen gondoskodsz rólunk, hogy az atyához jussunk, és ezért mindent megtettél. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük, hogy felnyitod a mi szemünket, és megnyitod a mi szívünket, hogy azt a helyet vágyjuk, és akarjuk átvenni. Nem kell kiharcolnunk, csak át kell vennünk. Taníts meg minket, Uram, a mennyeiekre figyelni, a maradandó értékekre figyelni. Köszönjük, Urunk, hogy te felmentél az atyához, és azt mondta tanítványaidnak, és mondod nekünk is, hogy te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amely biztos célba vezet, amelyen nem lehet eltévedni. Te vagy az az igazság, ami felülír minden világi igazságot, vagy vélt igazságot. És te vagy az az élet, amelyre az Atya megálmodott és megteremtett. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy itt vagy jelen, és vezetsz bennünket a legjobb helyre, hogy ott, ahol te vagy, mi is ott legyünk, és a mi életünk benned és általad teljes élet legyen. Köszönjük neked ezt, Urunk. Légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen.

hálás szívvel térdelek most itt előtted, Uram Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy itt vagy. Csodálatos oltári szentségben. Uram, te feltámadásod után a tieid között maradtál, bátorítottad és buzdítottad tanítványaidat. Még velük is étkeztél. Majd Betánia közelében áldást adtál mindannyiukra, és fölmentél a mennybe. Uram, te szeretetből, ami megváltásunkra jöttél közénk, tanítottál szavaiddal, tanítottál tetteiddel, nem ítélted el a bűnöst, hanem bűnbocsánatot hirdettél, és minden embert meghívtál a te követésedre. Uram, bocsáss meg nekünk, ha ezt nem tudjuk úgy tenni, mint ahogy azt szeretnéd. Bocsáss meg nekünk, ha botladozunk, de kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és segíts, hogy valóban el tudjuk foglalni azt a helyet, amit a számunkra készítettél a mennyei dicsőségben. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy arra hívtál minket. És azért maradtál itt köztünk, az oltári szentségben, hogy megismerjük az Atyát, és hogy be tudjuk fogadni az ő igazságát, az ő szeretetét, és az ő békéjét. Uram Jézusom, te látod, és te tudod, hogy mennyi idő telt el, addig, amíg elhittem és elfogadtam, hogy te itt jelen vagy, hogy köztünk maradtál, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Bocsáss meg nekem minden hitetlenségemet, minden kételkedésemet. Amikor nem tudtam elhinni és elfogadni, hogy te itt vagy és jelen vagy, és kiárasztod a te szeretetedet, a te békédet, hogy elárasztasz minket tetőtől talpig. Mindazzal, Uram, amire vágyik a mi szívünk, a mi lelkünk. Köszönöm, Uram, hogy átjársz minket, minden jelenlevőt és minden hallgatót, Uram. Köszönöm, oly sokszor megtapasztalhatjuk gyógyulásainkat, szabadulásainkat. Mindenért hálát adunk neked, Uram. És köszönjük, hogy nem csak elküldted a te szent lelkedet, és nem hagytál árván, hanem te is itt vagy köztünk. Köszönöm, hogy te tartasz, és te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedre. Vágyjunk arra, hogy keressünk téged. Hogy ide tudjunk hozni, és hozzá tudjunk vezetni mindazokat, akiket ránk bíztál, akik mellé rendeltél, bármilyen nehéz lenne, Uram. Köszönjük, hogy ha mi nem is vagyunk képesek rá, de neked van hatalmad fölöttük, hogy mi eszközeid legyünk. Úgy, ahogy megváltoztattad a mi életünket, úgy változtass meg, Uram, azokat is, akikhez küldesz és küldtél. Amen. Amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, te vagy minden kincsem, mert semmim sincs, amit nem kaptam volna kegyelemből, amit nem kaptam volna tőled. Mindenem, amin van, az tőled származik. Köszönöm, Uram, hogy minden jó, amin van az életemben, az tőled való. Köszönöm, Uram, hogy meghívtál minket, hogy a te utadon és a te jelenlétedben éljünk, mert valóban, Uram, te vagy az, aki átformáltad és átformálod a mi életünket. Te vagy az, aki mennyeivé tetted és teszed a mi életünket. Hisz te mondottad, hogy azért jöttél, hogy ör életünk legyen, és az bőségben legyen. Hogy örömünk legyen, és az teljes legyen. Köszönjük, Uram, hogy te vállaltad a földi életet, vállaltad a keresztet, hogy megválts minket minden bűntől, hogy örök életet ajándékoz nekünk, de úgy, ahogy mondottad, nem csak az örök életet, hanem már itt a földön át tudjuk venni azt a mennyeit, amit te szántál nekünk. Kérlek, Uram, bocsáss meg nekünk, hogy nem tudjuk átvenni, nem is tudjuk még, mit jelent ez a mennyei, hogy milyen az, hogy a te jelenlétedben éljünk. Jöjj segítségünkre is, tisztítsd meg teljesen a mi szívünket, lelkünket, elménket, hogy mindig vágyjunk veled élni, mindig vágyjunk ebben a mennyei életben élni, a te békédben, a te szeretetedben, a te örömödben. És kérve kérlek, Uram, formálj minket, hogy át tudjuk adni, hogy tükrözni tudjuk, hogy megkívántassuk másokkal is ezt az életet, hogy ne a bűnben, ne a gyötrelemben, a fájdalomban, a kínban éljenek, ne a világ csillogásától, családtagoktól, barátoktól, szerettektől várják a mennyei boldogságot, a világi boldogságot, hanem valóban felismerjék, felismerjük és elfogadjuk azt a mennyei életet, amelyért te az életedet adtad. Légy áldott ezért most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszönöm, Jézusom, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Köszönöm, hogy az ígéreted, hogy veletek maradok a világ végéig, szemtanúja lehetek, és érhetek ennek az ígéretednek a hitében. Köszönöm, Jézusom, hogy a világ forgatagából megállva elcsendesedhetek itt előtted, erőt meríthetek abból a kegyelemből, amit te adsz az oltári szentségen keresztül. Hálát adok azért, hogy jelen vagy, és kiárasztod kegyelmedet az életünkre. Hálát adok azért, hogy tanulhatok tőled. Tanulhatom az egyszerűség, a tisztaság, a tisztánlátás kegyelmét. Köszönöm, hogy megállhatok, és abból a békességből meríthetek, amit csak te adhatsz. Hálát adok azért a csendért, amit itt megtalálhatok. És köszönöm, hogy nem másban, világi dolgokban és emberektől várom ezt a csendet és a békességet. Köszönöm, hogy ezt csak te adhatod nekem. Drága Jézusom, előtt behozok minden olyan testvéremet és körülöttünk lévő embereket, akik nem látnak még téged, nem ismerik a benned levő erőt, akik nem ismerték fel azt, hogy te lehetsz a forrás az életükben. Add, hogy meglássanak téged, hogy belőled merítsenek erőt. Előtt behozom a családtagjainkat, a munkaközösségeinket. Előtt behozom azokat az embereket, akiknek a figyelmét minden más egyéb eltereli, hogy észrevegyenek téged. Köszönöm, hogy te türelemmel vagy irántunk, és vársz, és megáldasz minket. Amen.

áldalak és magasztallak, Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel térdelek itt előtted, megköszönve, hogy közben jársz értünk az atyánál, hogy nekünk életünk legyen, és az bőségben legyen. És van, akihez imádkozzunk. Minden helyzetben, minden körülményben. Csak mindig rád kell figyeljünk, Jézus Krisztus. Én mindent köszönök az életünkben, amit adtál, és amit adni fogsz is. Hálás szívvel vagyok. Mindig, Uram, de kérlek, segíts, hogy mindenki tapasztalja meg, hogy igenis, te vagy a gyógyító, te vagy a szabadító. Te vagy a közbenjáró az atyánál, mindenkiért. És hogyha ezt mindenki rád figyel, és ezt megtapasztalja, és rálép a te utadra, Uram, akkor minden könnyen megy. Látod, ez a sok betegség, ami van. Kérnek, imádkoznak, Uram, de nem ismernek 100%-ba. Kérlek, Jézus Krisztus, légy mindenkivel, de most főleg a betegekkel. Én most a szívembe egy erős beteg szomszédnénit hoztam. Tudom, Uram, hogy nálad kap. Hozzád kell forduljon, mert távol van tőled, Uram. És azt is tudom, hogy nagyon szereted, Uram. Mindent hálás szívvel köszönök. Oly sokan vannak, Uram, akik még nem ismernek, de kérlek, segíts, hogy olyan helyekre tudjunk menni, és tudjanak menni, akik téged ismernek, hogy világosságot vigyenek az ők szívükbe, egy gyertyafényt, hogy általuk ismerjenek meg, és hozzád forduljanak. Ne kapkodjanak fűhöz, fához, Uram. Áldalak, légy áldva és dicsőítve ezért, most és mindörökké. Amen.

Áldott légy, drága Jézus Krisztus, itt az legméltóságosabb oltári szentségben. Itt vagyunk, Uram, a Te nevedbe összegyűlve, és Téged áldunk, és magasztalunk, és dicsérünk, és imádunk, hisz vágyat ültettél a szívembe, Uram, mindezért áldott légy a Te irgalmadért, a Te szeretetedért. Áldott légy, Uram, a Te türelmedért, amivel irántunk vagy. Áldott légy, Uram, a mennyben is, áldott légy a földön. Hisz a mennybe mentél, Uram, értünk, hogy elküld nekünk a Szent Lelket, ami életünk vezérfonala, Uram, ami irányít bennünket, hogyha hagyjuk. De bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy sokszor nem ráfigyelünk, sokan nem is ismerjük, ezért kérünk Téged, hogy munkálkodj a mi életünkbe, Uram, hogy valóban megismerjünk Téged Szent Lelked által, hogy a mi életünket, Uram, az ő irányítása alatt töltsük napjainkat. Uram, hogy meglássuk, hogy mi az, ami neked kedves, hogy Téged kövessünk. Hisz már itt a földön, Uram, megtapasztalhassuk a boldogságot, hogyha valóban mindent félretesszük, és Téged teszünk első helyre. Add, Uram, nekünk igaz bűnbánatot, hogy valóban megtisztíthassuk a mi szívünket, Uram, és Téged első helyre téve majdan elfoglalhassuk azt a helyet, amit számunkra a mennyben elfoglaltál és félretettél. Köszönjük, Urunk, ezt a lehetőséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy ennyi sok jóval ellátsz bennünket, Uram. Kérünk Téged, hogy nyisd meg a mi elménket, nyisd meg a mi szívünket, hogy valóban befogadjuk. Áldott legyen a Te szent neved, áldott légy Úr Jézus Krisztus a mennyben, és áldott légy itt a földön is. Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből, alleluja.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen, alleluja.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás

Kedves hallgataink, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, amikor is imádságra hívtuk Önöket, Szentség imádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. A zenei szolgálatot a mai estén a Fénysugár együttes látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, ha tehetik, válasszák a nap hátralévő részében is társukul a Mária Rádiót. Viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk!

0: Az Atya, a Fiú, élek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Isten áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Erre kérlek, Uram, téged alázatos könyörgéssel. Add, hogy a nép, melyet a sorstenger habjai dobáltak, ne tudja soha, mi a hontalanság, a könny és a bánat. Gyűjtsd össze, népem, a te kegyelmes szárnyaid alatt. Add, hogy annyi csapás után végre nyugalmat találjanak. Adj új szívet keblünkbe, mely örökké csak értedék, hogy te légy minden mindenekben, te légy a mindenség. Add, hogy legyen végre testvér magyar a magyarnak. Add, hogy köszönjön meg mindent az őt védő karnak. Add, hogy a hit lánca tartsa egybe széttépet hazánkat. Ó, kérlek, Uram, hallgass meg a mi alázatos imánkat. Hiszem és vallom, hogy te vagy minden lélek gondviselője, hiszem, hogy csak te vagy minden emberi szív ismerője. Vizsgáld meg hát, és ha kell, tisztítsd meg szívünket. Kérünk, Urunk, tartsd meg, s tedd egyé nemzetünket.
1: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: mennyei atyánk. Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott

0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdély Máre Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm minden kedves Máre Rádió hallgatót a mai műsoromban. Szeretnék beszélni egy picit a szűzanya tiszteletének az indító okairól, majd megnézzük, hogy mit is jelent, hogyan kell tisztelni a szűzanyát, a Loretói litániáról általában, majd különösen azoknak a mélyebb értelmezését fogjuk venni. Tehát tudom, és mindenki tudja, hogy nagyon-nagyon szereti a magyar nép a szűzanyát, hogy nagy bizalmat helyezel belé, és hogy nagyobb tiszteletet tanúsítasz iránta, mint az összes angyalok és szentek iránt. És egészen helyesen cselekszel, mert hogy Szent Efrém szavaival éljek, idézem, Mária valóban hatalmas és jóságos, magasztosabb, mint az összes angyalok, tisztább, mint a napnak sugarai, tiszteletre méltóbb, mint a kerubok, szentebb, mint a szeráfok, hasonlíthatatlanul dicsőségesebb, mint a mennyországnak összes karai. Hogy azonban Máriához való ájtatosságod lehetőleg még bensőbb, és iránta való bizalmad még elevenebb legyen, néhány indító okot szeretnék neked itt most felsorolni. Elsősorban fontold meg mindenek előtt Máriának a méltóságát. Nagy méltósággal bírnak a földi uralkodók, mert alattvalóik milliói hódolnak nekik, a legmélyebb tisztelettel közelednek hozzájuk, és azon iparkodnak, hogy parancsaikat teljesítsék. De ezeknél magasabban állnak a szentek, mert az ő dicséretük az egész világon hangzik, és Isten maga is számtalan csoda által dicsőíti meg őket. Az angyaloknak, különösen a kerubok és szeráfoknak még magasabb a méltóságuk, mert ők állanak az Isten trónjához legközelebb, és az ő végtelen szentségének és felségének a képe, ő bennük fejeződik ki a legtökéletesebben. De Mária több, majdnem azt mondhatnánk, végtelenül több, mint a világnak összes uralkodói, mint az összes angyalok és szentek, és miért? Mert ő Istennek anyja.

az emberek és angyalok minden magasztosságuk mellett is csak szolgái az Istennek, és ezt az egész örökké valóságon nem vihetik magasabbra. Mária pedig az, aki az Isten fiát, az ég és föld urát szülte. Egyedül ő mondhatja Jézus Krisztusnak, te az én fiam vagy, én vagyok a te anyád. Tekints föl a szeráfokra, és meg fogod látni, hogy mindaz, ami nagyobb, mégis kisebb, mint a szűz, kit senki sem múl fölül, csak az, aki őt teremtette. Másodszor fontold meg Máriának a szentségét. Máriának, mint Isten anyjának a legmagasabb méltósága van, nem illik tehát hozzá közönséges szentség. Méltóságban és szentségben az összes szenteket fölül kell múlnia, és ez így is van. Az összes szentek kivétel nélkül az eredeti bűnnel voltak beszennyezve. Mária azonban, mint tévmentes hitünk tanítja, Isten különös kegyelme folytán az eredeti bűntől tisztán maradt. A szentek mind, még azok is, akik a keresztségi ártatlanságot magukkal vitték a sírba, követtek el némi vétket, de Mária ebben is kivétel. A bűnnek legcsekélyebb lehellete sem homályosítja be, angyaltiszta lelkének tükrét, s azért őrá vonatkoznak a Szentléleknek ezek a szavai, hogy egészen szép vagy, Mária. A boldogságos szűznek az erényei. Ő az összes erényeket egyesíti magában, és mindegyik a legmagasabb fokban van meg benne. Ami kiválóság csak valaha egy szentnek tulajdona volt, mondja Villanovai Szent Tamás, az Máriában is megvan. Megvan benne Jobnak türelme, Mózes szelítsége, Ábrahám hite, József tisztasága, Dávid alázatossága, Salamon bölcsessége, Illés buzgósága. Megvan benne a szüzek tisztasága, a vértanúk erőssége, a hitvallók ájtatossága, a tanítók bölcsessége, a remeték világ megvetése, szóval megvan benne a Szentléleknek minden ajándéka. Mint hogy az Isten iránt való legtisztább szeretet töltötte el szívét, és ez volt rugója minden törekvésének és cselekedetének, ugyanazért minden gondolatát, cselekedetét, szavát, minden járás kelését érdemszerzőnek kell tekintenünk. Ezért az ő érdemei oly számtalanok, mint a tengerparton a homok szemek. Valóban egy olyan szentet, mint amilyen Mária, még nem látott a mennyország és a föld, és nem is fog látni soha. Ő áll Istenhez, a szentségnek forrásához a legközelebb. Harmadszor fontold meg a szeretetet, mellyel Mária irántunk viseltetik. Az Isten és a felebaráti szeretet elválaszthatatlanul van egymással összekapcsolva. Ahol hiányzik az egyikot, hiába keressük a másikat. Azért írja Szent János, ha valaki azt mondja, szeretem az Istent és felebarátját gyűlöli, az hazug. Épp úgy igaz az is, hogy a felebaráti szeretet foka az isteni szeretet foka szerint igazódik. Így, hogy így annál tökéletesebb az első, minél tökéletesebb az utóbbi. Az Isten szeretetétől felgyullasztva mennyi mindent meg nem tettek a szentek embertársaik iránt való szeretetből. Közülük néhányan még annyira is mentek, hogy összes vagyonukat, szabadságukat, sőt, még életüket is feláldozták. Mária mégis páratlanul jobban szereti Istent, az ő urát, mint az összes szentek. Isten iránti szeretetének tüze oly nagy, mint ezt a Szentkeresztről nevezett Mária nővérnek maga kijelentette, hogy az egy pillanat alatt az eget és a földet felemészthetné. Ebből nyilvánvalóan következik, hogy Isten után nem találhatnánk, és nem találunk senkit, ki jobban szeretne bennünket, mint a mi legjobb anyánk, Mária. Negyedszer.
fontold meg a jó téteményeket, melyek Mária kezei által ránk kiáradnak. Azt mondja az apostol, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta érettünk, és ezzel mindeneket nekünk ajándékozott. Valóban így is van. A mennyei atya az ő fiának, Jézusnak odaadásával mindeneket odaajándékozott, mert Jézus a mi megváltónk és üdvözítőnk. És ez a Jézus, Máriának a fia, tőle vette az emberi természetet, amelyben szenvedett és meghalt érettünk, és megváltásunk munkáját befejezte. Ismerd be azt a jó téteményt, amely Mária által neked, nekem és minden kereszténynek osztályrészül jutott. Mint megváltónknak anyja, üdvösségünknek oka, ő nélküle még ma is a haragnak gyermekei, a sátánnak rabszolgái, a pokolnak zsákmánya volnánk. Valahányszor tehát a legnagyobb kegyelemre, megváltásunk kegyelmére gondolsz, ugyanakkor gondolnod kell Máriára is, mert ő megváltónknak anyja. Kiszámlálhatná el azután mindazt a sok jó téteményt, amelyek Mária által az emberiségre kiáradnak. Az összes szentek együttvéve nem tudnak Istenné számunkra annyi kegyelmet nyerni, mint Mária egymaga. Mária ugyanis anyja az Istennek, míg a többi szentek csak szolgái az Istennek. A boldogságos Isten anyának több lelki tanító nyomán bizonyos értelemben minden hatóságot tulajdoníthatunk, ő ugyan nem természete szerint mindenható, mint az Isten, hanem közbenjárása által, amellyel fiánál mindent megnyer. Hogyan is tagadhatná meg Jézus az ő anyjának kérését, amikor őt forron szereti, és mint emberpia neki oly sok jót köszönhet. Ötödször, fontold meg, hogy Mária iránt való ájtatosság a kiválasztatásnak a jele. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy csak tisztelnünk kell Máriát, azután már bizonyosak lehetünk üdvösségünk felül. Mert ha valaki töredelmetlenül állandóan bűnben él, és azt hiszi, hogy nem veszhetik el azon áhítat gyakorlat folytán, melyet az Isten anya tiszteletére végez, ez vakmerő bizakodás, és üdvösségét a legnagyobb veszedelemnek teszi ki. Ellenben aki jámbor életet él, vagy ha esetleg vétkezett, megjobbulásán komolyan munkálkodik, és buzgón tiszteli Máriát, az biztosan remélheti, hogy üdvözülni fog. Miért? Azon egyszerű oknál fogva, mert ha bűnben van, akkor az igazi bűnbánat kegyelmét, ha pedig megigazult állapotban van, akkor az álhatatosság kegyelmét fogja számára megszerezni a jóságos anya. Legyen bár a bűnösre nézve még oly nehéz is a megtérés, Mária közbenjárása folytán szerencsésen dőlőre fogja vinni, s környékezzék bár az igazat, még oly sok üdv veszélyek is, Mária oltalma alatt megszabadul azoktól, és boldog halállal fog meghalni. De aki Máriát nem tiszteli, sőt az ő szolgálata iránt ellenséges indulattal van, az illető az elkárhozásnak világos jelét hordja magán. Hatodszor fontold meg, hogy az egyházatyák és lelki tanítók hadhatósan ajánlják a boldogságos szűz tiszteletét, és hogy az igaz hitű keresztények mindig a legnagyobb buzgalommal tisztelték őt. Ha össze akarnám állítani mindazt, amit az egyházatyák és a lelki tanítók a boldogságos szűz dicsőítésére írtak, egy emberélet nem lenne elegendő annak az elmondására. És ha tudni akarod, hogy milyen tiszteletet nyer Mária, akkor járd be a világot, és mindenütt találsz templomokat, melyek az ő tiszteletére vannak építve, oltárokat találsz, melyek az ő nevét viselik, szobrokat és emléktáblákat, melyek az ő jó téteményeit örökítik meg, vallásos egyesületeket és társulatokat, melyek az ő oltalma alatt állnak.
üsd föl az egyház történet könyveit, és annak majdnem minden lapja mutat föl olyanokat, akik Máriának buzgó barátai és tisztelői voltak. Olvashatod ott a szűzanya tiszteletére felszentelt sok templomot és kolostort, a nagy királyoknál, uralkodóknál is észrevehető a szűzanya iránti tisztelet, és az szűzanya iránti tiszteletből elrendelések. Ha arról akarsz pedig meggyőződni, hogy a szentek miként tisztelték Máriát, ezek közül csak Borromeo Szent Károly milánói érseket említem. Ez a dicső egyház fejedelem az Isten anyját választotta pártfogójának, és minden bajában ő hozzá folyamodott. Naponként térden állva imádkozott hozzá. Mária ünnep előtti estén kenyéren és vízen böjtölt. Bárhol volt is földre borult, hogy a mennyei királynét dicsőítse. Ő rendelte el azt is, hogy Mária képe minden templom ajtajára ki legyen függesztve, hogy ezáltal a belépők megemlékezzenek arról, hogy az Isten fia Mária által jött el hozzánk. Úgy nekünk is Mária által kell eljutnunk ő hozzá. Hát íme, kedves hallgatóink, így buzgó tisztelettel voltak a szentek Mária iránt. Te is ápolj gyengét szeretetet iránta, és tiszteld naponként gyermeki bizalommal. Igazán az a jóságos, kedves, irgalmas anya ő, aki jobban szeret téged, mint ahogyan emberi szív szerethet, és aki nem használja másra méltóságát és hatalmát, mint hogy megszerezze számodra Istentől azokat a különféle kegyelmeket, amelyekre életedben és halálodban szükséged van. Hogyan kell tisztelni Máriát? Először is válaszd Máriát édesanyádul. Ezt cselekedte sok szent, például Szalézi Szent Ferenc, Liguri Szent Alfonsz, Szent Szaniszló Szent Teréz. Attól nem kell félned, hogy Isten akarata ellen cselekszel, ha Máriát édesanyádul választod, hiszen maga Jézus utasít téged a legjobb anyához. Mert azon szavai, melyeket a keresztről Jánosnak mondott, íme a te anyád, ez te rád is vonatkozik. Attól sem kell félned, hogy Mária téged megvet és gyermekének nem fogad el, mert eszébe jutnak haldokló Jézusának a szavai, hogy íme a te fiad. És Jánost épp úgy gyermekének tekinti, mint azt, aki az ő oltalmába ajánlja magát. Így tehát jól teszed, ha gondos előkészület és a szentségekben való részesülés után Máriát édesanyádul választod, és megígéred neki, hogy mindig hűséges fogadott gyermeke leszel. És ezután menj az oltár elé, a szűz tiszteletére szentelt oltár elé, mondj neki köszönetet kegyes oltalmáért, bánd meg bűneidet, ígérj újból gyermeki engedelmességet, és ajánd magad oltalmába. El nem múlaszt, hogy naponként az ő közbenjárásáért imádkozzál, könyörögj hozzá. Másodsorban tiszteld Mária képeit. Jó gyermekek előtt nagyon kedves emlék a szülőknek a képe, és ugye azt nagy tiszteletben tartják. Mint hogy te is a szűzanya gyermeke vagy, egészen természetes, hogy képei iránt különös tisztelettel tartozz. A Jámbor Lajos császár a boldogságos szűznek képét nyakában viselte, oltalmul a háborúban, örömül a vadászaton, és gyakran, míg udvarnépe leghevesebben üldözte a vadat, félrevonult az erdőben, letérdelt a kép elé, és ahelyett, hogy a zsákmányra vadászott volna, önmagát ajánlotta föl ott örökös zsákmányul a szívek vadásznőjének, úgymond. És te is így cselekedj. Nézd gyakran Jámbor tekintettel a szűzanya képre, mely vagy magadnál van, vagy a lakásodban van fölállítva. Üdvözöld őt mindig buzgó imával, és könyörögj az ő oltalmáért. Látogass meg mindig egy Mária oltárt. Végezz ott legalább egy rövid ájtatosságot,
különösen a boldogságos szűz érmét hordozd magadnál. Mondj egy rövid imát a kísértésekben, egy üdvözlégy Máriát, és ő megsegít. Hogyan kell tovább tisztelni a szűzanyát? Beszéltünk erről eddig, arról, hogy válaszd Máriát édesanyádul, másodszor tiszteld Mária képeit, harmadszor végezd Mária tiszteletére különös ájtatossági gyakorlatot. Holnaptól kezdődik ugye a Lorettói Litánia májusi ájtatosság. Itt az alkalom. Az ájtatossági gyakorlatok között legjelesebb az angyali üdvözlet. Mert valahányszor ezt az üdvözletet imádkozod, Máriát a legnagyobb kiváltságra, aminek nagyon kellemesen kell ráhatnia, az ő Isten anyaságára emlékeztet, amelyért a menny és a föld boldognak magasztalja őt. Szent Bonaventura mondja, Mária mindig kegyelemmel üdvözöl minket, valahányszor mi őt üdvözlégy Máriával köszöntjük. Cseleked tehát te is azt, amit az összes jámbor keresztények cselekedtek, és még most is cselekszenek. Mondj gyakran, különösen reggel és este kísértés közben, éjjel, ha fölébredsz, valamint néha munka közben is egy üdvözlégy Máriát. Egy másik ájtatosság, mely Máriának különösen örömére szolgál, a Szent Olvasó, a rózsafűzér. Számtalan az a kegyelem, amelyet a keresztények ezen fölséges imádság folytán nyertek. Imádkozz te is szívesen a Szent Olvasót, különösen minden szombaton, miután ez a nap kiváltképpen a boldogságos szűznek van szentelve. A Lorettói Litánia, amelyet a májusi hónapban, amelyről részletesen fogok beszélni. A Salve Regina és az Emlékezzél meg szintén nagyon dicső és kegyelemteljes imádságok. Mondd el ezeket is, ahányszor csak teheted. Negyedszer, hogyan tudod tisztelni Máriát? Különös áhítattal. Végy részt Mária ünnepein. Némely jámbor keresztények a boldogságos Isten anyának legnagyobb ünnepeire 9 napi ájtatossággal készülnek. Ezt te is megteheted, hogy Máriának ünnepeit annál méltóbban és hasznosabban megülhest. Határozd el magadat különösen arra, elnézést, hogy az Isten anyának minden fő ünnepén, ha csak teheted, Szent Jónáshoz és Szent Áldozáshoz járulsz. Ezen ünnepeken rendkívüli kegyelmeket nyerhetsz. Gyakorold az irgalmasság lelki és testi cselekedeteit. Látogass meg egy beteget, táplálj egy szegényt. Az ilyen cselekedetek nagyon tetszenek az Isten anyának, és az ő teljes szeretetét biztosítják számodra. Hogyan tisztelheted még a szűzanyát? Légy tagja valamely Mária társulatnak. Nagyon sok ilyen társulat van. Nem szükséges beiratkozni minden Mária társulatba, elegendő, ha egyik vagy másiknak vagy tagja, de az a fő dolog, hogy a társulat szabályait buzgón betartsd. Ha ezt megteszed, akkor sok búcsút nyersz, és remélheted, hogy Mária életedben és halálodban jóságos anyád lesz. Hogyan tudod tisztelni a szűzanyát? Úgyhogy törekedjél az ő tiszteletét embertársaid között is tovább terjeszteni. Aki Máriát szívből szereti és tiszteli, azt óhajtja, hogy őt mások is tiszteljék és szeressék, és azért azon fáradozik, hogy a legjobb anyának mindenütt tisztelőket szerezzen. A szűz méltóságáról és jóságáról beszélni, és arra buzdítani az embertársaidat, hogy a szükségeikben a jóságos anyához folyamodjanak, akinek a közbenjárása mindent megtehet. Különösen a gyermekek szívébe kell betáplálni ezeket az ájtatosságokat, beszélni mindig tisztelettel a szűzanyáról, valamint az ő jelességéről, erényeiről. Buzdítsd az ismerőseidet, hogy őt ájtatosan tiszteljék, és magukat bajaikban az ő oltalmába ajánlják. Olyan könyveket is osztogathatsz és terjeszthetsz, amelyek a szűzanyáról szólnak.
olyan képeket, amelyek őrá emlékeztetnek. Nagy kegyelmekkel fogja a szűzanya megfizetni ezt a buzgóságodat. Továbbá, kövesd Máriának az erényeit. Őrá nézve kétség kívül ez a legkellemesebb tisztelet. Ezért int bennünket Szent Jeromos, hogy arra törekedjünk, hogy Máriát kövessük, mert ez a legnagyobb szolgálat, amelyet neki tehetünk. Az összes szentek között csak ugyan Mária a legtökéletesebb példaképünk, mert teljes lévén a kegyelemmel megvan benne minden erény, és pedig a legkiválóbb módon. Különösen a szűzi tisztaság, az Isten és fele baráti szeretet, az alázatosság, a szelídség, az Istenben való bizalom, az engedelmesség, a lelki erősség, az ima buzgóság tündököltek benne. És te is mit tehetnél jobbat, mintha arra törekszel, hogy amennyire csak Isten kegyelmével lehetséges, egyik vagy másik erényében követed Máriát. Mindenek előtt arra legyen gondod, hogy a boldogságos szűz iránti tiszteletből valamely bűnnel felhagy. Komolyan küzdj rossz kívánságaid ellen, és azt kiírd magadból. Talán a harag vesz rajtad erőt, és azért követsz el sok bűnt. Tedd fel magadban minden reggel azt az erős fogadást, hogy a boldogságos szűz iránti tiszteletből egész napon át uralkodni fogsz az indulataid fölött, és végezz e szándékra is egy rövid imádságot. Ugyanezt cselekedd a többi rossz kívánságaidnál és szokásaidnál is. Mária bizonyára kieszközli számodra azt a kegyelmet, hogy hibáidtól megszabadulsz és gyökeresen megjavulsz. A tiszteletnek ez a neme a legkellemesebb az Isten anyára, ránk nézve pedig a legüdvösségesebb, mert jó keresztényekké leszünk általa. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, most már tudod, hogyan tisztelheted és hogyan kell tisztelned Máriát. Légy mától kezdve jó fogadott gyermeke, a legjobb és legszentebb anyának. Tiszteld őt naponként gyengéd áhítattal. Helyezd belé föltétlen bizalmadat, ajánd magadat szüntelen az ő hathatós oltalmába, és törekedjél arra, hogy az ő nyomdokain haladj, hogy fedhetetlen és igazi jámbor életet élhess. Kedves Mária Rádió hallgatók, ami a Lorettói litániát illeti, ez a Lorettói háztól vette nevét, ahol először imádkozták. E ház pedig ősi hagyomány szerint az a názáreti ház, amelyben Mária a boldogságos szűz az Isten fiát a Szentlélektől foganta, és amelyben azután is sok éven át élt Jézussal és Józseffel. E házat, melyet a hívők kezdettől fogva nagy tisztelettel öveztek, Krisztus mennybe menetele után az apostolok imaházzá szentelték, és az első keresztény császárnak, Konstantinnak édesanyja, Szent Ilona gyönyörű templomot építetett föléje. Ettől kezdve minden országból özönlöttek ide a keresztények, hogy a szent helyeket, ahol az Isten fia az emberi természetet fölvette, és Máriával és Józseffel hosszú éveken át élt, lássák és ott imádkozzanak. De midőn a szent föld a hitetlenek kezébe került, így az zarándoklatok abban maradtak. És ekkor úgy tetszett az Istennek, ki ezt a szent háznak a tiszteletét fenn akarta tartani, hogy egy nagy csodát művelt. 1291-ben május 9 és 10-e közötti éjjelen az angyalok a szent házat a felül ketté nyílt templomon keresztül egyszerre elvitték azon a helyről, ahol 1200 esztendeig állott, és Galileából szárazon és vízen át a messze fekvő Dalmáciába vitték, Dalmáciában és pedig Terszátó helységbe Fiume mellett, 1294. december 10-ig maradt a Szentház, és sok csoda történt. És az említett napon az Adriai tengeren keresztül Olaszországba vitték, és Ancona határában egy erdőben tették le. Ez az erdő egy Lauretta nevű istenfélő asszonyé volt, és ettől vette a Szentház a Lorettói ház nevet.
8 hónappal később egy dombra tették, ahol még most is áll, és az egész kereszténység tiszteletben tartja. A ház fölé később igen szép templom épült, nem sokára jelentős város fejlődött ott, amelynek Loretto a neve, és nincs messze Rómától. A Szent Háznak Názáretből Terzatóba és innen Lorettóba való csodálatos átvitele mindjárt kezdetben szigorúan megvizsgálták, és igaznak bizonyult. Különösen 7. Kelemen pápa külön követséget rendelt Terzatóba és Názáretbe, amely a legnagyobb pontossággal megvizsgálta a csodát, és azt, mint tagadhatatlan tényt megerősítette. Ezért az Anya Szentegyház a Szent Ház átvitelének ünnepét felvette a breviáriumba, és ünnepére, mely évenként december 10-én van, szentmisét rendelt. És a breviáriumunk azt mondja, hogy az a ház, amelyben a boldogságos szűz született, és amelyet isteni titkok szenteltek meg, 5. Celesztin pápa uralkodása alatt az angyalok által a hitetlenek hatalma alól először Dalmáciába, azután a picénai tartományba a Lorettói földre vitték. Hogy ugyanaz a ház ez, amelyben az ige testé lett és közöttünk lakik, azt részint pápai okiratok és az egész világ ünnepélyes tisztelete, másrészt folytonos csodák ereje és mennyei jótétemények kegyelme bizonyítja. Ezekből kifolyólag 12. ince, hogy a hívőknek a szeretett Istenanya tiszteletére irányuló buzgalmát élessze és folyton megtartsa, elrendelte, hogy a tartományban a Szent Háznak átvitelét évenként saját misével és officiummal megünnepeljék. Lorettóból nem sokára az egész világra elterjedt a Lorettói litánia. Ez lett kedvenc imádság a keresztény családoknak és közösségeknek, és a boldogságos szűz tiszteletére oly hathatós eszköznek bizonyult, hogy az apostoli szentszéket e körülmény arra indította, miszerint azt nem csak hogy jóvá hagyta, hanem búcsukkal is bőven ellátta. 5. Sixtus pápa 1587. július 11-én kelt rendeletével 200 napi búcsút engedélyezett, ahányszor valaki az említett litániát ájtatosan és töredelmes szívvel elimádkozta. E búcsú 13. Kelemen pápa 1728-ban megerősítette. 7. Pius pápa pedig nem csak megerősítette, hanem egyszer s mind 300 napra emelte föl, és teljes búcsút engedélyezett azoknak, akik a boldogságos szűz parancsolt ünnepeine litániát elimádkozzák. Ha töredelmesen meggyónnak és megáldoznak, azután egy nyilvános templomot meglátogatnak, és ott a pápa szándékára imádkoznak. Hogy a Lorettói litániát minél nagyobb haszonnal imádkozhast, kedves Mária Rádió hallgatók, a litániának minden egyes könyörgése fölött a holnapi naptól kezdve egy rövid elmélkedést és tanúságot fogok előadni. Tibor atyát hallották. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, a szívem sajdul szegény anyád láttán. Mindig mögötted megy, téged követ, és járja az emberiség hosszú keresztútját. Névtelenül halad, de a tekintete csak te rajtad pihen. Nem idegen neki sem a sóhajtásod, sem a vérző sebed, sem a mozdulatod, sem a reád mért ütések. A te édesanyád szenvedésed látja, szenvedésed érzi, meg nem közelíthet, meg sem érinthet, hozzád sem szólhat, s a világot mégis ő menti meg véled. Az emberek közt élve kísérem a te édesanyádat, és képtelennek érzem magam, túl nehéz, túl romlott lett, és nap mint nap csak újabb bajra, rosszra, igaztalan, szennyre lelek a váratlan útfordulók mentén. Állítsd elém, ó Uram, jó anyádat, Máriát, akit sokan szintén feleslegesnek véltek, de Isten a nagy átok megtörésére rendelt. Uram, adj erőt, hogy úgy járjak az emberek közt, hogy meglássam, megismerjem bajukat. Uram, add, hogy a szemem soha be ne hunjam, a szívem soha be ne zárjam, hogy a világ ezer baját elfogadjam, elvállaljam. Szenvedjek és engeszteljek, mint a te anyád, Mária. Művedet befejezted, az eszközeidet leteheted. Leszállhatsz, hogy megpihenj, hisz megérdemelted. És napi munkám végeztével így alszom el én is, Uram. Mária, jó anyám, befogadsz-e védő palástod alá? A szívem bocsánatért sóhajt, emlékezz, anyám, a bűnösök szószólója vagy. Imádkozz értem szegény bűnösért, est ki a kegyelmet, hogy fiadnak érdemei által álomra ne térjek soha addig, amíg el nem nyertem atyánk bocsánatát. Hogy minden este karjaidban békésen pihenve tanuljak szeretni.

Szűzanyára emlékezünk a mai nap folyamán. Ahogyan a verben is hallhatták a kedves hallgatóink, a fájdalmas Szűzanyáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Fájdalmas Szűzanya tisztelete már a középkorban, de a magyar barokk vallásosságban is összekapcsolódott a Szent Szűz hét fájdalmáról szóló elmélkedéssel. A hetes szám természetesen jelképes értékű volt, egyfajta teljességet jelent. Ezekben a szenvedésekben beteljesedik az, amit Szent Lukács evangéliumában az Ag Simeon jövendőlt, amikor Szűz Mária bemutatta az újszülött Jézust a jeruzsálemi templomban, és halljuk a profétai szavakat, a te lelkedet is tőr járja át. Szent Bernát Szűz Máriának ezt a különleges szenvedését Jézus szenvedésével hasonlítja össze. Krisztus szenvedése és kereszthalála az egyetlen és örök érvényű megváltó áldozat. Ez nyitotta meg számunkra az üdvösséget. Ám Szűz Mária szenvedése éppen Jézus személyéhez kapcsolódik. Krisztus szenvedése miatt állja ki édesanyja a legnagyobb kínokat. Jézus szívét a katona lándzsája már akkor döfte át, amikor a megváltó halott volt. Ez a szenvedés Krisztus lelkét, az atya kezébe visszatért lelkét már nem érintette. Szűz Mária azonban élő és érző édesanyaként szemlélte a történteket. Sejtelmes részletességgel szólt tehát az Ag Simeon jövendőlése, hogy Mária lelkét járja át a tőr. Igen, a lándzsa vasa Máriának nem a testét, hanem a lelkét sebezte meg. Ő volt az az ember, aki már akkor a szeretetben legközelebb állt Szent Fiához. Ő volt az, aki tudta, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott. Tudta, hogy ő a megváltó. Hitt abban, hogy Isten ígéretei beteljesülnek. Mégis, mintha mindennek az ellenkezője történt volna. Mintha Jézus titokzatos szavai is különleges értelmet kaptak volna. Máté evangéliumában a 10. fejezet 34. versében olvashatjuk: nem békét hozni jöttem, hanem kardot. Igen, Jézus nem fegyveres harcot hirdetett, és ezt még Szent Péter is csak az olajfák hegyén értette meg. Az a fegyver, ami Jézussal a világba jött, az ellene fordított fegyver volt. Az ő igazsága azóta is újra meg újra a gyűlölet és az erőszak áldozata a történelemben. Követőinek szenvedése a vértanúk helytállása kiegészíti. Új meg új helyzetekben ragyogtatja fel Krisztus szenvedését. A fájdalmas Szűzanya minden szomorúságunkban, betegségünkben, csükkedésünkben közben járunk. Egyénileg, de az egyház közössége nevében és népünkért is kérhetjük és kérjük pártfogó támogatását. Az ő azonosulása Krisztussal megmutatja, hogy hogyan nyer értelmet, hogyan törpül el minden fájdalmunk és keserűségünk, ha teljes szeretettel Jézushoz kapcsolódunk. De a fájdalmas Szűzanya példaképünk is. Példaképünk a kitartásban, mert ott állt a kereszt alatt akkor is, amikor a tanítványok János kivételével már elmenekültek. Az ő hitét és szeretetét nem rendítette meg, hogy látszólag minden Jézus kudarcát mutatta. Nem csak a fiának lehetett volna ez a veresége, de ellentmondott az Isten ígéretének is. És amikor minden az ellenkezőjét látszott is igazolni, amerre csak nézett a világban, ő mégsem rendült meg, hanem kitartott a hitben és a szeretetben. Ha korábban, vagy a világ sok országában ma is külső veszélyek és üldözések fenyegetik a keresztény embert, a nyugati világban számunkra az elszürkülés, a hit
és az érdeklődés elvesztése talán a legnagyobb kísértés. Nem csak azért éljük át ezt a kiszáradást, mert felcsillan előttünk a jólétnek, az utazásoknak, a csodálatos műszaki alkotásoknak, a kényelemnek a lehetősége. Gyakran ennél is nagyobb a baj. Sokszor maga az ember változik meg bennünk. Mintha magunk is olyanok lennénk, mint a számítógépes csevegés oldalai, ahol mosolygó vagy sírásra görbülő szájú karikával jelezzük, hogy valami tetszik vagy nem tetszik. Mintha a szellemi és az érzelmi gazdagságunkat nyelné el a körülöttünk kavargó mindent betöltő hangzavar. Pedig az Isten szól hozzánk. Minden embert az üdvösségre hív. Nekünk keresztényeknek pedig már a keresztségben, különösen pedig a bérmálás szentségében megadja a szent lelket, hogy felfogjuk a dolgok értelmét, megtaláljuk, megértsük, vagy megérezzük Isten akaratát, és kövessük is azt. De ehhez figyelnünk kell a szavára. Meg kell teremtenünk magunkban a csendet, hogy gondolkodni, értékelni, imádkozni tudjunk. Szűz Mária a gyermek Jézussal történteken elergondolkodott. Milyen mélyen és megrázóan gondolkodhatott el fiának a szenvedésén, és milyen csodálatosan élte át a feltámadás örömét és a Szentlélek eljövetelét a tanítványokkal együtt. Gyakran azt hisszük, hogy intenzíven élni, hatásosan élni, nagy lángon égni azt jelenti, hogy mindennel foglalkozunk, ami az utunkba kerül, legyen az fontos vagy jelentéktelen. A valóság az, hogy az ilyen szétszórtság tényleg elhasználja az életünket, tényleg elfogyasztja a képességeinket, de mégsem teszi az életünket hatásossá. Hatásosak, eredményesek a szó legnemesebb értelmében akkor lehetünk, ha bölcsen élünk. Ha kutatjuk az élet helyzeteinek mélyebb jelentését, ha minden erőnket Isten akaratának keresésére, Isten szeretetére fordítjuk. Ha teljes szívünkből és minden erőnkből szeretjük őt, embertársainkat pedig az ő kedvéért ugyanúgy szeretjük, mint önmagunkat. De ehhez is tudni kell szeretni, vagyis tudni kell akarni a jót magunknak és másoknak. Tudni kell eldönteni, hogy mi a jó az embernek. Így tudunk felelős tagjai lenni családunknak, közösségünknek, az egész emberi társadalomnak is. Így tudunk messzebbre tekinteni a számoknál és a gazdasági adatoknál. Így tudunk megmaradni az életben, itt a földön, és megnyílni az örök boldogság felé. Kedves Mária Rádió hallgatók, a hagyomány meg is nevezi a fájdalmakat, a szűzanya életének eseményeit sorolva. Bemutatták a kicsi Jézust a templomban, és hallotta Simeon jövendőlését. Menekülni kellett Egyiptomba, 12 éves Jézust elveszítették. Majd a keresztút, ahol a szűzanya találkozott Jézussal, a Golgotán látta, ahogy megfeszítik. A következő, amikor leveszik a keresztről, és oda teszik az ölébe, végül eltemetik. Ezek Mária életének legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatai. Az asszonyok, édesanyák, feleségek, minél idősebbek, annál inkább érzik a rokonságot a hét fájdalmú szűzzel. De mi emberek is tudunk farizeusok lenni ezzel a témával kapcsolatosan. Egyik alkalommal mondotta az egyik öreg ember, ahányszor én azt hallom a Szentírásból, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, akkor ilyenkor engem mindig elönt a harag. Én nekem ilyen Isten nem kell. És ennek a logikus folytatása, hogy micsoda fiú Jézus, hogy ilyen fájdalmakat okoz az édesanyjának. Miért nem kímélte meg? A kedves Mária Rádió hallgatók, azonban a megváltó Krisztust nem az atya gyötörte halálra, hanem mi emberek.
A szűzanya fájdalmát nem a fia okozta, hanem mi emberek, akik elbántunk és elbánunk ma is a megváltóval. Az atya valóban szereti a világot, hiszen nem semmisítette meg a földet, sőt megteremtette, előre tudván mindazt, ami történni fog. És éppen a bűn és a gonoszság áradata fölött mutatta meg az irgalmát, és a fájdalomból fakasztotta a boldogságot. Próbáljunk ma mi is egy kicsit jobban figyelni a szűzanyára. Imádságainkban vegyük a szívünkbe az ő szent fiát, és próbáljunk annyit mondani, inkább a bánatunkkal, mint a nehezen található szavakkal, és így imádkozzunk a szűzanyához, hogy ne sírj, mert mi nem bántani akarjuk a fiadat. Aki neked is a legdrágább, nekünk is drága. Szűzanyánk, mi megpróbálunk hitet, szeretetet, alázatot, engedelmességet tanulni tőled. Szűzanyánk, te fájdalmas boldogasszony, nem fájdalmat akarunk okozni sem a fiadnak, sem neked, sem egymásnak, hanem szolgálni akarunk. Ez a megváltás misztériuma, kedves Mária Rádió hallgatók, és imádkozzunk továbbra is úgy, hogy legyen a mai napunk az alázatnak, a vigasztaló szeretetnek és a megbánásnak a bizonysága. Segíts nekünk, szűzanya, hogy jók tudjunk lenni, megtegyük Isten parancsait. Jók tudjunk lenni egymással, s tudjunk segíteni a szenvedőkön. Mert a fájdalmat itt a földön nem lehet elkerülni. De a megváltás nagyobb tapasztalatai közé tartozik a megváltóval megosztott fájdalom. Amikor az ember fölfedezi, hogy engem most bántottak és nagyon fáj, vagy megbetegedtem és rettenetesen félek a haláltól, előre tudom, hogy nagyon kínos lesz az, amíg én elérkezem odáig, hogy elsóhajthatom a saját beteljesedett szavamat, de ez nem rossz. Odaadhatom a megfeszített Krisztusnak a halál félelmemet és szenvedéseimet, mondván Jézusom, most, amikor annyira félek, engedd meg, hogy veled együtt szenvedjek. Amikor az Úr Jézus Krisztus egy ilyen lelket magához emel, egyé válik vele, és azt mondja, köszönöm a fölajánlásodat, és akkor most engedd meg, hogy a megváltó szenvedést benned folytassam egész a világ végezeteig. Segítsen nekünk a szűzanya jónak lenni, és jól szenvedni, amikor kell. Amen.

Művedet befejezted. Az eszközeid leteheted. Leszállhatsz, hogy megpihenj, hisz megérdemelted. Lassan ereszkedsz alá, mint a munkában megfáradt ember, akit az álom csendben levesz a lábáról. Édesanyád fogad karjaiba. Milyen állapotban vagyok, fiam? Nem voltál okos, vigyázó? Holtán nyűjt a fáradozás? Talán még atyád sem vár tőled ennyit. Most már békésen pihensz, és lelkemet tör járja át, és szenvedek. Elsimult, nyugodt arcodon a tiszta lelkiismeret vízfényeképpen, mintha az örömsugara ragyogna. Sok szenvedést okoztál anyádnak, de ő büszke rád. Aludj már, édes kisfiam. Jó anyád szeme őrködik feletted. Napi munkám végeztével így alszom el én is. És néha milyen állapotban én, uram? Sajnos nem is mindig az atya szolgálatában fáradtam el, vagy lettem szennyessé. Mária jó anyám, befogadsz-e mégis védőpalástod alá? Testem a piszoktól szeplős és szennyes, de a szívem bocsánatért sóhajt. Emlékezz, anyám, a bűnösök szószólója vagy. Asszonyunk Szűz Mária,

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
3: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éjcsendjén pihenteted.
3: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg múlandó életünk a földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virrasszon éberen.
3: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felém füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
3: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem, valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
3: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem. Mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Istenem, figyelj a szómra.
3: Fordulj felém és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod. Uram, ki az, aki előtted megállhat?
3: De nálad bocsánatot nyer a vétek. Ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
3: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.
1: Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat,
3: mert az Úrnál van az ír.

0: irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
2: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
0: Alleluja, alleluja.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat.
0: Szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te légy meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
2: Könyörögjünk, szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen. Az Úr legyen veletek.
4: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen.
0: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja, kérleld az Istent, értünk, alleluja.
2: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
4: Amen.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istenem.

Nagy szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Kertész Tibor. Mai műsorunk témája a gyermekeink ima élete. Sok szülő szeretné, ha a gyermeke közel kerülne Istenhez. Szeretnénk, ha nem csak megtanulná az esti imát, hanem valóban tudna beszélni Istennel. De hogyan lehet ezt átadni? Hogyan tanul meg egy gyermek imádkozni? És mitől lesz számára az ima nem kötelező vallásos feladat, hanem élő kapcsolat? Ma ezért arról is szó lesz, hogy hogyan formálja a gyermekek istenképét a szülők élete, miért fontos, hogy a gyerekek lássanak minket, szülőket imádkozni, és hogyan lehet egyszerű, természetes módon segíteni őket abban, hogy bizalommal forduljanak a mennyei atyához. Kérem, ha tehetik, tartsanak velünk!

Ki nyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Olvassuk Jézus szavait János evangéliumában. Ebben az egy mondatban van valami nagyon megrendítő. Jézus nem egyszerűen azt mondja, hogy tanítottam őket, vagy beszéltem nekik rólad, hanem ezt mondja, ki nyilatkoztattam nevedet, vagyis megmutattam, hogy milyen vagy. Tehát a tanítványok Jézus életén keresztül ismerték meg az atyát. Abból, ahogyan beszélt, ahogyan figyelt az emberekre, ahogyan szeretett, ahogyan türelmes volt, ahogyan megbocsátott, ahogyan jelen volt. És itt válik ez az ige nagyon személyessé számunkra, szülők számára is. Mert a gyermekeink elsőként rajtunk keresztül találkoznak azzal, hogy milyen lehet Isten. Ez egyszerre gyönyörű és félelmetes felelősség. A világ tele van olyan gyermekekkel, akiknek nagyon nagy szükségük lenne lelki vezetésre. Olyan gyerekekkel, akik rengeteg információt kapnak, rengeteg impulzust, rengeteg képernyőidőt, rengeteg digitális zajt, de nagyon kevés valódi lelki kapaszkodót. És közben talán mi szülők is sokszor bizonytalanok vagyunk. Mit kellene jól csinálnunk? Hogyan lehet hitre nevelni, pontosabban még inkább hitben nevelni egy gyermeket? Hogyan lehet úgy nekik beszélni Istenről, hogy az ne csak vallásos szöveg legyen számukra? Talán az egyik legfontosabb válasz éppen ebben a mondatban van, megmutattam, hogy milyen vagy. A gyermekek sokszor nem abból értik meg Istent, amit mondunk róla, hanem abból, ahogyan élünk előttük. Lehet nekik hittant tartani, lehet bibliai történeteket olvasni, lehet esti imát mondani velük, ezek mind nagyon fontosak. De a legerősebb üzenetet mégis az hordozza, hogy milyen emberként élünk mellettük nap mint nap. Mert ha a gyermek azt tapasztalja, hogy az édesapja vagy az édesanyja türelmetlen, állandóan ideges, követelőző, kiszámíthatatlan, akkor könnyen elkezdi azt gondolni, hogy talán Isten is ilyen. Ha azt látja, hogy nincs időnk rá, hogy félfüllel hallgatjuk, hogy mindig fontosabb valami más, akkor könnyen azt érezheti, talán Istennek sincs igazán ideje rám. Ha azt tapasztalja, hogy az ígéretek könnyen elhangzanak, de nem teljesülnek, akkor nehezebben fogja elhinni azt is, hogy Isten valóban hűséges. Ez az egyik legkiúzanítóbb igazság a szülőségről. Akár szeretjük, akár nem, a gyermekeink Isten képét nagyon mélyen formálja az, ahogyan mi élünk előttük. És itt fontos megállni egy pillanatra. Nem azért, hogy bűntudatot érezzünk, nem azért, hogy most mindenki kezdje sorolni, mennyit hibázott szülőként, hanem azért, mert Isten nem tökéletes szülőket keres, hanem olyanokat, akik engedik, hogy ő formálja őket. A gyermeknevelés valójában sáfárság, az intézők munkájához hasonlít. Jézus azt mondja az atyának, kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tehát ebben a mondatban az is benne van, hogy mielőtt nekem adtad, a tieid voltak. És ez azt jelenti, ezek az emberek alapvetően hozzád tartoznak. Istenhez tartoznak. És ugyanez igaz a gyermekeinkre is. Ők nem a mi tulajdonaink, nem egyszerűen a mi projektjeink. Nem azért kaptuk őket, hogy rajtuk keresztül megvalósítsuk a saját álmainkat, hanem Isten bízta ránk őket egy időre. Micsoda más szemlélet ez? Amikor egy szülő kezdi kimondani, Uram, ezek a gyerekek végső soron hozzád tartoznak,
te bíztad őket rám. Segíts úgy szeretnem őket, úgy vezetnem, úgy nevelnem őket, hogy közelebb kerüljenek hozzád. Ez egészen más alapot ad a nevelésnek. Mert ilyenkor már nem csak az lesz a kérdés, hogy jó jegyei vannak-e, sikeres lesz-e, felveszik-e majd egy jó egyetemre, lesz-e rendes munkája, hanem az is, hogy megismeri-e Istent. Mert lehet valaki kívülről sikeres, de belül mégis teljesen elveszett. És közben lehet egy gyermek botladozó, kereső, néha nehéz természetű is, de ha megtanulja, hogy van mennyei atya, aki szereti őt, akkor kap egy olyan lelki alapot, amely egész életében megtarthatja. És igen, a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt átadni. Elsősorban nem tökéletes beszédekkel, hanem jelenléttel. Azzal, hogy a gyermek látja, számunkra Isten nem csak vasárnapi téma, hanem valóság. Látja-e a gyermeked, hogy hogyan imádkozol? Hallotta-e már, hogy Istenhez fordulsz nehéz helyzetben? Látta-e már, hogy bocsánatot kérsz? Látta-e már, hogy hálát adsz? Látta-e már, hogy nem csak magadban bízol? Mert ő ezekből tanul. És érdekes módon sokszor nem a nagy pillanatok maradnak meg bennük, hanem az aprók. Egy esti keresztvetés, egy közös ima az autóban, egy rövid hálaadás vacsora előtt, egy mondat, imádkozzunk ezért, egy ölelés egy nehéz nap végén. Ilyenkor lassan felépül bennük a bizalom Isten felé. És még valami nagyon fontos. A gyermekeinknek nem tökéletes szülőkre van szükségük, hanem hitelesekre. Olyanokra, akik ha hibáznak, képesek ezt kimondani. Mert néha éppen ebből tanulnak a legtöbbet. Amikor egy apa oda megy a gyerekéhez és azt mondja, haragudtam, igazságtalan voltam, sajnálom. Vagy amikor egy anya kimondja, fáradt voltam és türelmetlen lettem. Bocsáss meg! Ezek a pillanatok nem rombolják a hitet, hanem sokszor éppen hitelessé teszik. Mert a gyermek ilyenkor azt tanulja meg, hogy Isten előtt nem kell tökéletesnek tetetni magunkat. Lehetünk őszinték, és lehet nála újra kezdeni. És talán ma este érdemes lenne egyetlen kérdést hazavinni ebből a gondolatsorból. Ha a gyermekem az én életemet nézi, milyen Isten rajzolódik ki előtte? Távoli vagy közeli? Rideg vagy szerető? Kiszámíthatatlan vagy hűséges? Csak szabályokat adó vagy gondoskodó atya? Mert a gyermekeinknek nem csak arra van szükségük, hogy beszéljünk nekik Istenről, hanem arra is, hogy rajtunk keresztül egy kicsit megláthassák, hogy milyen

Kevés dolog érinti meg annyira egy szülő szívét, mint amikor a gyermeke őszinte, egyszerű hittel imádkozik. Nem azért, mert különlegesen szépen fogalmaz, nem azért, mert hosszú vagy választékos mondatokat mond, hanem azért, mert abban a pillanatban látszik rajta, valóban hiszi, hogy Isten hallja őt. És talán éppen ez az, amit mi felnőttek sokszor már elveszítettünk. A gyermek még nem akarja megmagyarázni az imát, egyszerűen szól Istenhez. Kér, megköszön, rábízza magát. Egy édesapa mesélte, hogy 6 éves kisfia egy délután kijelentette. Imádkozott azért, hogy a barátja átjöjjön hozzá játszani. Az édesapa majdnem felhívta a másik családot, hogy megszervezze a találkozást, de végül nem tette. Azt is megtehette volna, hogy gyorsan lehűti a gyermeke lelkesedését, és elmagyarázza neki, hogy Isten nem mindig így válaszol az imákra, de ezt sem tette. Egyszerűen csendben maradt. Nem sokkal később egy autó állt meg a házuk előtt. A barát kiszállt, átfutott az udvaron, és kiderült, megkérte az édesanyját, vigye át, hát ha a kisfiú játszhat vele. Az ilyen történetek nem arra valók, hogy azt tanítsuk a gyermekeinknek. Isten minden kérésünket azonnal pontosan úgy teljesíti, ahogyan azt elképzeltük. Nem erről van szó. Hanem inkább arról, hogy a gyermek szívében megszülethet egy mély tapasztalat. Hogy Isten valóságos, hogy lehet hozzá szólni, lehet tőle kérni, lehet rá számítani, és ez az ima élet kezdete. De hogyan jut el idáig egy gyermek? Hogyan tanul meg nem csak imákat mondani, hanem valóban imádkozni? Az első és a legfontosabb válasz nagyon egyszerű. Úgy, hogy lát imádkozó felnőtteket. Elmondhatjuk nekik, hogy imádkozni fontos, de hogyha soha nem látják, hogy mi magunk Istenhez fordulunk, akkor az ima könnyen puszta vallásos szokás marad számukra. Valami, amit lefekvés előtt el kell mondani. Valami, ami hittanórán előkerül. Valami, amit ünnepekkor illik megtenni. Egészen más azonban, amikor egy gyermek azt látja, hogy édesapa vagy édesanya valóban imádkozik. Látja, hogy amikor baj van, nem csak idegeskedünk, hanem Istenhez fordulunk. Látja, hogy étkezés előtt nem gépiesen mondunk el egy formulát, hanem valóban hálát adunk. Látja, hogy egy nehéz döntés előtt nem csak számolgatunk és aggódunk, hanem megállunk és kérjük Isten vezetését. Sok emberben egész életre megmaradnak ilyen képek. Egy nagymama, aki esténként letérdel az ágya mellé. Egy édesapa, aki családi imára hívja a gyerekeket. Egy édesanya, aki sír, zokog, de a könnyei között is Istenhez beszél. Ezek nem prédikációk, mégis mélyebbre mennek, mint sok tanítás. Egy férfi arról beszélt, hogy kamaszkorában az édesanyja súlyos szívbetegséggel kórházba került. Műtétre készültek, de a beavatkozás előtt szövődmény lépett fel, az édesanyja sztrókot kapott, lebénult az egyik oldala, beszélni sem tudott. Az édesapa összegyűjtötte a gyerekeket, és sírva azt mondta, most imádkoznunk kell. A fiú később úgy emlékezett vissza erre a pillanatra, hogy ott tanulta meg igazán, Istenhez lehet kiáltani. Nem csak ünnepi helyzetben, nem csak a templomban, hanem akkor is, amikor minden bizonytalan, amikor félünk, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz.
És ez az imádkozó szülő egyik legnagyobb ajándéka. Mert azt üzeni a gyermekének, hogy nem vagyunk egyedül, van kihez fordulni, van egy mennyei atyánk. Az imádkozó példa mellett tanítani is kell azonban a gyerekeket. Nem bonyolultan, nem vallásos túlsúllyal, hanem a lehető legegyszerűbben. Meg kell értenie, hogy az ima nem teljesítmény, hanem kapcsolat. Nem kell hibátlanul fogalmaznia. Nem kell különleges hangot megütnie. Nem kell hosszú mondatokat mondania. Imádkozni annyit jelent, hogy beszélni Istennel, aki szeret, aki hall, és aki atyaként figyel rá. Amikor a tanítványok megkérték Jézust, Uram, taníts minket imádkozni, Jézus nem egy bonyolult módszert adott neki. Azt mondta, mi atyánk. És ez az ima igazi kiinduló pontja. Nem egy távoli, kiismerhetetlen erőhöz beszélünk, hanem az atyához. A gyermeknek is ezt kell lassan megértenie, hogy Isten nem idegen, nem kell félni tőle úgy, mintha csak a hibákat keresni. Ő olyan édesapa, akihez oda lehet menni örömmel, félelemmel, kérdésekkel, hálával, bűntudattal. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermeknek ne egy kívánság teljesítő Istent mutassunk. Isten mindig hallja az imád, de nem mindig azt adja, amit kérünk. Ez felnőttként is nehéz tanítás, a gyermekek számára is az. Mégis szükséges, mert ha azt tanulja meg, hogy Isten akkor jó, ha mindig teljesíti a kéréseimet, akkor előbb-utóbb csalódni fog. Ha viszont azt tanulja meg, hogy Isten atya, aki néha igent mond, néha várakoztat, néha nemet mond, de mindig szeretetből cselekszik, akkor mélyebb bizalom születik benne. Ahogyan egy jó szülő sem ad meg mindent a gyermekének, amit kér. Nem azért, mert nem szereti, hanem éppen azért, mert szereti. A mennyei atya még inkább így szeret. A gyermekek imádságos nevelésében a zsoltárok is nagy segítséget adhatnak. A zsoltárokban ott van az ember teljes belső világa, öröm, hála, félelem, fájdalom, kérdés, dicséret, sőt még panasz is. Ebből a gyermek megtanulhatja, hogy Isten előtt nem kell eljátszani, hogy minden rendben van. Lehet előtte őszintének lenni. Lehet azt mondani, hogy félek, lehet azt mondani, hogy nem értem. Lehet azt mondani, hogy köszönöm. Lehet azt is mondani, hogy segíts. És talán ez az egyik legfontosabb, amit átadhatunk a gyermekeinknek, hogy az ima nem kötelesség, hanem biztonságos hely. Nem egy feladat, amit le kell tudni, hanem egy kapcsolat, amelyben a gyermek lassan megtanulja, hogy van mennyei édesatyja, aki hallja őt, szereti őt és várja a hangját.

Miután beláttuk, hogy a gyermek leginkább az imádkozó szülő példájából tanul, adódik a nagyon gyakorlati kérdés, hogy hogyan segítsünk neki konkrétan imádkozni. Mert ugye sok szülő szeretné, hogy a gyermeke imádkozzon, de amikor eljön a pillanat, csak annyit tud mondani, hogy na, most imádkozz. A gyermek pedig zavarba jön. Nem tudja, hogyan kezdje. Fél, hogy rosszul mondja. Talán azt érzi, hogy nincs elég szép gondolata, vagy nincs mit mondania Istennek. És ez teljesen természetes, mert hogy az imádságot is tanulni kell. Ahogyan egy gyermek megtanul beszélni, olvasni, biciklizni, bocsánatot kérni, vagy megköszönni valamit, úgy az Istennel való beszélgetésben is vezetésre van szüksége. Nem erőltetésre, nem megszégyenítésre, hanem türelmes kísérésre. Kisgyermekeknél különösen sokat segít, ha az imádság néhány nagyon egyszerű mondat köré épül, például így, hogy sajnálom, szeretlek, kérlek, köszönöm. Ez a négy mondat szinte az egész ima élet alapját meg tudja mutatni. Mert hogy a sajnálom segít kimondani, ha valamit elrontottunk. A szeretlek megtanítja a gyermeket, hogy Isten nem csak kérések címzetje, hanem szerethető atya. A kérlek meg teret ad annak, hogy segítséget kérjen. A köszönöm pedig lassan hálás szívet formál. Ezeket a mondatokat este lefekvéskor is lehet használni. Nem kell hosszú imát mondani, elég megkérdezni, miért szeretnél ma köszönetet mondani Istennek. Vagy van valami, ami miatt segítséget szeretnél kérni? Esetleg volt ma valami, amit sajnálsz? És az ilyen kérdésekből lassan természetes ima születik, és közben a gyermek azt is megtanulja, hogy Istennel a valós életéről lehet beszélgetni, nem csak ünnepi és szép dolgokról. Nagyon fontos, hogy amikor a gyermek imádkozik, ne javítgassuk folyton, ne alakítsuk át minden mondatát, ne mondjuk rá, hogy ezt nem így kell. Nem nyelvtanórán vagyunk, és nem liturgikus vizsgán. A gyermeknek először azt kell megtapasztalnia, hogy biztonságban van Isten előtt. Ha az első imái ügyetlenek, töredezettek, gyermeki fordulatokkal teliek, nem baj. Sőt, Isten nem a választékos megfogalmazást keresi, hanem az őszinte szívet. Sokat segít az is, hogyha az ima nem csak az esti rutin része, hanem beleszövődik a napba. Ha séta közben meghalljuk a mentőautót, mondhatjuk, imádkozzunk azért, aki most segítségre szorul. Ha a gyermek dolgozat előtt áll, mondhatjuk, kérjük együtt Istent, hogy adjon nyugalmat és figyelmet. Ha valaki megbántotta az iskolában, akkor nem csak megbeszélhetjük, hanem együtt Isten elé is vihetjük a fájdalmát. Így a gyermek megtanulja, hogy az ima nem külön világ, hanem az élet része. A vizuális, kézzelfogható módszerek is sokat adhatnak, főleg kisebb gyerekeknél. Lehet egy családi ima füzetünk, ahová felírjuk, kiért és miért imádkozunk. Lehet egy kis hálaüveg, amelybe cetlikre írjuk, miért mondunk köszönetet. Lehet az ablakra írni letörölhető filctollal azok nevét, akikért imádkozunk. Hogy amikor kinézünk, eszünkbe jussanak. Ezek nem játékos felszínességek, hanem hidak. Segítenek a gyereknek, hogy az ima láthatóbb és megfoghatóbb legyen. A testtől lélekig ima is jó gyakorlat lehet. Például végig mehetünk a test részein, és mindegyikhez kapcsolhatunk egy rövid imát. A lábunknál kérhetjük, hogy Isten vezessen jó úton, a kezünknél, hogy tudjunk segíteni másoknak, a fülünknél, hogy meghalljuk a jót és Isten szavát, a szemünknél, hogy észrevegyük azt, akinek szüksége van ránk,
a szánknál, hogy ne bántsunk, hanem bátorítsunk, a fejünknél, hogy tiszta gondolataink legyenek. Egy ilyen ima közben a gyermek azt érzi, hogy egész életével Istenhez tartozhat. Fontos megtanítani azt is, hogy az imában lehet panaszkodni. A mai gyerekek is sok mindent látnak és tapasztalnak, ami nehéz. Konfliktusokat, bántást, betegséget, halált, igazságtalanságot. Ha csak szép és derűs imákra tanítjuk őket, akkor nem tudják majd, mit kezdjenek a fájdalmaikkal Isten előtt. Pedig a Zsoltárokban ott vannak a panasz imái is. Dávid sokszor kérdezi, meddig még, Uram, miért, segíts! Ezeket a mondatokat egy gyermek is kimondhatja. És végül a legfontosabb, imádkozzunk velük, ne csak értük. Egy gyermek számára mély tapasztalat, amikor hallja, hogy az édesapja vagy az édesanyja egyszerűen, őszintén Istenhez beszél. Nem kell nagy jelenetet csinálni belőle, elég hetente egyszer vagy esténként néhány perc. Egy édesapa például időnként korán reggel felébresztette egyik gyermekét, leültek együtt a nappaliban és megkérdezte, miért szeretnél ma imádkozni? Aztán ő imádkozott először, röviden, egyszerűen. A gyermek utána mondott egy mondatot, vagy ha elakadt, az édesapa segített neki. Nem tartott sokáig, de évek alatt ezek a kis alkalmak megtanították a gyerekeket arra, hogy Istennel lehet beszélni. Talán nekünk sem kell nagy tervekkel kezdenünk. Elég lehet ma este egyetlen közös mondat. Jézus, köszönjük, hogy velünk vagy. Vagy Atyánk, segíts holnap türelmesnek lennünk. Vagy Uram, vigyázz arra, akit szeretünk. A gyermekeink ima élete nem egyik napról a másikra alakul ki. Lassan épül, sok apró pillanatból, sok egyszerű mondatból, látott példából. De ha ebben hűségesek vagyunk, akkor egy napon talán azt vesszük észre, hogy a gyermekünk már nem csak velünk imádkozik, hanem ő maga is keresi Istent. És ennél nagyobb ajándékot alig ha adhatunk neki.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Fészekmeleg műsorunkba. Talán ma nem is nagy dolgokra kaptunk meghívást, hanem valami nagyon egyszerűre. Hogy merjünk időt adni az imának a családunkban. Nem tökéletes szavakkal, mondatokkal, nem hosszú, különleges imákkal, hanem őszintén, egyszerűen. Mert a gyermekeink sokszor nem abból tanulnak a legtöbbet, amit tanítunk nekik, hanem abból, amit látnak rajtunk. Abból, hogy látják, mi magunk is beszélgetünk Istennel, hogy valóban bízunk benne, hogy hozzá fordulunk örömeinkben, félelmeinkben, a fáradtságos időkben, vagy a bizonytalanságainkban. Köszönöm, hogy velem tartottak. Békés családi együttétet kívánok minden hallgatónak. A viszonthallásra.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészekmeleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek életből.

boldogságos szűzanyánk, betegek gyógyítója. Fiad a legnagyobb fájdalmában a kereszten ajándékozott téged a világnak, hogy édesanyánk és közben járunk légy. Anyánk, gyógyítsd meg lelki sebeinket. Ha kiapad lelkünkben az éltető vízforrás, ha kiszárad a reménykutya, könyörög, hogy fiad nyissa meg számunkra az örök élet vízforrását. Ha rozsd a Mária kincseinket, irányítsd figyelmünket az égi értékekre. Ha elhomályosul szemünk fénye, fiad világossága győzze le a sötétséget bennünk. Ha aggódunk a holnapért, a megélhetésért, a betevő falatért, irányítsd figyelmünket Isten országára, és segíts megkeresnünk az igazságot, hiszen a többit majd megadja az Úr. Anyánk, taníts meg kérni, uzgón, álhatatosan, szívből. Taníts meg keresni, fáradhatatlanul, csüggedés nélkül. Taníts meg zörgetni az íg ajtaján, hogy megnyíljék előttünk fiad országának ajtaja. Ha bűneinkkel kiszélesedtek életünk útjai, vezess vissza a keskeny útra, és irányítsd lépteinket a szűk kapu felé, amely az életbe visz. Taníts meg óvakodni a hamis prófétáktól, akik báránybőrben közelednek felénk, belül azonban ragadozó farkasok. Taníts meg hinni és engedelmeskedni azoknak, akiket fiad maga helyett tanítónak és vezetőnek küldött egyházadba. Könyörögj, anyánk, hogy jó fák legyünk fiad kertjében, és jó gyümölcsöt teremjünk. Taníts meg sziklára építeni életet és várat, és taníts meg hálát adni minden jóért. És te, büntelen, szeplőtelen anyánk, taníts meg fiad előtt leborulni. Istenem, légy irgalmas nekem, szegény bűnösnek. Anyánk, légy szószólója és gyógyítója testi bajainknak. Fájdalmas anyánk, taníts meg minket arra, hogy fiaddal imádkozzunk. Atyánk, ha lehetséges, múljék el tőlünk a szenvedés, a fájdalom, a kín kelyhe, de ne a mi akaratunk legyen meg, hanem azé, akinek te azt mondtad, hogy szolgálója vagy. Taníts meg bennünket és betegeinket, hogy életünk keresztjét egyesítsük fiad keresztjével. Ha sóhaj tör fel lelkünk mélyéből, ha nehéz a kereszt, ha elesünk, hadd kapaszkodjunk bele fiad keresztjébe. Könyörögj, hogy soha ne zugolódjunk, hanem imádkozva kiáltsuk, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Taníts meg a mozgássérülteket, a vakokat, a gyógyíthatatlanokat, az ágyhoz kötötteket, hogy belesimuljanak az Atya kezébe, és szenvedésüket felajánlják az egyház javára. Segítsd orvosainkat, az ápolókat, hogy soha el ne fáradjanak, és legyen egy-egy vigasztaló szavuk hozzánk. Anyánk, segíts odállni a beteg ágyak mellé. Állj mellettünk, hogy fájdalmainkból dicsőség származzék, és nagypéntek sötétségét győzze le a feltámadás ragyogása. Amen.

Mennyei atyám, aki mindenütt jelen vagy, te látod, hogy milyen elesett és beteg vagyok. Ki vagyok szolgáltatva saját tehetetlenségemnek és környezetemnek. Még enyémnek is csak terhére lettem. Fáradtan és roskadozva hordozom keresztemet. Ez a kereszt azonban szent fiadé is, így minden szenvedésemet egyesíthetem Jézus megváltó kereszt áldozatával. Ez erőt ad nekem. Emberi természetem ugyan lázad, testem kínlódik, miként Jézus is vérrel verejtékezve küszködött az olajfák hegyén. Lelkem mégis hálát ad, hogy betegségem érted való nagy lelkű elviselésével, bűneimet bánva, megtisztultan együtt lehetek Jézussal a megváltás áldozatában. Minden szenvedésemet felajánlom a bűnösök megtéréséért, a tisztító tűzben tehetetlenül szenvedő lelkekért, és különösen Szent Pál apostollal együtt mondom. Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. Mennyei atyám, tudom, hogy hűséges vagy, ezért erőmön felül nem próbálsz meg engem. Kérlek, enyhítsd

Én úgy hiszem, a betegség olyan kulcs, ami számos ajtót megnyit előttünk. Hiszem, hogy bizonyos zárakat csak a betegség kulcsával lehet megnyitni. Egészséges állapotban képtelenek vagyunk mindent megérteni. Igaz, hogy a betegség bezár előttünk bizonyos ajtókat, de ezt teszi az egészség is. Sokszor találkoztam egészséges emberekkel, akik sok tekintetben éppen olyan tapasztalatlanok, mint aki soha nem utazott és nem nézett körül a világban. Aki soha nem volt még beteg, képtelen együtt érezni a szenvedőkkel.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia,
0: in cui Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösségterv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci crescen tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szent Atya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szent Atya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Volo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A Bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a bolíviai katolikus egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándok Szem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának,

0: lettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Két eset jut most eszembe, amikor különösen is eszembe jutott ez az ige. Az egyik, amikor 10 évvel ezelőtt ráestem a könyökömre, kificamodott, el is tört, meg is kellett műteni, protézist is kaptam a könyökömbe, és 1 hónapig gipszben volt. Eszembe jutott az, hogy mi lesz most velem. Hiszen itt van december, advent, jön karácsony, ünnepre készülünk, az egyetemen éppen fél év zárás van, miközben a törött karral itt fekszem a kórházban, és arra várok, hogy majd innen hazamenjek, de hogyan fogok én ezzel dolgozni, hogyan fogom én használni újra a könyökömet, fogom-e még egyáltalán használni a könyökömet. Ilyen kérdések is fölmerültek természetesen bennem, és akkor is eszembe jutott ez. Hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Úgy érzem, hogy most összefogtak ellenem. Úgy érzem, hogy most nehéz a helyzetem. Miközben gondolhatnék arra is, hogy ez egy figyelmeztetés volt esetleg arra, hogy picit lassítsak. Nem kell mindig rohanni, nem kell mindig szaladni, mert bizony az történet, hogy ráesek a könyökömre és eltörik. A másik ilyen helyzet, ami eszembe jut, az, amikor a Reformátusok Lapja szerkesztőségét ott hagytam, és másik szerkesztőséghez mentem el, akkor természetesen fölmerült bennem, hogy mi lesz most, hogy lesz ez most, hogy fognak engem fogadni, jó lesz-e ez nekem, föladom azt, amit megszoktam. Több mint egy évtizedig dolgoztam egy munkahelyen, és most váltok. Sőt, amikor fölmondtam, akkor még nem is tudtam, hogy én melyik szerkesztőségbe megyek. Meg volt az a nehézsége is, hogy lehet, hogy nem lesz majd munkám, hiszen volt egy biztos állásom, de úgy döntöttem, hogy váltanom kell, és még nem tudom, hogy mi lesz holnap. De akkor is eszembe jutott az, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Vagy idézhetem Augustinust, aki azt mondta, hogy bízzál az Úrban.
1: Dr. Németh Lászlónak, a Károli Gáspár Református Egyetem docensének gondolatait hallották.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A hitvallásunk elemzésében a második isteni személy bemutatására került sor már az előző alkalommal. Jézus Krisztusban meghirdetjük, és maga az Atya az, aki meghirdeti, az isteni világnak a felfoghatatlan gazdagságát. Az Efezusi levél szerint az apostoloknak, meg a Krisztus követőknek ezt kell hirdetni, Krisztus felfoghatatlan gazdagságát. Ismétlésképpen olvassuk el még egyszer, és gondoljuk át Szent János apostol első levelének első fejezete, első négy versét. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintattunk az élet igéjéről, és az élet megjelent, és láttuk és tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely az Atya színe előtt volt és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk pedig az Atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal van, és ezeket megírjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes legyen. Az az utolsó mondat felhívja a figyelmünket arra, hogy az örömhír hirdetőjét eltölti az öröm. Nyilvánvalóan azt, akit megajándékozunk az örömhírrel, őt is el kell, hogy töltse az öröm, mert hát akkor, ha nem tölti el a hallgatót az öröm, akkor még igazán nem értette meg az üzenetnek az öröm jellegét, hogy miért nevezzük az evangéliumot magyarul, magyar fordításban örömhírnek. Szent János apostol nem tartozott azok közé, akik minden áron tapasztalni akarták a látható dolgok valóságában a láthatatlan Istent. Mert hiszen oly mélyen megértette, átgondolta, és a szíve látásával fel tudta fogni, hogy mit jelent az Isten, és mit jelent az, hogy az örök Isten jelent meg Jézus Krisztusban. De mégis úgy hivatkozik itt az első levelében erre az Isten élményre, hogy az örök kezdeteket idézi, arra irányítja a figyelmet, ami kezdettől fogva volt. És aztán jönnek a tapasztalati dolgok, az érzékszervekre ható isteni közlés, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, kezünkkel tapasztaltunk, tapintottunk. Vagyis, hát amit lehet az érzékeléssel kapcsolatban felsorolni, az itt megtörténik, hogy az öröktől fogva létező örök Isten mégiscsak megközelíthetővé vált az érzékeink számára, de amit az érzékeinkkel tapasztalunk, az nem egy anyagi valóság vagy a teremtett világnak egy része csupán, hanem az az örök Istent hordozó valóság Jézus Krisztusban. Mert hiszen itt az ő személyéről, az élet igéjéről van szó, a logoszról, ahogy enarché én ho logosz, a görög szöveg így kezdődik, hogy in principio erat verbum, ez a latin megfelelője János evangéliuma első mondatának, kezdetben volt az ige, és ez az élet igéje Jézus Krisztus, akiben láthatóvá lett, ahogy Szent Pál is mondja, ő a láthatatlan Isten képmása. Ez nem ellentmondás, mert ami láthatatlan, arról nyilván nem lehet képmást készíteni, de jól kell érteni ezt a kijelentést, hiszen azt jelenti, hogy amit nem láthatunk, az láthatóvá vált Jézus Krisztusban. Más helyütt, illetve a kompendiumban, vagyis a katekizmus rövidített változatában, összefoglaló változatában, amely Benedek pápánk alatt látott napvilágot, egy szép összefoglalás található arról, hogy miért lett emberré az Isten, vagy miért testesült meg az örök ige. És többek között nyilván ez a magyarázat és ez a válasz az kérdésre, többek között, hogy látható legyen az Isten, és hogy ábrázolható is legyen, és ezt szabad megtennünk, mert az Ószövetségben semmiféle anyagi valósággal nem lehetett Istent ábrázolni. Én magam is csodálkozom egyébként, nem fedeztem föl még az Ószövetség logikáját. A pusztai vándorlás idején talán egyszer úgy meg tudom fejteni, nyilván tudok erre választ adni, mire gondolok? Arra, hogy egyszer a legsúlyosabb bűn, amikor látható Isten csinál a választott nép, és aranyokból borjút önt, aranyborjút imád, bálványistent készít, és hát ez a legsúlyosabb lázadás és vétek az Úr ellen. Amikor meg a kígyók jönnek, megmarják az embereket, és belehalnak egyesek a kígyómarásba, a halál ellen, a megmenekülés érdekében, az maga Mózes mondja, hogy csináljatok egy részkígyót, és tegyétek fel egy póznára, emeljétek föl, és aki föl tekint, az meggyógyul és életben marad, már a kígyó marások után. Hát akkor jól tudjuk, hogy azért van nekem erre válaszom, hogy ez előkép is Jézus keresztfájának és a lelki gyógyulásnak, a megváltásnak a ószövetségi előképe, a részkígyó, maga Jézus is hivatkozik erre, hogy ahogy felemelték a részkígyót a pusztában, úgy fogják felemelni az emberfiát is a keresztfára. És nyilván itt nem az a kígyó gyógyította meg az embereket, az a réz eszköz vagy ábrázolás, mert hiszen az ugyanolyan, mint amikor aranyból borjút öntöttek, csak itt most egy kígyó formát öntöttek. Hát mi a különbség? Az, hogy nem azt az anyagiságot kellett Istenként imádni, hanem hittel kellett fölfelé nézni, inkább ez a tekintet fölemelése számít, hogy az Istenhez kell fordulni gyógyulásért, és azért kell a magasba tekinteni, az Úr világa felé. Ez az én magyarázatom. De itt van János apostol, aki hivatkozik a tapasztalat fontosságára, és ő, aki nem volt követelőző a jelek tekintetében, elég volt neki az üres sír, meg az ott hagyott kendők, a sírban elég volt ahhoz, hogy hittel gondoljon a feltámadásra, hogy Jézus legyőzte a halált, azért nincs a sírban. És néhány órával korábban, vagy nappal nyilván, mert hiszen 3 napig nyugszik az Úr a sírban, de ott van János a keresztfa tövében, és ott is látja, hogy Jézus meghal, és hogy a katona láncsája átszúrja az oldalát. Ez volt a halálnak az igazolása, a halál bekövetkeztének. Azt is tudja tanúsítani. Éppen ő, mert ő volt egyedül bátor olyannyira, hogy ott volt a kereszt közelében. Hát akkor hiteles személy az, aki erre hivatkozik. Így tekintsünk mindig Szent Jánosra, az apostolra, a szeretett tanítványra. És mindig párhuzamba teszi az örökké valóságot és az emberi világban megjelent valóságot, a láthatatlant és a tapasztalhatót, mert hiszen az élet jelent meg, és az örök élet valósul meg Jézus eljövetelével, mely az Atya színe előtt volt, ez az örök élet oldala, az isteni oldal, és megjelent nekünk, ez pedig az emberi oldal. És amit láttuk és hallottunk, hirdetjük nektek. És ezzel mint egy közösséget formál az apostol a hallgatóival, de csak nyilván azokkal, akik befogadják ezt az igét, ezt a bizonyságtételt. Így alakul ki valójában a tradíció, az áthagyományozás, amelynek kedvezményezettjei vagyunk mi is. Mert így 2000 év távlatában is ugyanez a hit eljutott hozzánk. Ezt mi meghallhattuk, ezt nekünk is hirdetik, és ezt mi befogadtuk, és erre igent mondtunk. És akik ezt megtették, azok elmondhatják magukról, hogy hívő emberek, de akik ezt Krisztusra való tekintettel állítják, azok krisztusiak, keresztények. A hitoktatás szívében Krisztus. Ez egy nagybetűs cím, amely a 426-os témakört, illetve pontot bevezeti ezt a témakört. Tehát állítanunk kell, hogy a hitoktatás mélyén egy szemét találunk, a názereti Jézus Krisztust, az Atya egyszülöttét, aki szenvedett és meghalt értünk, aki miután föltámadott, mindig velünk él. Hitoktatást végezni azt jelenti, hogy föltárni Krisztus személyében Isten örök egyetemes tervét. Arra törekedni, hogy megértsük Krisztus szavainak, tetteinek értelmét és a jeleket, amelyeket végbe vitt. Mindezen gondolatok, és majd a következők is, Szent II. János Pál pápának a Katechésitra Dende apostoli buzdításából valók, amellyel a Szent Atya a hitoktatásnak fontosságát jelzi, mert hiszen a hit átadása mindig oktatással történt. Itt nem az ismeretanyagról van szó csupán, mert hát azt el lehet olvasni, azon el lehet gondolkodni, vagy meg lehet hallgatni a hittan oktatást. Itt többről van szó, itt a hit átadása történik, és a hit átadásával meghívás is, lehetőség, hogy akik hallgatják, ők is tudjanak igent mondani. Tehát így volt ez. Régen is katekumenek voltak, ugye, ha már idegen szavakat használunk, akkor van egy ilyen szó, hogy katekizmus. Ez a katekizmus az egy gyűjtemény, a hit igazságainak, állításainak, a hitbeli tanításnak a gyűjteménye. Ez a katekizmus, mi most ezt elemezzük, vagy ezt ismerjük meg, mégpedig a sajátos szempontból a mi katolikus hitünk, vagyis a kinyilatkoztatott és a szent hagyományban egyúttal megőrzött hitnek a foglalata, ez a katolikus egyház katekizmusa. Tehát katekizmus, ez a hit tanítása. Aki tanítja a katekizmust, ő a katekéta, magyarul hitoktató. A katekizmus lehet tehát röviden hittankönyv, magyarul mondhatnánk ezt, de itt jóval többről van szó, amikor az egész egyház és 2000 éves tanítását gyűjtik egybe számunkra, És nem csak egy olyan iskolai tanévre kiadott, vagy első áldozásra felkészítő hittankönyv, hanem ebben minden benne van a katekizmusban, ami fontos, amit mi vallunk. A katekéta tanítja a hit igazságait, katekéta. Aki hallgatja és befogadja, az a katekumen. Ő a hit tanulója. És maga a folyamat, amikor átadja a katekét a katekumennek, a katekizmus tanítását, azt nevezik katekézisnek. Látjuk tehát már is négy idegen szót. Helyre tudtunk tenni, hogy értsük, hogy miért olyan fontos. Itt magyarul van a szövegben a hitoktatás szerepe, de ennek itt van a háttere, amit mi is teszünk, hogy a katekizmust megismerjük. És valójában egész életünkben maradunk katekumenek is, mert mindig van mit megtudnunk. Hát ha a papra is azt mondják, hogy a jó pap is holtig tanul, hát akkor a tanulókra is mondhatjuk nyilván, akiket oktatunk a hit igazságaira, vagyis ez a katekézis. Mit mond Szent János Pál pápa? A hitoktatás mélyén egy szemét találunk, a názereti Jézus Krisztust, az Atya egyszülöttét. Nem véletlen, hogy a Szent Áldozat ünnepére készülve volt az ős egyházban, vagy később is, a hitoktatás időszaka, vagyis a húsvét előtti időszak. És nem véletlen, hogy a legnagyobb ünnepen, a megváltás ünnepén, mely megmagyarázza azt, hogy Jézus Krisztus miért jött el a világra, és mit tett értünk, akkor ezen az ünnepen volt a keresztség kiszolgáltatása. Ma is megvan erre a lehetőség, de hát az év többi napján, kiváltképpen a vasárnapokon, amelyek egyébként is a húsvét ismétlő napjai, mindig lehet keresztelni, de a legsajátosabb ideje, időpontja az a húsvét ünnepe. A húsvét vigiliája lenne erre kijelölt időpont, de ez még keresztelési szertartás nélkül is, ha mindent szépen és rendben megünneplünk, az is legalább 3 órás szertartás. Ha pedig még a keresztelést is tartanánk, akkor még tekintélyesebb lenne a legszentebb és legnagyobb ünnepünk időtartama. Ez a lelkipásztori bölcsességre vonatkozik, hogy a keresztséget hogy szolgáltatjuk ki. De a misekönyvnek van egy sajátos szövege, amely a keresztelendőkre utal, különösképpen a római kánonban, az első mise kánonban, hogy akkor az egész világon mindazokért imádkozunk, akik a keresztségben éppen azon az adott húsvéton részesülnek. A hitoktatása tehát nem ismeretanyagot tár fel előttünk, hanem egy szemét mutat be számunkra, mégpedig a názereti Jézust, az Atya egyszülöttjét, aki szenvedett értünk, meghalt értünk, de feltámadt, és velünk él. Megígérte, hogy velünk marad mindvégig, az idők végéig, a világ végéig velünk marad. Isten egyetemes tervét, Isten szándékát tárja fel a hitoktatás. De minden személyes bemutatással történik Jézus Krisztus személyének a bemutatásával, mert ő valósította meg számunkra Isten tervét, elmondta, hogy nincs más vágya, akarata, eledele, hogy megtegye az Atya akaratát. Ennél nincs nagyobb, fontosabb küldetése vagy szándéka. A hitoktatás pedig arra törekszik, hogy megértsük Krisztus szavainak és tetteinek az értelmét, és a jeleket, amelyeket végbe vitt. számtalan jel kíséri Jézus életét, és természetesen a szavait őrizzük, mert miután Jézus fölment a mennybe, a tanítványai őrizték a tanítását és beszédeit, az írás tudóim emlegetik, hogy vannak ilyen beszédforrások, beszédgyűjtemények. Majd aztán eltelik egy-két évtized, és utána jönnek az evangélisták, akik mindezeket leírják, de azok között ott vannak a személyes tanúk is, mint az előbb említett János apostol. Meg a másik apostol is, Máté, ő is apostol volt. Lukács pedig közvetetten, de szintén apostol tanítványként ismeri meg Jézus személyét és tanítását, ugyanígy Márk is. Őket nem hívta meg Jézus a 12 apostol testületébe, de hitelesen írják le, és apostoli közvetlenséggel és közvetettséggel is az Úr Jézus tanítását. Mi a hitoktatás, vagyis a katekézis célja, miért mutatja be számunkra az Anya Szent Egyház Jézus Krisztust, a mi közösségünknek a fejét, mert hiszen a mi közösségünk az Krisztus misztikus teste, és a fő pedig nem más, mint Jézus. Hát miért mutatja be számunkra, a tagok számára a fejet, a főt az Anya Szent Egyház? Azért, hogy mi közösségre léphessünk vele. Aki nem akar vele közösségre lépni, az nem válik Jézus tanítványává, az nem válik követőjévé, ismeretanyagban bővelkedhet, de ez kevés. Kevés hallani, befogadni tanítást, magyarázatokat, a jelek feltárását, amiről itt szó volt. Teljesen hiába való azok számára, hát nem hiába való, de eredménytelen ez a jobb kifejezés, azok számára, akik nem lesznek Krisztus személyes követői, nem kerülnek vele élő személyes kapcsolatba. Még mindig folytatódik Szent János Pál pápa idézete a Katechesi Tradendi apostoli buzdításból a 427-es pontban. Állítani kell tehát, hogy a hitoktatásban Krisztust, a megtestesült igét és Isten fiát adjuk tovább a tanítással, minden egyebet annyiban, amennyiben Krisztusra vonatkozik. Egyedül Krisztus tanít,

0: Ők ugyanúgy Krisztus szavát adják tovább, azt a szót, amit ő az atyától hozott el nekünk, aki őt közénk küldte. Elengedhetetlenül fontos ez az alázat, hogy aki továbbadja a hit igazságait, ne egyéni okoskodását mondja el. Kellenek egyéni meglátások, hát üres és száraz lenne egy előadás, akár egy ilyen katekézis, vagyis a magyarázat, hogyha egyéb emberi példákat, személyes meglátásokat, élményeket, vagy lelkipásztori gondolatokat nem ad át az ember. De nem az a tanítás lényeg, amit magyarázatként, vagy megvilágításképpen mondunk tovább, és adunk tovább, vagy fogalmazunk meg éppen egy adott helyzetben, hanem a krisztusi üzenet az, amit hitelesen kell képviselni. Ezt aki hallja, maga is szívébe vési, és a szűzanyáról olvassuk, és ugyanúgy van a hívő ember is, ahogy a szűzanya viselkedett, amikor hallott valami örömhírt, például a pásztoroktól, vagy Simeon szavaiból hallott figyelmeztetést, legfőképp Jézus szavaiból, hogy elgondolkodott rajtuk. Hát ez kell is, nem csak hogy szabad, el kell gondolkodnunk ezen. De az, hogy van a gondolatunknak gyümölcse Jézus tanításában, vannak ebből fakadó személyes élményeink, az még nem jelenti azt, hogy meg akarjuk változtatni Jézus tanítását. Ezzel gazdagítjuk a továbbadásnak az anyagát és lehetőségét. De nem térhetünk el az igazságtól és a tényektől. Azt se feledjük el, hát akik kedves testvéreinként hallgatják az ige hirdetést, akár egy hétköznapi magyarázatot, homíliát, vagy egy vasárnapi szentbeszédet. Jól tudjuk, hogy nem a felolvasott szentírási részeket szokta az ige hirdető ismételgetni, hanem abból csak egy-egy gondolatot kiemel, és ahhoz fűz magyarázatot. De ettől még az nem azt jelenti, hogy az ige hirdető a szavainak ékességével akar hivalkodni, vagy a gondolatainak a bölcsességével, hanem megmagyarázza, megvilágítja az eredeti tanítást, és a Szentírásból azt a részt, amit éppen az ige hirdető fontosnak tart az adott vasárnapon, hiszen egy szentírási szövegből számtalan irányba el lehet indulni, akkor azt magyarázza el, de az ige az örök marad, a tanításon nincs mit, nem szabad, nem is lehet mit változtatni. Így hallgassuk tehát továbbra is az ige hirdetést, vagy a katekéziseket, az hitoktatást. Amikor pedig mi adjuk tovább a hitet, akkor is legyen alázat bennünk, hogy mi Jézust akarjuk képviselni. Soha nem felejtjük el, hogy mi az ő küldöttei vagyunk. És ha alázatosak vagyunk, akkor nem fogjuk megváltoztatni az ő szándékát, ahogy átadta tanítását övéinek, az apostoloknak és rajtuk keresztül nekünk is. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést. A katekézis mai műsorideje lejárt. Az Úr áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Idősebb Szent Pakomiosz, szerzetes. Tébában született 287 körül. Néhány szerzetes Alexandriában igyekezvén fölkereste remete Szent Antalt, hogy közöljék vele atyjuk Pakomiosz halálhírét. Antal erre elkezdte magasztalni a hazatértet. Amikor szerzetes lettem, még nem voltak kolostorok, hogy ott találhattunk volna lelki vezetést. Az akkori szerzetesek mindegyike saját belátása szerint fáradozott a lelki haladásért. Atyátuk azután az Úr megbízásából véghez vitte ezt a jó művet, a kolostor alapítást. Gyakran elmondattam magamnak, milyen kiválóan járt el a Szentírás szellemében. Hiába kívántam gyakorta, hogy láthassam egyszer itt a földön, Isten kegyelmével látjuk majd egymás minden szentatyával együtt a mennyországban, mindenekelőtt azonban Urunkat és Istenünket Jézus Krisztust. E szavak mutatják, milyen nagyra becsülésnek örvendett abban az időben Pakomiosz. Ismerték különleges hivatását és teljesítményét. A kolostori közösségben élő szerzetesség típusának megalapítójaként szerepel a keleti szerzetesség nagy atyái között. Antaltól eltérően azonban Pakomiosz neve sohasem lett népszerű a nyugati kereszténységben, de megérdemli, hogy emlékezete az egész világon fönnmaradjon. Ő az ugyanis, akire minden kolostor és rendalapító támaszkodik, így például Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek vagy Loyolai Szent Ignác. És mindannyiszor, amikor a szerzetesség erőt akar meríteni, vagy a hanyatlásból meg akar újulni, akkor visszatér hozzá. Pakomiosz kopt neve azt jelenti királyi sólyom vagy sas. Nem csak néhány írása maradt ránk, hanem egy sok megfogalmazásban meglevő életrajza is, amelyeket nem sokkal a halála után szerkeszthettek a tanítványai. Hazája Théba. Itt született 287 körül. Az ifjú Pakomiosz nem szerzett magasabb iskolai képzettséget, csak idős korában tanult meg egy keveset görögül. Egy napon császári toborzó parancsnokság jött Tébában. Pakomiosz is megfogták. Miközben az újoncokat hajón szállították lefelé a Níluson, durván és szívtelenül bántak velük. Annál hálásabban fogadta Pakomiosz azt a segítséget, amelyet útközben a keresztények nyújtottak neki és bajtársainak is. E találkozása a kereszténységgel döntő hatással lett az életére. Amikor megszabadult a katonaságtól, nem tért vissza a szülői házba, hanem visszavonult Szerafisz egy elhagyott templomába. Nem sokára megkeresztelkedett. Egyiptom azokban az évtizedekben a szerzetes élet hatalmas föllendülését élte. Pakomioszt is megragadta ez a mozgalom. Szerzetessé úgy lehetett lenni, hogy egy tapasztalt atyához, abbához csatlakoztak. Pakomiosz a remete Palamonhoz fordult. Fogadtatását nem lehet barátságosnak nevezni, az az életmód pedig, amelyre Palamon az újoncokat kötelezte, csak nem embertelenül kemény volt. Gyakori éjszakai virrasztások, megszakítás nélküli testi munka, folytonos imádság, csak nem szakadatlan bőjt. Pakomiosz azonban nem adta föl. Évek során megérlelődött benne a terv, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, s támaszuk és vezetőjük lesz a szerzetesi kötelességre irányuló fáradozásukban. Életrajz írói tudósítanak egy látomásról, amelyet Pakomiosz Tabbeniszi közelében élt át, s mely arra hívta föl, hogy kolostort építsen ott. Így jött létre az első kolostor. Az új vállalkozás gyorsan figyelmet keltett. Sokan jöttek, hogy alárendeljék magukat Pakomiosz lelki vezetésének, így csak hamar új kolostorok alapítása vált szükségessé. Olykor Pakomioszhoz csatlakoztak egész közösségek is, melyek tagjai más feltételek között jöttek össze. Pakomiosz életében végül 9 lett a települések száma, és hozzájuk csatlakozott még 2 női kolostor is. Minden kolostor Pakomiosz határozott vezetése alatt maradt. Ennek eszközei voltak a szabályos vizitációk és az évenként kétszer tartott általános káptalanok. Pacomios nem csak kolostor, hanem későbbi évszázadok fejlődését megelőző rendalapító is volt, s rendjének életereje jóval a halála után is megmutatkozott. Szervező tevékenységénél is fontosabb, hogy elsőként alkotott szerzetesi regulát. Az egész új volt, s joggal keltett kortársaiban csodálatot. A regula évszázadokra befolyásolta a monasztikus törvényalkotást. Határozatai közül némelyik, például a szegénység vagy a szerzetesi életstílus kérdése azóta minden szerzetesi regula közkincse. Pacomios nem elméleti vagy éppen rendszerező, hanem gyakorlati ember volt. Regulája nem a lelkélet átfogó rendszere, hanem a leglényegesebb gyakorlati tanácsok gyűjteménye a szemlélődő számára. A regula segíteni akar a szerzetesnek abban, hogy tökéletesen kövesse a tökéletes Jézust. Több mint 20 évig vezette Pacomios a rendjét körültekintéssel és erős kézzel. Távol állt azonban tőle, hogy a vezetésére bízott szerzeteseket a saját mértékével mérje. Fontosabb volt számára, hogy okos mértéktartással megtartsák a közös élet törvényét. 346-ban, Tébában Pest is dühöngött. Sok szerzetest elragadott, végül őt is. Utolsó kívánsága az volt, hogy ismeretlen helyen temessék majd el, nyilván azért, hogy megakadályozza a sírja körül a tiszteletadást.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Amint a gyémántot is csak gyémánttal lehet köszörülni, úgy az embert is csak emberrel. A tehetség a homályban alakul ki. A jellem, a világ és az élet hullámverésében. Mondta Tasso.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől,
vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja: hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten: ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte: de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja: ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja: rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk: imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahová Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk,
Az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közel egyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász, azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket,
bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetesik az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia?

4 óra 35-kor, tehát hajnali fél 5-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9 óra 30 percre, tehát fél 10-re teste teljesen lebénult, meg merevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt. 15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, Dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta Dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények, akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget?

Van egy krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy. És vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy remény nyújts. Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei. Nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten és a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Ha azt látod, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? És
Isten nézi, hallja mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyunk Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni. Az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.